0: színházakat. Közleményük szerint azt szeretnék, hogy elismerjék a világ legkiemelkedőbb moziait, amelyek kivételes élményt nyújtanak a közönségnek, ápolják a filmtörténetet és kulturális központként is szolgálnak közösségükben. A Filmakadémia 2027-ben ünnepli alapítása 100. évfordulóját, és ehhez időzítve az év tavaszán választják ki első ízben a világ 50 legjobb moziát. A listán 25 amerikai és 25 nemzetközi mozi fog szerepelni. Csütörtökön nyugatfelől csökken a felhőzet és napos idő várható, de záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Keleten déli, délnyugati légmozgásra számíthatunk. Hajnalban 10 és 17, de délután már 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A zene a mágia legerősebb formája.
2: 93.4
1: Rádió Tabas.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabor.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: három óra van.
1: Éjjel három óra van.
2: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően hírek.
2: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Rekordmennyiségű 522 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján a rendőrség. A lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke eléri a 15 milliárd forintot. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rokományt tavaly adták fel Ecuadorban. A magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténerszállítmány, amelybe kábítószert rejtettek. Bár a röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben 7000 banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab fóliába csomagolt kokaintömböt. Szlovákiában az élelmiszereken és a mindennapos bevásárláson is kénytelen spórolni a lakosság 40,8%-a. Még többen a ruházkodással és a nyaralással kapcsolatos kiadásokat kénytelenek visszafogni. Derül ki egy friss felmérésből, amelyet a felvidék.ma hírportál szemlézett. A megkérdezettek 37%-a idén már egyáltalán nem jár vendéglőhelyre, gyors étterembe és nem hozott ételt. A válaszadók 32%-a lemondott a nyaralásról és az ajándékvásárlásról, míg 31,5%-uk egy kávéra sem ül be sehova, és minden más hasonló apró örömről is lemondott. Angol kutatók kidolgoztak egy olyan párnahúzatot, amely rezgéssel jelez, ha valami baj van. Olvasható a HVG cikkében. Az okos textilbe pár milliméteres rezgőegységeket helyeztek el, amelyek egy mikrovezérlőn keresztül csatlakoznak az okos telefonhoz, az utóbbi pedig vezeték nélkül kerül kapcsolatba a háztartási riasztókkal. Különböző impulzusok programozhatók, a tűzjelzők, a betörésjelzők és a telefonhívások megkülönböztetésére, így a felhasználó már felébredéskor tudja, milyen helyzettel áll szemben. A fejlesztés többek között a hallássérültek számára jelenthet nagy segítséget. Csütörtökön nyugat felül csökken a felhőzet és napos idő várható, de záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Keleten déli, délnyugati légmozgásra számíthatunk. Hajnalban 10 és 17, de délután már 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra. 93.4
6: Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Visszasírom néha azt a régi népmesét.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Csak egy vászon volt és egy ecset,

0: Hajnali 4 óra van.
1: Magyarország konstruktív partner lesz, mondta a miniszterelnök Berlinben. Bántalmazta és fogva tartotta volt párját egy zalai férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár egy új tárgyalásról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről, vagy külpolitikai kérdésekről. Kitért rá, megnyertük ezt a választást, és nem kicsit, hanem nagyon. Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a második kerületi polgármesteri hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek kedden reggel a központi nyomozó főügyészség nyomozói, közölte a kerületi önkormányzat. A 24.hu egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített információi szerint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt, és Őrsi Gergelyt is előállították. A főügyészség korábban azt közölte, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban jelenleg számos helyszínen, köztük az önkormányzatoknál is zajlanak eljárások. Az összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vett részt. Abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik. Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzése és értékelése után várhatóan a hét második felében adnak, áll a közleményben. Bányászati szempontból megoldható a 80 éve bezárt Erzsébet bánya látogatóvá tétele az erdélyi Parajdon, ahol tavaly ősszel kezdtek karbantartási munkálatokba a bányászok. A helyreállítás folytatásához a bukaresti gazdasági minisztérium jóváhagyására várnak, nyilatkozott Moldován István, a parajdi sóbánya kitermelési részlegének vezetője, a Margita Népe napilapnak. A székelyföldi sóbánya illetékese a napilap online kiadásában kedden megjelent cikkben kifejtette, a 80 éve lezárt kutató záró helyreállításának folytatásához számottevő beavatkozásra jelentős anyagi fedezetre lenne szükség, de a bányászati szempontból nem látja akadályát, hogy egy részét megnyissák a látogatók előtt. Bántalmazta és fogva tartotta volt párját egy zalai férfi, akit őrizetbe vettek, közölte a Zala vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségre hétfőn reggel érkezett bejelentés, hogy egy nőt bántalmaztak és fogva tartanak Zalaszántón. A rendőrök perceken belül kopogtattak a ház ajtaján, ahol megtalálták a zúzódásos sérülésekkel teli asszonyt, aki annyira félt, hogy a mentőket a rendőrautóban várta meg. Kiderült, hogy egy 40 éves férfi vasárnap este találkozóra hívta volt barátnőjét Nagykanizsán, hogy megbeszéljék a szakításukat. Számon kérte új kapcsolatáról, elvette a telefonját, többször megütötte, lefejelte, majd a haját tépve berángatta egy autóba. A férfi Zalaszántúra házába vitte a bántalmazott nőt, ahol késsel fenyegetőzve tovább folytatta a nő sanyargatását, aki csak hétfő reggel titokban tudott üzenetet küldeni főnökének, hogy segítséget kérjen. Csütörtökön nyugat felől csökken a felhőzet és napos idő várható, de záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Keleten déli, délnyugati légmozgásra számíthatunk. Hajnalban 10 és 17, de délután már 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
0: 20-szor annyit adunk neked!
2: A Rádiódabas 20 legjátszottabb felvétele.
0: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
3: Sziasztok, ez itt a Rádiódabas Top 20-as slágerlistája. A következő két órában visszaszámoljuk a hét legnagyobb kedvenceit, egészen az első helyezettig. Rengeteg új dal került fel most a listára, vannak nagy visszatérők, és persze több magyar előadó is szépen menetel előre. Az első órában a 20. helytől egészen a 11. kik jutunk el, a második órában pedig jön a top 10 és a hét legnagyobb kedvence. A mai műsorban lesznek kulisszatitkok, érdekes sztorik és zenei pletykák is, például hamarosan szó lesz Ed Sheeran legújabb korszakáról is, mert a rajongók szerint most teljesen új hangzással kísérletezik. Én Kisgyagy Krisztián vagyok, és induljunk is a visszaszámlálással. 20. a héten Ray Daltontól a Blood Running, 19. Dr. Béres és Mango Rice közöse az Éjjel ott várok rád, és 18. Ed Sheerantől az Azizam.
0: Ezen a héten
2: ez a dal a 20.

0: Folytatódik a Rádió Dabas Top 20, és ahogy ígértem, jöjjön egy kis háttérsztori az előbb hallott Ed Sheeranről. Az utóbbi hónapokban több interjúban is arról beszélt, hogy próbál kiszakadni a klasszikus popzenei formulákból, és egyre több különleges világzenei hatást épít be a dalaiba. Állítólag rengeteget inspirálódik utazások közben, és sokszor teljesen spontán ír dalokat, még turnék alatt is. A rajongók közben már azt találgatják, hogy egy új korszak kezdődhet nála, mert a friss zenéi sokkal bátrabbak és kísérletezőbbek, mint korábban. Most pedig jöjjenek a lista következő helyezettjei. 17. Lady Gaga-tól a Dead Dance, 16. Zola és a Sehova se passzolok, 15. a héten a Hurts és a Purple Disco Machine közöse, a Wonderful Life.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: 93.4
3: Rádió Dabas.

0: nyerőszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ennek a dalnak
1: minden esélye megvan arra,
2: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
4: Top 20-ba.

0: Ez továbbra is a Rádió Dabas topuszas listája, és most jön az egyik legszínesebb rész. Az előttünk álló dalok között van érzelmes pop, modern elektronikus hangzás, és olyan előadó is, aki jelenleg az egész internetet uralja. Olivia Rodrigo például továbbra is elképesztően népszerű a fiatal hallgatók körében, miközben Harry Styles neve szinte minden héten felbukkan valamilyen divat vagy filmes hírben is. A magyar vonalat pedig most Dash képviseli, aki gyakorlatilag bármihez nyúl, abból pillanatok alatt sláger lesz. Nézzük tehát, hogy kik kerültek most a 14-től a 12. helyig.
1: Ezen a héten.
2: Ez a dal a 14.

0: Már is az első óra végéhez érkeztünk, de a java még csak most következik. A második órában jön a top 10, ahol már tényleg minimális különbségek döntöttek a helyezésekről. Érkezik majd Taylor Swift dupla szerepléssel, hallunk új zenét Bruno Mars-szal, és természetesen kiderül az is, melyik dal lett a hét első helyezettje itt a Rádió Dabason. De előtte még itt a lista 11. helyezettje, amely egész héten nagyon szépen mozgott felfelé, a hallgatottsági számok alapján, ez most Raytől a Where Is My Husband.
1: A Top 20-ban
2: ma ez a dal a 11.

0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.
2: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Nem küldünk katonákat Ukrajnába, mondta a miniszterelnök. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatóján Berlinben. A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, ahogy többször egyértelműen fogalmaztak, Magyarország alapvető elvárása, hogy az Ukrajnában élő magyar kulturális, nyelvi és egyéb jogokat rendezni tudják. Ez egy előfeltétel, de nem kell ezen a szinten sokat rugózni, mert várhatóan és remélhetőleg a megállapodás közel van, fogalmazott. Ugyanakkor megerősítette, Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, aki instabil, súlyos, életveszélyes állapotban volt. Több órás megfeszített munkával mentették ki a hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A mentést követően Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzetkezelési főosztályának vezetője, a Hunor mentőszervezet parancsnoka arról adott tájékoztatást, hogy a több méter mélyen rekedt sérültre egy gerenda zuhant rá. Kézzel, tégláról téglára hordták ki a romokat, amelyek a bejárat és az áldozat közé szorultak, hogy aztán a helyszínen stabilizálni tudják a mentősök a sérült állapotát, mielőtt kihozták az összedőlt épületből. Rekordmennyiségű, több mint 500 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolva mindenről tegnap sajtótájékoztatóján a rendőrség. Csupor Máté, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője azt mondta, a lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke 15 milliárd forint. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ekvádorban. Csupor Máté közölte, hogy a magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025 novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténer szállítmány, amelyben kábítószer van. Az Európai Bizottság rekord volumenű erdőtűzvédelmi készenléti intézkedéseket jelentett be a 2026-os nyári szezonra. Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében 777 tűzoltót, 22 tűzoltó repülőgépet és 5 helikoptert helyeznek készenlétbe a fokozottan veszélyeztetett térségekben, közölte kedden a brüsszeli testület. A bizottság közleménye szerint a 14 európai országból érkező tűzoltókat Cipruson, Görögországban, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában helyezik készenlétbe. Csütörtökön nyugat felől csökken a felhőzet és napos idő várható, de záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Keleten déli, délnyugati légmozgásra számíthatunk. Hajnalban 10 és 17, de délután már 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Folytatjuk a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlistáját, és most már tényleg a legnagyobb kedvencek következnek, hiszen elérkeztünk a Top 10-hez. Az elmúlt órában már rengeteg erős dal szólt, de innentől minden helyezés mögött komoly hallgatottsági számok, streamelések és visszajelzések állnak. A most következő előadók között lesz friss magyar kedvenc, érkezik egy elképesztően erős hangú amerikai énekes, és persze olyan dal is, ami az utóbbi hónapokban folyamatosan pörög a közösségi oldalakon. Ne felejtsétek, hamarosan jön a top 3 is, de előtte nézzük, kik nyitják az órát. 10. Tóth Abigail és Jackson közösse a Sugar Daddy, 9. Teddy Swims-től a Mr. Noy-tól, 8. helyen pedig Diaz Mentától a Méreg.
0: Félúton a legjobbak között.
1: A 10.

0: Fókuszban.
1: Ez a dal a nyolcadik.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

0: Most pedig jöjjön egy olyan előadó, aki gyakorlatilag bármit csinál, abból világesemény lesz. Taylor Swift neve az utóbbi években már nem csak a zenéről szól, hanem komplett internetes jelenséggé vált. A rajongók például minden új dalszövegében rejtett utalásokat keresnek, és sokan meg vannak győződve arról, hogy szinte minden dalában elbújik valamilyen személyes történet vagy titkos üzenet. Egyes fórumokon még azt is elemzik, milyen színű ruhát visel egy koncerten, mert szerintük az is utalhat egy közelgő albumra vagy projektre. Közben Taylor továbbra is rekordokat dönt koncertjeivel és streaming számaival is, úgyhogy nem meglepő, hogy ezen a héten rögtön két dallal is ott van a top 20-as élmezőnyben. Hetedik helyen a The Fate of Ophelia tőle, közben hatodik helyen Tama Impalától a Dracula, és ott van még ötödik helyen Taylor Swift-től az Opalite.
1: Ezen a héten ez a dal a hetedik.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Ophelia. 93.4
3: Rádió Dama.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
8: 20-szor annyit adunk neked.
7: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
8: Top 20!
7: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
8: Ennek a dalnak
7: minden esélye megvan arra,
8: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
9: Top 20-ba.

0: Már csak 4 dal maradt hátra a mai listából, és elképesztően szoros a verseny az élmezőnyben. A következő percekben jön egy magyar közönség kedvenc együttműködés, aztán pedig egy olyan világsztár, aki még mindig garantáltan megmozgat minden rádióhallgatót. Bruno Mars neve gyakorlatilag egyet jelent a hatalmas reflénekkel, illetve a koncertsókkal, miközben Dash továbbra is az egyik legmeghatározóbb hazai név streaming fronton. Nézzük is a top 4 első két helyezettjét. Érkezik elsőként tehát Nagy Bugi és Dash, Ha jól leszek újra című felvétellel, harmadik pedig a héten Bruno Mars-szal az I Just Might.
1: Majdnem dobogós. Ez a dal a negyedik.

0: Elérkeztünk a fináléhoz, már csak két dal maradt hátra a Rádió Dabas heti top 20-as listájából. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Reméljük, sikerült egy kis plusz energiát, jó hangulatot és rengeteg új kedvencet adnunk ehhez a naphoz. A második helyezett ezen a héten végig nagyon közel volt az elsőhöz, de végül minimális különbséggel maradt le a csúcsról. Az első helyezett viszont az elmúlt napokban óriásit ment online, illetve hallgatottsági adatokban is. Jövő héten új lista, új belépők és új kedvencek várnak majd rátok, addig is hallgassátok tovább a Rádió Dabast, és most jöjjön a hét két legerősebb dala, Bebe Rexától és Faithless-től a New Religion, és jöjjön a top sláger, Alex Varantor a Fever Dreams, én pedig búcsúzom, kis György Krisztiánt hallottad.
1: A dobogó második fokát, ez a dal foglalja el.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Sem mással sem ment.
1: Reggel 6 óra van.
2: Reggel 6 óra van.
3: Újabb 6 zalaegerszegi területen találtak azbeszt szennyezést, meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News,
1: magyarul és érthetően
2: hírek.
3: A jövő gyermekvédelmének nyílt beszédre, kommunikációra, bizalomra és szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter szerdán Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelemben jelenleg is sok jó szakember, jó nevelőszülő, tisztességes intézményi dolgozó és felelős vezető dolgozik, akiket a kormány szeretne meghallgatni és velük együtt megérteni, hol kell változtatni. A miniszter bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyermekekért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszületne. A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy azbesztel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását, közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere. Balait Zoltán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években Zalaegerszegre is szállítottak azbeszt tartalmú zúzott követ, ezért a Kisfaludi és a Mártírok útja kereszteződésében lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású, egyedi méretű fúliával leterítették, és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolat cseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatástól, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az azbesztes kőzúzalékot. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte szerdán a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Mint írták, a férfi szerda hajnalban halt meg. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. Markánsan csökkent az idén az orosz fegyveres erők által újonnan elfoglalt ukrajnai területek kiterjedése, és Oroszország ezekért a minimális területi nyereségekért is rendkívüli árat fizet emberéletben, mondta szerdai helyzet értékelésében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója. Az ezredes az EBSZ szerdai ülésén felidézte az elektronikus kommunikáció és kibertevékenységi hírszerzés célú figyelésére és elemzésére szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat legfrissebb adatait, amelyek szerint megközelítette az 500 ezret azoknak az orosz katonáknak a száma, akik a háború kezdete óta életüket vesztették az ukrán hadszíntéren. A brit hírszerző szolgálatok részéről ez az első nyilvánosan elhangzott becslés arról, hogy az ukrajnai háborúban eddig hány orosz katona halt meg. Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható, gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
4: Lelátó extra!
5: A Rádió Dabassai sportíveit hallott Kis György Krisztiántól. Nem lesz változás a Meton FC Dabas kispadján. A klub hivatalosan is bejelentette, hogy a 2026-2027-es idényben is Székely Tibor vezetésével készül az MB3-as együttes. A felek sikeresen lezárták az egyeztetéseket, így a vezetőedző és a stáb folytathatja a megkezdett munkát. A dabasi vezetőség elégedett a szakmai munka eredményeivel, amit a csapat játékának fejlődése és a bajnoki tabellán elért előrelépés is igazol. Ennek megfelelően a klub és a szakember egyaránt a közös folytatás mellett tette le a voksát. A szakmai stáb összetételesen változik. Székely Tibor vezetőedző mellett továbbra is Fritz Attila asszisztensedző, Vasvári Zoltán kapusedző és Takács Kornél technikai vezető dolgozik majd a csapat sikeréért. A háttérben már javában zajlik a következő szezon előkészítése. A klubvezetés nem csak a jelenlegi játékoskeret tagjaival folytatott egyeztetéseket, hanem a kiszemelt erősítésekkel kapcsolatban is megtörténtek az első tárgyalások. A játékosok és a stáb jelenleg még a nyári pihenőjüket töltik, de hamarosan kezdetét veszi a felkészülés. Június 10-én indul az egyéni program, míg az első körös edzésre június 15-én kerül sor. A szakmai stáb már összeállította a nyári menetrendet is, amelyben a bajnoki rajtig 6 felkészülési mérkőzés szerepel, az ellenfelek és a pontos időpontok bejelentése a következő hetekben várható. A Dabasnál tehát a stabilitás mellett tették le a voksot, miközben már javában épül a következő idény kerete. A cél egyértelmű, a csapat tovább fejlődjön és az elmúlt szezon eredményére alapozva még sikeresebben szerepeljen az NB3-ban. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabas.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Csak a kövön. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: jöjjenek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, sapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupasz vál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.

0: Gartrom.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
0: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas. 93.4. Rádió Dabas. Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: és
1: frappáns,
0: finomra hangolt reggeli műsor.
1: Óramű pontossággal.
0: Tiktak.
1: Minden hétköznap.
0: Ébren vagy?
2: Ha jól közel, érezz, hogy érted vagyok.
1: Tiktak. A rádiódavas reggeli műsora.
0: Ébredj frissen és kalóriamentesen.
1: Tiktak. Velünk garantáltan jól indul a nap.
3: Mire vársz, mire vársz, mire vársz?
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek 2026. június 4-én csütörtökön a reggel. Ordasi Brigi vagyok, és ma velem ébredhettek itt a 93.4-en. Már most rengeteg infón van az utakról, úgyhogy már is mondom. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az Óbarok és Bicske közötti szakaszon a 40-es és a 20-as kilométer között a külső sávban lassulás és szakaszos torlódás alakult ki. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Örkény térségében egy kamion és két személygép jármű ütközött össze. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leállósávban halad, a torlódás több kilométer hosszú. És erős a forgalom Budapest felé az M2-esen, az M3-ason, a 10-esen, a 31-esen, az 51-esen és az 510-es főúton is, úgyhogy vezessetek óvatosan és menet közben is hangoljatok ránk. 7 óra után vagyunk, egy perccel érkezzenek legfrissebb híreink, aztán pedig startolunk. Jó reggelt!
5: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, írta a honvédelmi miniszter. Nyilvánosságra hozza a mérési eredményeket a Gödi akugyár. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten.
1: Novel.
0: Noticias.
1: Novinky.
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
5: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán szerdán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökét. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy szerdán Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Hozzátette, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza, emelte ki. Felmentette a belügyminisztérium a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot. A budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét közölte a belügyminisztérium szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőrezredest a budapesti rendőrfőkapitányság vezetésével. A Samsung a Gödért Egyesület által szervezett lakossági fórumon bejelentette, hogy rendszeresen nyilvánosságra hozza független szakértőkkel végzett környezeti mérési eredményeit, és folytatja a Gödi közösséggel a párbeszédet. Az első mérési adatok már elérhetőek a vállalat Facebook oldalán. Az üzemből származó zaj a mérési pontokon határérték alatt maradt, közölte a vállalat. A közlemény szerint a cég péntektől rendszeresen megosztja a független szakértők által végzett mérési eredményeket a vállalat Facebook oldalán, majd hamarosan induló új honlapján is. A második világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán. Közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság. Azt írták, a hadisírgondozók saját adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján több mint 20 a második világháborúban elesett magyar katonát temethettek el a tiszadorogmai református temetőben. A szakemberek három sír helyett, valamint egy nagy területű sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként. A márciusi feltárás első napján 3 egyéni, 3 dupla, valamint egy 19 katona maradványai tartalmazó tömegsír feltárását kezdték meg. A szakemberek a munkaterületen további nyomokat találtak eltemetett katonákról, ezért a terepmunkát meghosszabbították egy nappal, és egy további elesett magyar katonát exhumáltak, valamint befejeződött a tömegsír teljes feltárása is. Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható, gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sok felé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, Ordasi Brigi vagyok, és ez a TikTok, itt a 93.4-en az otthon hangján 2026. június 4-én csütörtökön reggel. Hangoljatok ma is ránk, és vezessetek óvatosan, ami minket érint, legalábbis közvetlenül, az az M5-ös autópályán történt baleset, ugyanis Örkény térségében Röszke felé az 55-ös kilométernél összeütközött egy kamion és két személygépjármű. A forgalom a leállósávon halad, a torlódás több kilométer hosszú, ha tehet kerüljétek el ezt a szakaszt, és hát menet közben is hangoljatok ránk, hiszen rögtön az óra elején érkezik Bubba Rexha, őt követi majd Veréb Tomi, és nem sokára mondom, hogy mit ígérnek mára a csillagok. Maradjatok velünk, jó reggelt!
1: Az ország szívében
0: együtt a legjobbakkal
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok, minden hétköznap.

0: Rádió Dobosan, az otthon hangja pontosan 7:40, ez volt a Polis felvétele itt a 93.4-en, ami reggeli készülődés közben, bevásárlás közben, vagy épp az autóban ücsörögve a dugóban is szerintem csodásan feldobhatja az embert. Ha már dugó, akkor nézzük az útinform jelentését. Az M5-ös autópályán továbbra is a torlódás több kilométer hosszú, ugye Örkény térségében történt egy baleset, és az 55-ös kilométernél Röszke felé a forgalom a leálló sávban halad. Mindezek mellett továbbra is erős a forgalom Budapest felé, az M2-esen, az M3-ason, a 10-esen, a 31-esen, az 51-esen, valamint az 510-es főúton Dunaharaszti körzetében. Vezessetek óvatosan és menet közben is hangoljatok ránk, hiszen már is érkezik a horoszkóp.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves Kos, a mai nap arra ösztönöz, hogy a megszokott lendületet egy kis előrelátással egészítsd ki. Csütörtökön különösen fontos lesz a bika számára a stabilitás és a biztonság. Sok ötlet és információ találhatja meg az ikreket ma, de érdemes megválogatni, hogy mire fordítod az energiádat. A ráknak az érzelmi intelligenciája ma különösen nagy erőforrás lehet, könnyen ráhangolódhatsz mások hangulatára. Az oroszlán tele lesz energiával és ambícióval, de a csillagok arra figyelmeztetik, hogy ne akarjon mindent egyszerre elérni. Kedvező nap lehet a mai a rendszerezésre, tervezésre, a szűznek és minden olyan feladatra, amely precizitást igényel. A kapcsolatok kerülnek a mérleg figyelmének középpontjába, egy fontos beszélgetés során most sikerülhet olyan kompromisszumot találni, amely mindkét fél számára kedvező lehet. Kedves Skorpió, a mai nap alkalmas arra, hogy stratégiai szemlélettel közelíts a céljaidhoz, egy régóta dédelgetett terv új lendületet kaphat. A nyilas természetes optimizmusom ma is sokat segít, de a sikerhez szükség lesz némi fegyelemre is. Kedves Bak, a kitartásod és a céltudatosságod ma különösen értékes lehet. Olyan feladatokat is sikerrel lezárhatsz, amelyek korábban nehézséget okoztak. Inspiráló ötletekben nem lesz hiány a vízöntőnél, de a mai nap azt mutatja, hogy a legjobb eredményt akkor éred el, ha terveidet konkrét lépésekre bontod. A halak megérzései erősek lesznek, de a csillagok szerint érdemes a racionalitásnak is szerepet adni a döntéseidben.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Will Serker. Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

Rádiódobosan az otthon hangja, egy kis retro romantika itt a 93.4-en 10 perccel fél 8 előtt. Hamarosan Ági hozza a vételkörzet híreit, és hát nekem is vannak híreim. Nézzük, milyen időrejárásra számíthatunk ma. Kezdetben még több lesz a felhő, és helyenként gyenge eső, zápor is kialakulhat. Napközben túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, hajnalban 16, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Ötözzetek ma reggel kicsit melegebben, és hát az esernyőt se hagyjátok otthon. Menet közben is hangoljatok ránk, hiszen már is itt van Lady Gaga és Bruno Mars.

0: TikTok minden hétköznap.
1: Rádió Dobosan, az otthon hangja, 3 perc múlva 7:30, hamarosan érkezik Ági a vételkörzet híreivel, de előtte nekem is vannak híreim, ugyanis az M1-es autópálya Budapest felé oldalán Szárliget és Biatorbágy között kiépített terelésben az erős forgalom miatt a külső sávon torlódnak a járművek. Aki személyautóval Budapestre tart, érdemes az átterelt sávot választania. Fontos változás, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest irányába lezárták a lehajtó. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelőút a következő, a 22-es kilométernél fekvő Sasvészektó pihenőhely. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Örkény térségében egy kamion és 2 személygépjármű ütközött össze. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leálló sávban halad, továbbra is több kilométeres a torlódás, és a 4-es főúton a 153-as kilométernél baleset történt, amelynek következtében egy kamion gabona került az útburkolatra, teljes útzárat vezettek be, a helyszínhez közelesik az M4-es autóút végcsomópontja, ezért már azon is várakozni kénytelenek az autósok, úgyhogy ha arra felé jártok, erre készüljetek. És továbbra is erős a forgalom Budapest felé a szokásos utakon, az M2-esen, az M3-oson, az M6-oson, a 10-esen, a 11-esen, a 31-esen, valamint az 51-es főúton. Vigyázzatok magatokra!
2: A következő műsorunk 12 éven a aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Logisztikai központ települne Tatárszentgyörgyre. Napos, felhős időszakok váltogatják egymást.
10: Hírmondó.
11: Rólunk szól.
10: Régiónk hírei.
11: Első kézből.
10: Első kézből.
9: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Június 4-e van, csütörtök, reggel 7:30. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az első világháborút lezáró Magyarországra vonatkozó békeszerződés értelmében a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, a Délvidéket, Horvátországot más országokhoz csatolták. Az ország egyik napról a másikra elveszítette területének 2/3, lakosságának felét. A térség legtöbb településén ma megemlékezést tartanak. Monoron például már 11 órakor kezdődik az ünnepség a Gera Kerti Trianon emlékműnél. Dabason 16 órakor az Országzászlónál, Inárcson 17 órakor a Dózsa-György téren, Kakucson 18 órakor a Rónai György könyvtár előtti kopjafánál, Ócsán pedig szintén 18 órakor a Hősök terén koszorúznak. Még tart a véleményezési eljárás Tatárszentgyörgyön egy betelepülni kívánó logisztikai parkkal kapcsolatban. A Bokor utca István Király útja Hunyadi tér által határolt területen egy modern logisztikai központ létrehozására nyílhat lehetőség. A beruházás egy rendezett logisztikai raktár, ahol termékeket csomagolnak és készítenek elő áruházak számára. A beruházás keretében egy 6-10 000 négyzetméteres korszerű csarnok épülne a területen. A tervek szerint a létesítmény kizárólag nappali műszakban működne, a munkaidő reggel 7 és délután 4 óra közé esne, így éjszakai munkavégzésre nem kell számítani. A logisztikai raktár forgalma várhatóan heti 8-12 kamion érkezését jelenteni, szervezett és egyenletesen elosztott ütemezéssel. A fejlesztés részeként a területet befásítanák és zöld felületekkel gazdagítanák, emellett rendezett, tiszta környezetet alakítanának ki, valamint a Bokor utca beruházással érintett szakaszának rendezése is megtörténne. A beruházás várhatóan mintegy 25 új munkahelyet teremtene, amelyek közül 10-15 állás helyi lakosok számára is elérhető lehet. A munkakörök többsége betanított jellegű, így speciális szakképesítést sem igényel. Szehofner József polgármestert hallják.
3: Van most egy úriember, akinek több helyen van, több településen van beruházása Magyarországon, vállalkozása, és hát nagyon hosszú tárgyalások és jó kapcsolat kialakítása után azt mondta, hogy ő szeretné idejönni Tatárszentgyörgyre. Kereste a területet jó fél éven keresztül, meg is találtuk, az egy elég elhagyott település, nem egy szép része a településnek, nincs a közelében úgymond lakóház, és hát ez nyilván munkahelyet teremt, ami az elsődleges és legfontosabb, és ezen túl pedig iparűzési adó bevételünket tudja növelni, rendezi a környezetet, erdősába választja el a lakóövezettől a magát az üzemet, itt vegyi anyag, meg tehát ilyen szétsz, ilyesmi nincsen, tehát ez egy logisztikai központ, ide bejön 8-12 kamion egy héten, lepakolják a PVC csöveket, talicskákat, kerti eszközöket nagyobb összeszerelésben, és akkor ezeket kisebb csomagba átszerelik, fölcímkézik, és megy az áruházó, amivel a beruházó vagy a vállalkozó szerződésben áll. Aszfaltutat rendezik, ott megerősítik a Bokor utcát, illetve a főutat. Ez, igazából ez egy óriási lehetőség a településnek, hiszen itt 30 éve nem volt olyan beruházó vagy olyan vállalkozó, aki 10 embernél többet foglalkoztatott volna. Itt most ez 10-15-20 főt is hajlandó foglalkoztatni ez a beruházás, vagy ez a központ, úgyhogy én ennek rendkívül örülök, de nyugtába dicsérjük a napot. Elindult a lakossággal való egyeztetés, elindult a hatósággal való egyeztetés, most nyilván kikerültek ezek a településrendezési tervek, véleményezni kell, és hát a számításaink szerint 27-ben ez az üzem el fog kezdeni tudni működni.
9: Egyre kevésbé tudnak érvényesülni a piacon azok a kisgazdaságok, amelyek Bugyi, Ócsa és Alsó-Némedi környékén termeltek. Évtizedekkel ezelőtt Budapest éléskamrájának nevezték ezeket a településeket, ugyanis főként a burgonya és a káposzta jelentős részben innen került fel a fővárosba. A multinacionális cégek, a vegyes élelmiszer vállalatok betelepülésével azonban visszaesett ezen gazdaságok száma, közülük kevesen tudnak megfelelni a nemzetközi cégek beszállítói elvárásainak. Dr. Tüske Zoltán, Alsó-Némedi polgármestere azt mondta, akik megfelelnek, azok esetében biztosak lehetünk a jó minőségű és biztonságos élelmiszerekben.
4: Bugyi, Ócsa, Alsó-Némedi a korábbi évtizedek során úgy is neveztetett, hogy Budapest éléskamrája, legalábbis a zöldség-krumpli szekció tekintetében. Ez már a jelentős módon átalakult. Ezeknek a kis gazdaságoknak, amelyek itt nagy számban előfordultak korábban, egyre jobban eltűnt a piaci megélhetés és a piaci megjelenési forrás. Tudjuk azt is, hogy ezek a nagy multinacionális cégek, amelyek ide beköltöztek, vegyes élelmiszer, áruház, láncok, ezek ugye átalakították a piacot. Egyre kevesebb helyen látni olyat, hogy kis maszek zöldséges árulja a friss portékáját. Sokkal inkább ezen áruházláncok azok, amelyek a mezőgazdasággal foglalkozó gazdák esetében piacként megjelennek, és bizony azt a teljesítményt, amit ezek megkövetelnek, azt nagyon sokan nem tudják teljesíteni. Gondolok itt az állandóságra, az állandó minőségre, a hasonló vagy az azonos megjelenésre. És ennek az is lett a következménye, legalábbis Alsó-Némedi esetében én ezt tapasztalom, hogy ezek a kis gazdaságok, amelyek régebben akár 5 hektáron, 6 hektáron, vagy éppen 3 hektáron működtek, ezek mára megszűntek létezni, gyakorlatilag a döntő többsége ezeknek eltűnt. Azok a gazdaságok maradtak meg, amelyek tudtak megfelelő módon gépesíteni, és tudtak megfelelő nagyságú földterületeket akár bérlet, akár pedig tulajdonjog útján megszerezni, és azok dalokat együttesen művelni. Ezek száma nyilvánvalóan sokkal kevesebb, mint korábban volt, de ettől függetlenül azt azért Alsó-Némediről még el lehet mondani, hogy még mindig egy a település jelentős hányada él mezőgazdaságból, sok család él gazdálkodásból. Remélem, hogy ez így marad, hiszen a mezőgazdasági termelés nagyon fontos, ráadásul ha helyben termelik, akkor az azt gondolom mindannyiunk számára garancia, hogy olyan fajta terményt fog a gazda eladni nekünk, amelyeket nyugodtan tehetünk az asztalunkra.
9: Megnyílt a vecsési tanúszoda. Jelenleg csak hétköznap van nyitva, azonban hamarosan a hét minden napján várja majd az úszni vágyókat a város utóbbi éveinek legnagyobb beruházása. A hivatalos átadót még az április 12-i választások előtt megtartották, azonban a szalagátvágáson kívül e hét elejéig semmi sem történt, zárva maradt az úszoda. Most azonban hétköznaponként ki lehet próbálni a medencét. A tanúszodát Alanyi utca Tó utca kereszteződésében, Alanyi területén építették fel, és a létesítmény az úszásoktatás mellett a lakossági igényeket is kiszolgálja. 2021-ben jelent meg a kormányrendelet, miszerint az épület 1,4 milliárd forintba kerül az államnak.
10: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
0: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
10: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
0: www.radiodabas.hu-ra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
9: Ma a Dunától keletre gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és többfelé eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország középső harmadán a nyugati, északnyugati szelet élénk, néhol erős széllökések kísérheti. Délutánra 24 és 28 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!
0: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kesegünk. I see trees
12: of green. Csináljuk ebből pörgőset is?
0: Hogy inkább ilyet kértek? Jó, innen tudunk váltani? Tiktok, ébren vagy?
10: Az otthon hangja.

0: Rádiódobosan az otthon hangja. Hát remélem, hogy mindenki énekel az autóban, a munkahelyen, vagy otthon a konyhában. Madonna énekel, tehát ez volt az American Pie. Itt az otthon hangján 10 perccel 8 óra előtt. Most kinyitjuk a gardróbot, de előtte vannak friss híreim az M5-ösről. Ugye korábban már beszámoltunk arról, hogy a Röszke felé vezető oldalon, Örkény térségében egy kamion és két személygépjármű összeütközött. Az 55-ös kilométernél a forgalom továbbra is a leállósávban halad. A kialakult torlódás immáron 10 kilométeres, ezért érdemes Újhartyán és Lajos Mizse között az 5-ös főút felé kerülni. Az esetek óvatosan. Nyitjuk a gardróbot, aztán pedig itt lesz Tidenint, valamint Szakács Gergő.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Nyugat felől tovább csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt a felhőzet is, ezt követően az ország megközelítőleg nyugati kétharmadán már alapvetően napos, csapadékmentes időre lehet számítani a felvonuló fátyolfelhők mellett persze. A keleti észak-keleti vidékeken is várható napsütés, de a gomoly felhőkből elszórtan zápor, zivatar napközben is kialakulhat. A nappali órákban nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések is az észak-nyugati szelet, amely késő délutántól a Dunán túlon egyre nagyobb területen délire, délnyugatira fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul, késő estére többnyire 14 és 21 fok közé hűl le a levegő. Ma nem érvényesül fronthatás az ország nagy részén, ugyanakkor ismét sok napsütésre lehet számítani, ezáltal erős UV-sugárzásra fontos tehát, hogy gondoskodjunk megfelelő fényvédelemről a napégés megelőzése érdekében.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja volt Whitney Houston, majd a 93.4-en 1 perccel 8 óra előtt. Már is érkeznek legfrissebb híreink, aztán pedig megnézzük, hogy miről írnak a mai újságok. Többek között szó lesz arról, hogy drágul a bankolás, hogy Magyarország nem vétóz tovább, és hogy az EU-nak most már tényleg elege lett a kínai termékdömpingből. Ha kíváncsiak vagytok a részletekre, tartsatok velem a következő órában is. Ha pedig autóban ültök, akkor most figyeljetek. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Örkény térségében korábban egy kamion és két személygépjármű ütközött össze. Az 55-ös kilométernél a forgalom a leállósávon halad. A kialakult torlódás közel 10 kilométeres, ezért érdemes Újhartyán és Lajosmizse között az 5-ös főút felé kerülni. Aztán továbbra is erős a reggeli forgalom Budapest felé, az M2-es autóúton Dunakeszi közelében az M3-as autópálya bevezető szakaszán Mogyoródtól, az M6-os autópályán Érdnél, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre térségében, a 31-es főúton Mendet térségétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében. Vezessetek óvatosan!
1: A korrupció ellenes fellépés közös érdek, jelentette ki a magyar kormányfő. Mosószer hamisítókat leplezett le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, jelentette ki Magyar Péter kormányfő a párizsi Élysée palotában szerdán. Magyar Péter Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélése előtt tett sajtónyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy Lengyelország, Ausztria és Németország után negyedik hivatalos útja Párizsba vezetett. Kiemelte, Franciaország Magyarország egyik legfontosabb partnere és szövetségese. A gazdaságban például 45 000 magyarnak adnak munkát francia cégek. Üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására, azt javasolva, hogy a megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, gazdasági, diplomáciai, uniós és kulturális területen is. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltását kezdeményezi a Tisza párt 3 képviselője. Törvényjavaslatuk értelmében a jövőben nem lehetne reklámhálón hirdetni és választási plakátot kihelyezni villanyoszlopokra vagy fákra. Az országgyűlés honlapjára kedden késő este felkerült előterjesztésben. Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence a sajtószabadságról és a média tartalmak alapvető szabályairól szóló 2010-es törvény kiegészítését javasolja. Indítványok szerint tilos lenne olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlöletkeltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul. Több százmillió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez népszerű, keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint 500 helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például 2 nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 000 hamis címkét. Vízbe fulladt egy fiatal a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Helyő keresztúrban, a 35-ös főút közelében található Debreceni tónál, közölte a Neptun Búvár Klub és mentőcsapat Facebook oldalán. Mint írták, kedden kora este érkezett bejelentés a mentőcsapat búvár egységeihez a balesetről. 3 fiatalkorú fiú indult a Helyő keresztúri tópartra fürdőzni, ahol használatba vettek egy ott kikötött vízi biciklit, amely a parttól mintegy 60-70 méterre süllyedni kezdett. Ketten kiúztak a partra, azonban a harmadik társuk elmerült a vízben. Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 8 óra után vagyunk, 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Ordasi Brigi vagyok, és ez továbbra is a TikTok, itt a 93.4-en, 2026. június 4-én csütörtökön reggel. Az M5-ösön baleset történt Örkény térségében, Röszke felé a kialakult torlódás már 10 kilométeres, ezért továbbra is érdemes Újhartyán és Lajos Mizse között az 5-ös főút felé kerülni. Erre figyeljetek, na meg a 93.4-re, hiszen már is megnézzük, hogy miről írnak a mai újságok. Mindezek mellett érkezik a Wood Moon és a Shut Up and Dance.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Davas,
3: az otthon hangja.

0: Rádió Dobos az otthon hangja, 3 perc múlva 8:45. Jó reggelt kívánok azoknak, akik mostanában csatlakoztak hozzánk. Hamarosan Hernádra látogatunk, úgyhogy ha kérdésetek van, akkor hívjátok a 29-562-562-es telefonszámot. Ezt a számot tudjátok csörgetni akkor is, hogyha közlekedési infótok van, és egyben köszönjük, hogyha tájékoztattok bennünket. Nekem is vannak híreim, hiszen folyamatosan böngészem az Útinform aktuális jelentéseit, és hát az M5-ösön van egy kis fennforgás, illetve nagyobb fennforgás Röszke felé. Örkény térségében korábban történt egy baleset, az 55-ös kilométernél a forgalom a leállósávon halad, a kialakult torlódás továbbra is több mint 10 kilométeres, ezért érdemes Újhortyán és Lajosmizse között az 5-ös főút felé kerülni. Vezessetek óvatosan!
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja!
0: 3 európai országból is visszahívta a nagykövetet a kormány, ez a 444 cikke. 3 nagykövet megbízás aluli felmentéséről is hírt adott a szerdai magyar közlöny. A 3 közül így Gyártó István neve lehet a legismerősebb. Ő korábban moszkvai és kijevi nagykövet is volt, 2024-től pedig Varsóban szolgált. Részletek és a teljes cikk a 444 oldalán. Az egészségügyi miniszter kirúgta az országos mentőszolgálat főigazgatóját, ez már a 24.hu cikke. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette az országos mentőszolgálat főigazgatóját, Csató Gábort, aki 9 évig vezette a szervezetet. Részletet és a teljes cikk a 24.hu-n.
2: Szalag címek egy órája.
1: Lapozóra.
3: A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Megismer. Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: 10 perc múlva 8:30, és bizony folytatjuk a lapozórát itt a 93.4-en. Vészló jósló fordulat a világpiacon, ezzel a címmel jelentetett meg cikket a Magyar Nemzet. Magyarországnak stratégiai előnye van a kalászos növények termesztésében, erre kell építeni, jelentette ki a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke kedden. Petőházi Tamás trendfordulóra számít, a várakozások szerint a világ gabona termése a mostani szezonban csökkenni fog, kisebb lesz, mint a felhasználás. Részletek és a teljes cikk a Magyar Nemzet hasábjain. Az EU-nak most már tényleg elege lett a kínai termék dömpingből, ez már a 444 cikke. Fenntarthatatlanok a jelenlegi kereskedelmi kapcsolatok az Európai Unió és Kína között, és ezen változtatni kell. Ezt az álláspontot az elmúlt években jó pár uniós tagállam vezetése hangoztatta, de attól azért messze voltunk, hogy az EU közös álláspontjának lehessen nevezni. Ez kezdett el megváltozni az elmúlt hónapokban, ahogy Európa fővárosaiban fokozatosan mindenhol ráébredtek, hogy a kontinens gazdasága szempontjából veszedelmes függőségi viszonyba lavírozta magát Kínával. Részletek és a teljes cikk a 444 oldalán.
1: Szalag címek egy órája.
0: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, 4 perc múlva 8:30, már is hozom a menü ajánlót, aztán pedig itt lesz a Blah Louisiana, de ebben az órában a zenél majd nekünk a Bagosi Brothers Company, illetve itt lesz majd Crash Adams is, érdemes tehát továbbra is velünk tartani, és 9 óra után pedig Hernádra látogatunk, a polgármester asszonnyal beszélgetünk majd az aktualitásokról, hogyha kérdésetek van, a 29 562 562-n feltehetitek. Ugye korábban már beszámoltam nektek arról, hogy az M5-ös autópályán Röszke felé történt egy baleset Örkény térségében, az 55-ös kilométernél a belső sáv van jelenleg zárva, a kilakult torlódás imáron 4-5 kilométeres, de hogyha tehetitek, akkor kerüljétek el ezt a szakaszt. Itt az otthon hangján, tehát nézzük, mi kerül ma az asztalra.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék, itt a regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
0: Nézzük a Szarvasbangó Bistro and Catering mai ajánlatát, ami a következő: vietnámi húsgombócleves rizstésztával, aztán van még kacsafalatok mézes szezámos bundában zöldséges rizssel, brassói apró pecsenye savanyúsággal, indiai zöldséges lencsedál zöldséges bulgurral, töltött zöldségtócsni aszalt paradicsomos csirkével, rukkolával és zöld fűszeres veggaföllel, a desszer pedig házi mákos nudli szilvaragúval. A konyha a mai kínálata zsenge zöld borsóleves vajas galuskával, mostáros sertésflekken léoni hagymával, parázsburgonyával, bazsalikomos paradicsomos penne pestós mozzarellás csirkemellel, brokkolival és fűszersajttal töltött csirkemell rizssel és friss salátával, és Rákóczi túrós pohár desszert, a desszert. A Sári ABC kínálata húsleves gazdagon, magyaros resztelt csirkemáj petrezselymes borgonyával, aszték sertésborda jázmin rizssel, sült csülök pikni köre módra körettel és savanyúsággal, és párizsi bundás csirkemell nyázminerizssel. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont...

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Bagos Iborosz Company és az olyan ők itt a 93.4-en 5 perccel 3:49 előtt. Folytatjuk a lapozórát itt az otthon hangján, és menet közben kitettünk egy játékot a 93.4 Facebook oldalára. Hó, tippeljétek meg, hogy hányan vizsgáznak ebben az időszakban a Kossuth Zsolna szakképző iskolában, és aki a legközelebb tippel, illetve talán eltalálja a számot, az megkaphatja azt a tortát, amely most készül, a legszebbet fogják állítólag nekünk kiválasztani, úgyhogy tippeljetek és nyerjetek a 93.4-jel, na meg a Kossuth Zsolna szakképzőiskola diákjaival.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Magyarország nem vétóz tovább, erről ír a Világgazdaság. Magyarország hivatalosan is feloldotta Ukrajna uniós csatlakozási folyamatával szembeni vétóját, miután az országgal megállapodott a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséről. A döntéssel Ukrajna és Moldova közelebb kerülhet az első tárgyalási klaszter megnyitásához. Részletek is a teljes cikk a Világgazdaság oldalán. Drágul a bankolás, ez már a Magyar Nemzet cikke. Teljessé vált a kör a magyar bankpiac. Az MBH Bank is közzétette, hogy a korábban elhalasztott inflációs korrekciót beépíti a lakossági bankszámlák díjaiba. A változások augusztustól lépnek életbe, így azoknál az ügyfeleknél is drágul a bankolás, akik eddig még kimaradtak az emelésből. Részletek tehát a Magyar Nemzet oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, Eminem és Rihanna itt a 93.4-en, 9 perccel 9 óra előtt. Hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, amelyben ezúttal Hernádra látogatunk. Hogyha kérdésetek van, 29-562-562-es ez a telefonszámunk. Most pedig érkezzen a lapozóra utolsó blokja, amelyben a bulvárlapokból csemezézünk.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Szabó Zsófi otthagyja a Mokkát, erről ír a Bors. 2 év után köszönt el a nézőktől, érzelmes búcsút vett Szabó Zsófi. Mokkából való távozásának fő oka második gyermekével való várandósága. Az áldott állapotából hátralevő időt szeretné a kisbaba érkezésére fordítani. Részletek és a teljes cikk a Bors oldalán. A Blik pedig Ambrus Attila válásáról ír. Ambrus Attila 58 évesen néz helyzet. Került a gyermekei édesanyja, tavaly augusztusban elhagyta, magával vitte a kicsiket is, sőt már a családi otthonukat is árulják. Így a viszkis neki máron sokat szorra kell erőt merítenie, és megbirkóznia az élete új, nem várt fejezetével. Részletek és a teljes cikk a Blik oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Ez volt a Tiltott Perc, itt a 93.4-en az Otthon hangján a TNT-től 9 órakor. Már is érkeznek legfrissebb híreink, aztán pedig vendégünk lesz Zsírosné Pallaga, Mária Hernád polgármester asszonya. Maradjatok velünk, ha pedig Hernáddal kapcsolatosan kérdésetek van, hívjátok a 29 562 562.
1: A TikTokot a Dabasi T-Flex Kft. Támogatta.
2: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és Tatabánya között, valamint Szárliget és Bicske között a kiépített terelésben az erős forgalom miatt a külső sávon torlódnak a járművek. Aki személyautóval Budapestre tart, érdemes az átterelt sávot választani. A fontos változás, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest irányába lezárták a lehajtó ágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelőút a következő, a 22-es kilométernél fekvő Sasfészek tó pihenőhely. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Örkény térségében egy kamion és két személygépjármű összeütközött. Az 55-ös kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás továbbra is 4-5 kilométeres, vezessetek óvatosan.
2: Polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
3: Óriásit nőtt a hazai használt autóbehozatal. Pénteken lesz a magyar-finn válogatott labdarúgó mérkőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News.
5: Magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnöldöző és titkos szolgálati szervek munkáját, közölte Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a korábbi kormányfő maga dönthetett a rajtaütésekről, vagy éppen eljárások elhúzódásáról. Vállalnia kell a felelősséget, fogalmazott. A Telex szerdai cikke szerint a kormányzat azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajta kell ütni az ukrán aranykonvojon. Noha a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. A lap olyan háttérbeszélgetésekre hivatkozott, amelyeket az ügyre rálátó vagy az ügyben érintett forrásokkal folytatott az elmúlt hetekben, írja az MTI. Immár negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte egy nagy hazai online autópiaci oldal. Májusban több mint 12 ezer import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig pedig 61 ezer külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal többet a tavaly első 5 havi 51 ezernél. Április 1-e óta egyértelműen a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét. Idézték a közleményben Halász Bertalant, a weboldal vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. A Puskás Arénában rendezik pénteken 19 óra 45 perctől a Magyarország-Finnország válogatott labdarúgó mérkőzést. A sportesemény miatt már 17 órától várhatóan 23 óráig számos közlekedési változásra, lezárásra kell készülni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK azt kéri, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel közelítsék meg. Elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló kötött pályás közlekedési eszközök, a 2-es és 4-es metró, valamint az 1-es villamos igénybevételét javasolják. Vádat emelt a kaposvári regionális nyomozóügyészség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint késsel megölte volt barátnőjét és megsebesítette a nő nagybátyját tavaly novemberben a Somogyi vármegye székhelyen, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló férfi 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször megütötte a nőt, majd egy késsel többször megszúrta. A nyomozó ügyészek a férfi szervezetében és a lakásán kábítószert találtak. A vádlott katonai szolgálati jogviszonyát a Magyar Honvédség november 24-én méltatlanság miatt megszüntette, áll a közleményben. Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Sztereó.
7: Sztereó.
6: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
7: de témázunk veled,
6: és rólad is beszélgetünk.
7: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
6: rejtélyek és megoldások.
7: Sztereó.
6: Sztereó.
8: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
0: Már is kezdődik a Sztereó, itt a 93.4-en az Otthon hangján, Ordasi Brigitta vagyok, velem szemben pedig Zsirosné dr. Pallaga Mária, Hernád polgármester asszonya. Szia, jó reggelt, köszöntelek a stúdióban.
9: Jó reggelt, mindenkinek szép napot kívánok.
0: Természetesen a Facebookon élőben is lehet bennünket követni, és ha már Facebook, akkor ott csodáltam meg a szép új óvodátokat. Nemrégiben került átadásra a Pittypang óvoda, hogyha jól mondom. Mit kell róla tudni erről a beruházásról, és mik a következő lépések a fejlesztéseket illetően?
9: Hát bár lehet, hogy régen, mert 2 hónapja adtuk át az óvodát, azóta használják az óvodások. Ez egy ősrégi terve volt már a Hernádi önkormányzatnak, és szükségszerűség is, hogy megbővítsük az óvodát részben azért, mert szerettük volna az emeleten működő csoportokat a földszintre költöztetni, hiszen sokkal egyszerűbb így a kapcsolattartás az óvodai csoportok között, illetve néhány olyan helyiség hiányzott az óvodából, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a 21. században megfelelően ellássa a feladatát, például a tornaszoba, és ezért is volt nagy szükség arra, hogy bővítsük az óvodát, ez meg is történt, és április 10-e óta használjuk ezt a szép, megbővített, mondhatom, hogy új létesítményünket, hiszen a régi részeket is felújítottuk egy kicsit, úgyhogy az egész óvoda csillog-villog.
0: Vannak még azért hiányosságok, említetted adás előtt, hogy azért a teljes beruházás végére olyan szeptember magasságába tudunk véglegpontot tenni.
9: Igen, ahogy említettem is neked, az építkezés nagy volumenű volt, és ezért az udvarnak egy jelentős részét is igénybe vette, ami azzal járt, hogy ott a fel kellett szednünk a játékokat, amik ott voltak, illetve hát a fű az totálisan elpusztult, ezért az előttünk álló feladat az óvodaudvar helyreállítása, a legnagyobb feladat az óvodaudvar helyreállítása, ami egy öntözőrendszer telepítéssel és egy jelentős füvesítéssel jár. A játékokat már visszaraktuk a mindegyiket a helyére, de természetesen használni majd csak akkor lehet, hogyha a homoksivatagot eltüntettük erről a részről. Én úgy gondolom, és ez biztosnak is tekinthető, hogy a szeptemberi óvoda kezdésre fog minden teljesen a helyére kerülni.
0: A gyerekek már belakták az óvodát, mik a visszajelzések tőlük, vagy akár a szülők részéről?
9: Mindenkinek nagyon tetszett, ez nagy boldogság a számunkra. Végre mindenki rendesen jól elfér. 173 óvodásunk van, tehát ez egy jelentős létszám ebben az intézményben. 7 csoportban nyertek elhelyezést a gyerekek, és belakták, igen, nagyon örültek az új bútoroknak, a szép, nagy, tágas tereknek, a minden csoport szobánál jelenlévő vizes blokkoknak, ami nagyon fontos volt, a kis vécéknek, kis kézmosóknak boldogok voltak. Kezdetben még eltévedtek, még lehet, hogy van most is olyan óvodás, aki eltévedt, hogy merre kell mennie, de én azt hiszem, hogy most már mindenki a magáénak tekinti az óvodát és a saját csoportszobáját.
0: Mi a prognózis egyébként? Elég lesz az óvoda egy darabig? Ugye több mint 100 gyermeket említettél, lezajlottak a bölcsődei óvodai beiratkozások, tehát hozzávetőleges számokat mondjuk a közeljövőre tapasztalhatóan tudsz mondani, vagy legalábbis megvannak az infók. Elég lesz ez a hely?
9: A hely elég, legalábbis most csak egy nevelési évről tudok beszélni, tehát a jövő évéről, hiszen megtörténtek a bölcsődei és az óvodai beiratkozások. az a tendencia, hogy egyre több anyuka szeretne visszamenni a munkavilágába, és vállalja, és választja a gyermekének a bölcsödei elhelyezését, és ezt mi úgy tudjuk megoldani. Jelentős túljelentkezés volt, azt elárulhatom, hogy jelentős túljelentkezés volt a bölcsödében. Ezt úgy oldottuk meg, hogy azokat a gyerekeket, akik legalább 2,5 évesek, és alkalmasak arra, hogy óvodában töltsék a napjaikat, azokat az óvoda igazgatója és a bölcsöde vezetője egy megbeszélés kapcsán átcsoportosította az óvodába. Tehát minden szülőnek meg tudtuk oldani a gyermek elhelyezését a következő nevelési évre is. Hiszen nekünk 2 csoportos bölcsödénk van, ez fullon van kezdettől fogva, tehát teljesen betöltjük a szükséges helyeket. Most azt mondom, hogy a következő nevelési évben mindenki elhelyezést nyert.
0: Vannak egyébként bejárók, átjárók, mert tendencia, hogy egyes településekről átviszik a gyerkőcöket A-ból B-be munka miatt, vagy egyéb megfontolás
9: Nincs.
0: Miatt?
9: Nincs. Mi csak hernádi gyerekeket tudunk fölvenni, hiszen a hernádi gyerekekkel fel tudjuk tölteni a létszámot, és az az elv nálunk, hogy hernádi gyerek nem maradhat ellátatlanul bejáró gyermek miatt, tehát nálunk hernádi gyerekek vannak.
0: Ez egy nagy mértékű beruházás volt, terveztek hasonlót a közeljövőbe, ugye arról is beszélgettünk itt adás előtt, hogy azért a pályázatok még folyamatban vannak, vannak függőben lévő ügyek. Mit tudsz nekünk erről elmondani?
9: Ilyen volumenű mostanában biztosan nem lesz, mert minden intézményünket felújítottuk az elmúlt évek alatt, és minden rendben van, tehát nincs szükség nagyobb mértékű felújításra, bővítésre, tehát ekkora volumenű beruházást nem tervezünk, de természetesen, hogyha igény mutatkozik bármire, akkor meg fogjuk találni hozzá a megfelelő lehetőséget. Várunk arra, hogy milyen források nyílnak majd meg, hiszen most egy olyan időszakot élünk, amikor még nem lehet tudni, hogy mire írnak majd ki pályázatot. Természetesen vannak olyan leginkább a közüzemeket érintő feladatok, amelyeket meg kell oldani, és amelyek megoldására lépéseket is teszünk, például a szennyvízhelyzet, ami mindenhol egy elég neuralgikus pont minden település életében. Különböző előkészítő munkák folynak arra vonatkozóan, hogy majd egyszer lehetőség nyíljon például egy pályázatra, mondjuk a szennyvíztisztító telep bővítésére, stb. De ezek egy hosszú átfutású dolgok. Mi igyekszünk egy kicsit előre dolgozni mindig, de ez is nyilván a források függvénye, hogy mire lesz lehetőség, és mire nem.
0: Ha már a szennyvíztémát említetted, akkor több település bevezette a rákötési korlátozást, vagy építési korlátozást, hiszen a gyermekszám növekedése is azt jelzi, hogy kedvező, kedvelt település Hernád a fiatalok körében, és szívesen építkeznek, szívesen költöznek a településre.
9: Nálunk azért nem robbanásszerűen nő a népesség, hanem mindig lassan-lassan növekszik a Hernádon élők száma, de nálunk is probléma lesz az előbb-utóbb, még nem volt szükség arra, hogy bekötési moratóriumot hirdessenek, de gyakorlatilag ez bármikor bekövetkezhet.
0: Innen fogjuk folytatni vendégünk továbbra is, Zsírosné dr. Pallaga Mária Hernád polgármestere. Kérdés esetén 29 56 2 ezt a számot tudjátok hívni.

0: Sztereó.
1: Sztereó.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Sztereó.
0: Sztereó.
2: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: Folytatjuk a Sztereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Vendégünk továbbra is Zsírosné dr. Pallaga Mária Hernád polgármester asszonya. Beruházásokkal, pályázatokkal, utakkal folytatjuk, hiszen több ízben olvastam a Facebook oldalatokon a Lugas-Dűlőbeni forgalmi rend változásról. Mi a helyzet ezzel a területtel? Mit tudsz nekünk erről elmondani?
4: Igen, az óvoda, a Lugas-Dűlő egy érdekes része a településnek, nagyon jól meg lehet ebből az irányból közelíteni például az óvodát és az iskolát, ezért előszeretettel használják, azonban a szélessége nem annyira ideális. És amikor az óvoda készült, akkor a képviselőtestület eldöntötte, hogy forgalmi rendváltozást fog majd bevezetni ezen a szakaszon, tehát a Köztársaság út és az óvoda utca közötti szakaszára a Lugas-Dűlőnek, és ez meg is történt, ez a forgalmi rendváltozás, ami elég nagy port vert föl nálunk, hiszen kétségtelen, hogy vannak olyan lakosok, nem túl sokan, de vannak olyanok, akiknek ez problémát jelentett, vagy az otthonról elmenvén, vagy pedig hazatérvén, hogy ugye körbe kellett menni, meg kellett kerülni egy bizonyos település részt, hogy meg tudják az otthonaikat közelíteni, és azért egy egyeztetés kapcsán, illetve az ott lakók megkérdezése kapcsán változtatott az önkormányzat ezen a forgalom változtatáson. Most még a régi van érvényben, tehát most még egyirányú a Köztársaság út felől a Lugas-Dűlő, de amennyiben elkészülnek a forgalomlassító küszöbök, hát ez fekvőrendőr csak az ízlésesebb fajta, ami nem csak egy pukli, hanem egy épített fekvőrendőrről van szó. Kettő kerül oda beépítésre, és kitérőket is építettünk be erre a szakaszra, ami segít abban, hogy a keskeny úton szemben közlekedő járművek majd ki tudják egymást kerülni, és akkor meg fogjuk változtatni ezt, tehát megszüntetjük majd az egyirányosítást. Annyi a jó hír, hogy a beszerzési eljáráson túl vagyunk, tehát megvan, hogy ki lesz a kivitelezője a Lugas-Dűlői útépítési munkáknak, és utána mihelyt lebonyolódik az útépítés, akkor utána, illetve hát ez a fekvőrendőr, illetve a kitérők megépítése, akkor utána megszüntetjük az egyirányosítást. Tehát én úgy gondolom, hogy az ott élőknek és az arra közlekedni akaróknak már nem sokat kell várnia arra, hogy visszaálljon a régi rend ezen az útszakaszon. Viszont nagyon fontos, bocsánat, ez egész azért volt, hogy a gyerekek biztonságát növeljük, hiszen nagyon sok iskolás gyerek is jár arra kerékpárral, illetve az óvodába közlekedők biztonságát szerettük volna növelni ezzel az intézkedéssel. Na most a forgalomlassítás, illetve a kitérők beépítése ebben nagy segítségre lesz, és akkor megszüntethető lesz az egyirányosítás.
3: Vannak még ilyen kritikus pontok, ahol terveztek hasonló változtatásokat?
4: Sok helyen kellene, mert sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem annyira jellemző a sebesség határok betartása, de lássuk be, hogy nem lehet mindenhova fekvőrendőrt telepíteni, hiszen az oly mértékben nehezítené meg az életünket, amit elmondani is nehéz, tehát és ráadásul sok pénzbe kerül, azt azért ne felejtsük el. Más ilyen neuralgikus pontot nem nagyon tudok mondani, hogyha vannak közlekedési problémák, tehát valahol el kell helyezni egy tükröt vagy egyebet, azt az önkormányzat azért nagyobb felhajtás nélkül megszokta tenni, de jó lenne, hogyha nem kellene fekvőrendőröket drága pénzért beépíteni azokra a helyekre, ahol semmi más nem kellene tennünk, csak betartani a megfelelő sebességet.
3: Az elmúlt időszakban több városvezető, település városvezető számolt be arról, hogy gyalog átkelő helyeket festettek fel több pontra, és ezzel próbálják meg a közlekedés biztonságot egy kicsit javítani, előidézni.
4: Igen, ez így van, hogy hogy a jelzett és felfestett gyalog átkelő helyek és lassításra késztetik a gépjármű vezetőket. Van nálunk olyan hely, ahol szükség lenne erre a módszerre, azonban nagyon sok helyen nem találjuk a megfelelő megoldást, mert például nálunk a főutca is egy szűk utca, sajnos így alakult ki történelmileg, és olyan szabályok vonatkoznak a gyalog átkelő létesítésére, amit például az iskolánál nem tudunk megtenni. Ez egy nagyon nagy probléma, hiszen ez egy alapvető kérdés, hogy a gyalog átkelő helynek például járdáról járdára kell érkeznie. És ezt a főutcának ezen a szakaszán semmiképpen nem tudjuk biztosítani, hiszen csak az egyik oldalon van járda. Tehát ez mindenhol az elképzeléseink a legtöbb több esetben nem a mi akaratunk hiányán feneklenek meg, hanem azoknak a szabályoknak, jogszabályoknak a mentén akadnak meg, amik ezeknek a forgalmat lassító, irányító, terelő építményeknek a létrehozásában van. Tehát igyekszünk eleget tenni a biztonsági követelményeknek, vagy jönne javítani a biztonságot, csak a jogszabályok nem teszik ezt lehetővé. Ez egy nagyon, nagyon kellemetlen helyzet, hogy az ember szeretne valamit megtenni, aztán amikor elhatározza, hogy megteszi, akkor kiderül, hogy igen, meg lehetne tenni, csak ahhoz olyan feltételeket kell biztosítani, amit nem tudunk jelen pillanatban biztosítani. De például ami nagyon fontos, hogy sokan kérdezik azt például, hogy ugye lesz sebességmérő kamera a versenyképes járások program keretében, amit a kistérségi társulás bonyolít le, és mi a Váradi úton helyeztünk el egy sebességmérő kamerát, illetve fogunk elhelyezni, hiszen az ott is egy nagy probléma, hogy egyébként 40 km/h korlátozott sebességet bizony sokan túllépik. És ezért a Váradi úton helyezzük el a kamerát, azonban sokan hiányolták ezt a főutcáról, pontosan az óvoda művelődési ház általános iskola vonalát kellene jobban védeni kamerával, és megvizsgáltuk természetesen ezt a kérdést, hiszen mi is először ide szerettük volna kihelyezni a kamerát, de jelen pillanatban olyan információkat kaptunk a rendőrségtől, hogy 30 kilométeresre csökkentett sebességhez nem támogatják a sebességmérő kamera elhelyezését, úgyhogy megpróbálunk majd tenni valamit annak érdekében, hogy ez megváltozzon, de félek attól, hogy ez meg itt fog megfenekleni, pedig nagy-nagy szükség lenne rá, de azt mondják, hogy itt már olyan nehéz bemérni, tehát ez egy olyan sebesség, amit nehéz betartani, és nagyon nehéz a kamerát úgy beállítani, hogy mondjuk ne büntessen meg mindenkit, aki arra jár. Tehát hogy 30-as kilométeres táblához nem támogatják a kihelyezését a sebességmérő kamerának. Bízom benne, hogy ez változni fog, tehát vagy a sebességet sikerül fölemelni mondjuk 40-re, hogy elhelyezhető legyen ott is egy kamera, vagy pedig mégiscsak hozzájárulnak majd ehhez a fejlesztéshez, mert meggyőződésünk, tehát a Hernádi önkormányzatnak is az a meggyőződése, hogy leginkább ezen a szakaszon van szükség arra, hogy arra kényszerítsük a járművezetőket, hogy lassítsanak.
3: De akkor ezek szerint az utak helyzete, állapota jónak mondható Hernádon, hogyha ingyen jól autózhatóak, és tulajdonképpen arra kell figyelni, hogy csökkentsük a sebességet.
4: Igen, ezzel nincs gond, csak mindenhol lehet nálunk közlekedni, csak a belátás kellene, hogy egy kicsit nagyobb legyen, mert nagyon gyakran nem csak kismértékű sebesség túllépésről beszélünk, amit azért még az ember tolerál, hanem nagy sebesség túllépésről, és ez ez különösen vonatkozik például azokra az esetekre, amikor baleset van az autópályán, és az autópálya egyik pályájának a teljes forgalma Hernádon keresztül bonyolódik a szűk főutcán, és sokan azt sem veszik figyelembe, hogy már nem az autópályán közlekednek, hanem bent a településen. Tehát ez egyébként a főutca teljes szakaszára érvényes, de leginkább a közintézmények környezetében okoz nagy-nagy gondot.
3: A belterületi utakról most térjünk rá a külterületi utakra, hiszen ha jól tudom, akkor itt is van egy függőben lévő pályázat.
4: Külterületi földutas pályázatot nyújtottunk be az elmúlt évben, mert biztos beszéltem már róla, hogy a Hernádi önkormányzat nagyon jutányos áron megvásárolta az úgynevezett vadászházat, amit most Svaldinak nevezünk, és azért vettük meg, és azért kezdtünk el a felújítását, mert ott közösségeknek, óvodai, iskolai, civil közösségeknek szerettünk volna szabadidő eltöltési helyet létrehozni, és jelentem, ez sikerült, hiszen táborokat szoktak ott rendezni, különböző programokat szoktak ott rendezni az intézmények és a civil szervezetek, tehát maga a hely betölti a szerepét, viszont őrült nehéz oda eljutni, főleg eső idején, mert ezek, ami elvezet odáig, az egy mezőgazdasági földút, és nyilván nem lehet megtiltani rajta a mezőgazdasági gépek közlekedését, hiszen ők teljesítik a feladatukat, és ők ugye, meg hát nagyon sokan járnak arra például Pusztavacsnak a Rákóczi telep nevű részére, és ez meglátszik a földút állapotán, főleg esők után. Na most ez a külterületi földutas pályázat, ez a Hernádi autópálya felüljárótól a Rákóczi telepig tartó útépítést jelent, de természetesen nem aszfaltos utat kell itt elképzelni, ez egy útalap elkészítését jelenti, tehát ahol megfelelő szilárd utalapot készít a kivitelező, és ezt mart aszfalttal borítja be, mert ez jutányos áron megfelelő közlekedési felületet biztosít az arra járóknak, tehát ez semmiképpen nem szabad arra számítani, hogy ezen az úton egy aszfaltos út fog épülni, mert lássuk be, egy mezőgazdasági földúton az pénzkidobás lenne, és ráadásul ez mintegy 4 kilométer hosszú, tehát nem is rövid útszakaszról van szó.
3: Egy fontos jövőbemutató beruházással folytatjuk, ugyanis elektromos töltőállomás kialakítására került sor az óvodánál. Miért tartottátok ezt fontosnak? Lesznek-e még hasonlóak? Ugye itt a környéken nagyon-nagyon nehéz elektromos töltőállomást találni.
4: Most csúnyát mondok, nem mi tartottuk fontosnak. Sokan kérdeztek, hogy megőrültetek, hát minek elektromos töltő az óvodához? Én azt hiszem, hogy nem is használta még senki. Üzembe van helyezve, tehát a használat lehetősége az adott, de azt tudni kell, hogy a vonatkozó szabályok szerint az ilyen épületeknél, újonnan létrehozott épületeknél, már pedig ugyanálunk a bővítés miatt ez annak számít, előírás, hogy épüljön elektromos töltőállomás, és nekünk is előírták. Tehát a használatba vételi engedély megadásának az egyik kritériuma az volt, hogy ott működnie kell az elektromos töltőállomásnak. Úgyhogy el kellett, hogy készítsük, megtörtént. Én bízom benne, hogy idővel majd fogják használni az emberek, bár nagyon sokaknak olyan autójuk van, amit otthon is be tudnak dugni a konnektorba, és kérdés, hogy mennyire életszerű az, hogyha még beviszem a gyereket, gyorsan rádugom töltőre az autót, nem tudom. Egy a lényeg, hogy a használatba vételi engedély megadásának feltétele volt az elektromos töltőállomás elkészítése, de bízunk abban, hogy a jövőben ezt azért használni fogják.
3: Innen fogjuk folytatni vendégünk továbbra is Zsírosné dr. Pallaga Mária, Hernád polgármester asszonya, maradjatok velünk!
0: Stereo!
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
2: Stereo. A Stereót támogatja az Aranykorona Ékszer.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
5: itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Ballag már a Vindiát tovább, tovább.
7: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
8: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
7: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
2: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Stereo.
1: Stereo.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
2: Stereo. A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Folytatjuk a Stereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Vendégünk továbbra is Zsírosné dr. Pallaga Mária Hernád polgármester asszonya. Korábban már beszélgettünk Hernád eredet történetéről, és arról, hogy készültök egy mesével, egy történettel, amely hát valószínűleg be fog kerülni a könyvbe. Ezt reméltük, hogy be fog kerülni a könyvbe, de most úgy tűnik, hogy ez az álom valóra vált, és Hernád eredet történetét mindenki olvashatja.
4: Bizony, vasárnap volt a díjátadó, illetve vasárnap látták vendégül azokat a településeket, akik bekerültek ebbe a mesekönyvbe. A Fehér Lilium népfőiskola kezdeményezése volt ez a közösségi mese című kezdeményezés, és ez már a második etap, tehát már egy könyv megjelent, tehát volt már egy ilyen pályázat. Viszont az elmúlt évben mi is beneveztünk ebbe a pályázatba, és a tél folyamán egy lelkes csapat megalkotta Hernád eredetmondáját, amely legnagyobb örömünkre és nagy megtiszteltetésünkre bekerült a közösségi mesék kötetének második kötetébe, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy érdekes vállalkozás volt, mert mesét mindannyian olvastunk már, írni még soha nem írtunk. Ennek ellenére mindenki nagy örömmel vetette bele magát ebbe a munkába, és én azt hiszem, hogy egy színvonalas alkotás született. Ez egy olyan mese, és úgy elnéztem a többi település is, úgy alkotta meg a saját meséjét, hogy gazdálkodtak a helyben fellelhető hagyományokból, mondákból, hiedelmekből, tehát egy nagyon érdekes dolog, mi is így tettünk, úgyhogy a mi eredetmondánk tartalmaz valóságot, és tartalmaz olyan dolgokat, aminek semmi köze a valósághoz, ezek benne a mesei elemek. valóság például a középkori utalás benne, hiszen Hernádot 1388-ban említi először írásos dokumentum. Utalni szerettünk volna arra, hogy szerintünk vajon hogy nyerte el a nevét a település, és egy csomó olyan dolog, amit olyan növények találhatók benne például, ami tudjuk, hogy ezen a tájon éltek például a kocsányos tölgyes, vagy a lisztes bogyó például, ezeket mi megörökítettük. Aztán vannak olyan elemek, amik ugye nincsenek, szerencsére ilyenek a sárkányok. És valóság az is, hogy három út vezet be a településre. Hernád egyáltalán nem zsákfalú, tehát felénk három irányból is meg lehet érkezni, és ennek a három útnak is emléket állítottunk ebben az eredet mondában. Úgyhogy szerintem jól sikerült, nagyon örültünk, hogy bekerültünk a mesekönyvbe. Ebből a mesekönyvből fognak majd kapni olyan gyerekek, akik most díjazottak lesznek a tanév végén a jó tanulmányi eredményükért, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt a mesét minél többen meg fogják ismerni, nem csak Hernádon, hanem máshol is.
3: Lesz folytatása a dolognak? Ugye igazi közösségi munka volt, amit mindenki élvezett, aki benne volt, és részese lehetett a három út megszületésének, de...
4: Kis csoportos munka volt. Tehát igazából így is problémát jelentett, olyan hatan lehetett, hatfős lehetett a csapat, és... Még így is rengeteget vitatkoztunk, mire eljutottunk oda, hogy mi legyen bennem, mi maradjon ki, egyáltalán miről szóljon. Tehát igaz, hogy közösségi, mert ugye a közösségnek hoztuk létre, a közösség történetét eleveníti meg, és gyakorlatilag egy kis közösség formálta magát a mesét. De nagyobb körben, hát egyelőre még nem terveztük ezt az első próbálkozást kiterjeszteni, mert mondom, nagyon nehezen jutottunk dűlőre, hogy pontosan mi legyen benne, de szerencsére azért sikerült tisztázni a vonalakat, és megszületett ez a történet.
3: Keressük tehát a Három út című történetet, eredetmondát, amely Hernád eredetmondája. Maradunk a közösségeknél és azoknál a közösségi programoknál, amelyek előttünk állnak. Az egyik ezek közül a Bogrács Parti, amelyel kapcsolatban egy fejlesztési metódust is meg tudsz velünk osztani.
4: Igen, a Bogrács Parti, ami... közösségi, nagy, szabadtéri rendezvényünk, és jövő héten szombaton az 13-a lesz majd a búcsútérem, és rendhagyó módon kerül megszervezésre, hiszen a délelőtt részt a már hagyományos Mozdulj meg Hernád futó esemény fogja elfoglalni. Délután pedig a hagyományos falunapi történéseket tartalmazza majd, és valóban a búcsútéren rendezzük, ami falu közepén található nagy, most már nem csak füves területe, mert hiszen itt található a Gördeszka pálya, a Pumpa pálya, a Streetball pálya, itt van a szabadtéri színpadunk. Most már azt gondolom, hogy elég sok fa is van ezen a területen, tehát kezd átalakulni. A képviselőtestület néhány éve eldöntötte, hogy ezt a területet mindenképpen megőrzi közösségi felhasználásra, tehát további fejlesztéseket is szeretne majd rajta végrehajtani. Ez pénzfüggő, tehát ez nyilván nem egyszerre fog megtörténni, de folyamatosan szeretnénk úgy alakítani, hogy ott minél többen el tudják tölteni a szabadidejüket. Van egy olyan pénzösszeg, amelyet az államtól kaptunk vissza a befizetett szolidaritási hozzájárulás pluszban, tehát túlfizetését kaptuk vissza tulajdonképpen. Ezt viszont valamiféle projektre kellett elkölteni, tehát meg kellett mondanunk, hogy mire szeretnénk felhasználni, és mi úgy döntöttünk, hogy ezt is a búcsútér fejlesztésére fordítjuk. Ebből most a nyár folyamán, sajnos még a Bogrács partira ez nem valósul meg, de például egy nyilvános mellékhelyiséget hozunk majd létre, ami nagyon jó lesz azoknak is, akik a játszóteret használják, vagy akik a Gördeszka pályát, tehát úgy általában ezt a területet használják. és mindenképpen szeretnénk egy napelemes világítást átvezetni a tér közepén, azért, hogy az esti órákban sem boruljon teljesen sötétbe ez a terület, hanem akkor is használható legyen, vagy esetleg úgy járható legyen, hogy biztonsággal. A későbbiek során tervezzük a területnek a bekerítését, hiszen ha a park jellegét szeretnénk megőrizni, és a gépjármű forgalmat pedig távol szeretnénk ettől a területtől tartani, akkor célszerű bekeríteni, mert ebben a pillanatban már a családok biztonsággal kivihetik a gyermek, hiszen ha a park jellegét szeretnénk megőrizni, és a gépjármű forgalmat pedig távol szeretnénk ettől a területtől tartani, akkor célszerű bekeríteni.

0: Erről beszélünk majd annak idején, most azonban mindenki készüljön a Bogrács partira és a Mozdulj meg Hernád elnevezésű programra. Elég aktív életet éltek mostanában a településen.
1: Mi mindig egyébként, mindig, szerencsére mindig beszámolhatok valamiféle programról, de ezt már mondtam, hogy nálunk meg kell küzdeni az időpontokért, ezért mi minden évben, januárban egy nagy programegyeztetést tartunk, ahol intézmények, civil szervezetek, meg egyáltalán aki valamiféle rendezvényt tervez, azok összeülnek, és megküzdenek a különböző időpontokért, hiszen az nagyon fontos, hogy ne legyen két olyan rendezvény egy napon, ami esetleg megosztaná a nézőközönséget. Így aztán bizony azt kell, hogy mondjam, hogy az év 52 hétvégéjéből nagyon kevés marad üresen. Tehát sok rendezvényünk van, én ennek nagyon örülök. A Bogrács partinak különösen is, hiszen ez a legtöbb embernek biztosíthat egy feledhetetlen délután, illetve a futóverseny pedig már hagyományosan sok embert késztet arra, hogy rövidebb és hosszabb távot lefusson azon a délelőttön.
0: Fussunk tehát jövő hétvégén Hernádon, aztán pedig bográcsozzunk egyet. Köszönjük szépen Zsírosné dr. Pallaga Máriának, hogy ellátogatott hozzánk. Szép napot, jó munkát kívánunk neked.
1: Köszönöm szépen, mindenkinek szép napot.
2: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Stereo.
2: Stereo.
4: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Újabb 6 zalaegerszegi területen találtak aszbesztszennyezést, meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Nachrichten,
7: Novel,
6: Noticias,
7: Novinky,
6: News,
7: magyarul és érthetően
6: hírek.
5: A jövő gyermekvédelmének nyílt beszédre, kommunikációra, bizalomra és szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter szerdán Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelemben jelenleg is sok jó szakember, jó nevelőszülő, tisztességes intézményi dolgozó és felelős vezető dolgozik, akiket a kormány szeretne meghallgatni és velük együtt megérteni, hol kell változtatni. A miniszter bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyermekekért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszületne. A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy aszbesztel szennyezett kőzúzalé borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását, közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere. Balait Zoltán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években zalaegerszegre is szállítottak aszbeszt tartalmú zúzott követ, ezért a Kisfaludi és a Mártírok útja kereszteződés lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású, egyedi méretű fúliával leterítették, és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolat cseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatástól, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az aszbesztes kőzúzalékot. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte szerdán a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Mint írták, a férfi szerda hajnalban halt meg. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. Markánsan csökkent az idén az orosz fegyveres erők által újonnan elfoglalt ukrajnai területek kiterjedése, és Oroszország ezekért a minimális területi nyereségekért is rendkívüli árat fizet emberéletben, mondta szerdai helyzet értékelésében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója. Az ezredes az EBSZ szerdai ülésén felidézte az elektronikus kommunikáció és kibertevékenységi hírszerzés célú figyelésére és elemzésére szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat legfrissebb adatait, amelyek szerint megközelítette az 500 ezret azoknak az orosz katonáknak a száma, akik a háború kezdete óta életüket vesztették az ukrán hadszíntéren. A brit hírszerző szolgálatok részéről ez az első nyilvánosan elhangzott becslés arról, hogy az ukrajnai háborúban eddig hány orosz katona halt meg. Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
8: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
8: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
8: Sztereó.
2: A
9: Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.

Rádiódobos az otthon hangja, 5 perc múlva 10:30, folytatjuk a sztereót itt a 93.4-en, méghozzá a legfrissebb közlekedési információkkal. Az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon, Örkény térségében a korábbi korlátozás imáron véget ért a baleset helyszínénél, az 55-ös kilométertől a torlódás lassan feloszlik. Portál karbantartás miatt torlódik a forgalom az M7-es autópályán Balaton felé, a tárnoki pihenő után. A 28-as kilométernél egy sávon halad a forgalom, 4-5 kilométeres a torlódás. Az M3-as autópályán Budapest felé Bak térségében munkavégzés miatt lezárták az átterelt belső sávot, emiatt a 48-as kilométertől a 39-es kilométerig csak egy sávon halad a forgalom. Vezessetek óvatosan, és ha hasonló infótok van, 29-562-562, ez a telefonszámunk. A folytatásban érkezik Péterfi Bori és Geszti Péter.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Egy dal mindig mást mond.
9: Akárhányszor is hallod.
8: Örökké változatosan.
9: Rádió Dabas.
8: Az otthon hangja.

0: Rádiódobos az otthon hangja 9 perccel múlt fél 11. Itt az idő, hogy megnézzük, hogy a környék éttermei mit kínálnak. Aztán pedig itt lesz Jason Mraz.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
0: A Sári ABC mai kínálata húsleves gazdagon magyaros resztelt csirkemáj petrezselymes burgonyával, azt egy sertésborda jázmin rizssel, aztán sült csülök péknékbörettel, savanyussággal és párizsi bundás csirkemell jázmin rizssel. A konyha mai ajánlata a zsenge zöldborsóleves vajas galuskával, mustáros sertésflekken lioni hagymával, parázs burgonyával, bazsalikomos, paradicsomos penne, pesztós, mozzarellás csirkemellel, brokkolival és fűszersajttal töltött csirkemell rizssel és friss salátával, illetve Rákóczi túrós a pohár desszert, a desszert. A Szarvasbangó Bistro and Catering mai ajánlata vietnámi húsgombócleves rizstésztával, kacsafalatok mézes, szezámos bundában zöldséges rizssel, prassói apró pecsenyes savanyúsággal, indiai zöldséges lencsedál zöldséges burgurral, töltött zöldségtócsni aszalt paradicsomos csirkével és rukkolával, valamint zöld fűszeres vegaföllel, házi mákos nudli szilva ragúval. Ez már a desszert, jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerból.
3: Véget ért a Stereo, de hamarosan kezdődik a Déli Báb, még hozzá Luka Brigivel, aki már megérkezett a stúdióba. Szia, Brigi!
4: Szia, Brigi! Köszöntöm a hallgatókat is!
3: Nézegetjük itt a tippeket, amelyek érkeztek tőletek. Ugye a reggel folyamán indítottunk egy játékot, hiszen az érdi SC Kossuth Zsuzsanna Szakképzőiskola és Kollégium diákjai ezekben a pillanatokban is vizsgáznak. Egyébként nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan vizsgáznak, és hát erre vonatkozott a kérdés, hogy szerintetek hányan vizsgáznak az intézményben ebben az időszakban, úgyhogy egyébként egy nagy szám, aki a legközelebb tippel majd ehhez a nagy számhoz, az megkapja azt a tortát, amely majd 2 után érkezik ide a stúdióba. Brigi sorsol olyan 4 óra magasságában, hogy még 6-ig el tudja vinni az, aki ma el tudja vinni. Aki nem, az betesszük a hűtőbe, és akkor majd a holnapi nap folyamán elviszi. Tényleg most készül a torta, úgyhogy nem tudjuk megmutatni, azt se tudjuk elmondani, hogy milyen ízű lesz. Te milyen ízeket preferálnál, Brigi?
4: Hát most jelen pillanatban a gyümölcsös gyümölcsöket.
3: Akkor jót tettem ki, jó
4: igen,
3: képet választottam.
4: Igen, abszolút. Ez a erdei gyümölcsös, sok gyümölcs, ilyen fanyarab, krém, azokat jobban preferálom, mint az édes, nem tudom, dolgokat most, nem lehet, hogy...
3: Hát ez a nyár szerintem, igen, ilyenkor kicsit megváltozik az ízlésünk is, nem kívánjuk a nehéz ételeket, nem kívánjuk mondjuk a vörösbort, hanem inkább egy proszekót, vagy fehérbort, vagy esetleg egy salátát egy kis kuszkusszal vegyítve.
4: Fehérborra.
3: Végül is úgy is lehet, a lényeg, hogy a könnyedebb ételek iránt vonzódunk, meg hát tulajdonképpen a természet is azt kínálja, tehát amikor elmész egy eprespult előtt, és megcsap az az illat, akkor nem tudod azt mondani, hogy most nem kívánom az epret, mert tudja, hogy kívánni fogod az epret, és inkább az epret fogod megvenni, mint mondjuk a banánt.
4: Igen. Én tegnap a görög dinnyére csábultam rá, beléptem a zöldségeshez.
3: Már van friss magyar görög dinnye?
4: Nem hiszem, hogy magyar, nem gondolnám, hogy magyar, meg se kérdeztem, csak most tényleg az érzékszerveim után mentem, mert beléptem, és a felszeretelt görög dinnyék illata megcsapott, és azt mondtam, hogy na jó, akkor viszünk. Nem annyira édes még, de nem is rossz, tehát nem rossz már, de az illat az fenomenális.
3: Én a sárga dinnyér vagyok így oda. Az tehát is, a görög dinnye annyira nem.
4: Nem láttam.
3: De a sárga dinnyére rá tudok csábulni. Egy kis prosuttóval mennyei manna tud lenni egy forró nyári napon, úgyhogy én a sárga dinnyére gyúrok, és már azt veszem észre, hogy az eper szezon lassan véget ér. Úgyhogy kicsit aggódom, mert mi azt nagyon-nagyon szeretjük, ha a friss eper van mindig a hűtőbe, és úgy elő lehet venni, és csak akár egy-két szemet beveszel belőle, már is nem nyúlsz a csokis fiókhoz. Vagy legalábbis nálam így van.
4: Igen, hogyha van gyümölcs, akkor kevesebb csokoládé fogy, igen. Akkor
3: igen, mert
4: a
3: gyerekeket is jobban nasi, igen, az sokkal jobb
4: lehet venni,
3: a gyümölcs.
4: Igen.
3: Úgyhogy nasizzunk. Hát a tortában nem tudjuk, hogy most lesz gyümölcs, vagy nem lesz gyümölcs, de szerintem biztos, hogy finom lesz, úgyhogy érdemes továbbra is tippelni, és Brigi pedig a délután igen folyamán sorsolni fog.
4: 4-ig mindenképpen tippeljetek, még nagy számokat várunk.
3: Igen, és akkor ha haza is tudjátok vinni, és vacsi után meg lehet enni a tortát, igen, ami most készül. A vizsgázóknak pedig persze drukkolunk, és köszönjük a felajánlást. Én búcsúzom, köszönöm, hogy velem ébredtetek, legközelebb holnap reggel tudjuk ugyanezt hát prezentálni, ugyanis reggel 7-kor várok mindenkit itt az Otthon hangján. Szép délután!
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
5: Itt a reklám.
1: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este 17:30-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
1: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
8: És már is vegyünk a friss közlekedési hírekre. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Örkény térségében a terelést bontják, az 56-os és a 64-es kilométer között csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta a 6 kilométert, ha tehetitek, választatok másik útvonalat. Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon aszfaltoznak Csömör térségétől az M4-es autóút csomópontjáig, a 62-es kilométertől a 42-es kilométerig mozgó terelés mellett dolgoznak. Az aktuális munkavégzésnél a külső sávot lezárják, mögötte 1-2 kilométeres lassulás, torlódás alakult ki. Távolabb az M3-as felé vezető oldalon Gyál térségében a szalagkorlátot javítják, a 36-os kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a forgalom. Vezessetek óvatosan, 0-29-5-6-2-5-6-2, ezen a számon pedig várom a ti közlekedési infóitokat, balesetmentes közlekedést.
7: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
9: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, írta a honvédelmi miniszter. Nyilvánosságra hozza a mérési eredményeket a Gödi akugyár. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
10: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
11: magyarul és érthetően hírek.
9: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán szerdán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökét. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy szerdán Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Hozzátette, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza, emelte ki. Felmentette a belügyminisztérium a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot. A budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét közölte a belügyminisztérium szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőrezredest a budapesti rendőrfőkapitányság vezetésével. A Samsung a Gödért Egyesület által szervezett lakossági fórumon bejelentette, hogy rendszeresen nyilvánosságra hozza független szakértőkkel végzett környezeti mérési eredményeit, és folytatja a Gödi közösséggel a párbeszédet. Az első mérési adatok már elérhetőek a vállalat Facebook oldalán. Az üzemből származó zaj a mérési pontokon határérték alatt maradt, közölte a vállalat. A közlemény szerint a cég péntektől rendszeresen megosztja a független szakértők által végzett mérési eredményeket a vállalat Kapcsolat Facebook oldalán, majd hamarosan induló új honlapján is. A II. Világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán. Közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság. Azt írták, a hadisírgondozók saját adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján több mint 20 a II. Világháborúban elesett magyar katonát temethettek el a tiszadorogmai református temetőben. A szakember három sírhelyet, valamint egy nagy területű sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként. A márciusi feltárás első napján 3 egyéni, 3 dupla, valamint egy 19 katona maradványait tartalmazó tömegsír feltárását kezdték meg. A szakemberek a munkaterületen további nyomokat találtak eltemetett katonákról, ezért a terepmunkát meghosszabbították egy nappal, és egy további elesett magyar katonát exhumáltak, valamint befejeződött a tömegsír teljes feltárása. Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
6: 93.4 Rádió Dabas.
11: A régió leghallgatottabb rádiója.
8: És már folytatódik is, illetve elkezdődik a Déli Báb, én pedig Szlóka Brigi vagyok, 11 óra múlt 4 perccel, és már is jön Ed Sheeran dala, a Shivers-zel kezdjük ezt az órát. A elveszett megtalálta rovattal érkezem nem sokára, és Moldován Ági is jön a térség legfrissebb híreivel, sok jó zenével. Tartsatok velünk, ne felejtsetek el szavazni, illetve játszani velünk Facebook oldalunkon, hogy szerintetek hányan vizsgáznak ma az Érdi SC Dabasi telephelyén, és egy tortát nyerhetek, ami most készül ezekben a pillanatokban, úgyhogy érdemes velünk játszani, egészen 4 óráig írhatjátok meg nekünk, hogy hányan vizsgáznak a mai napon, nagy számot várunk, és aki a legközelebb van hozzá, vagy esetleg pontosan el is találja, azé a torta.
11: Az ország szívében
6: együtt a legjobbakkal.
11: Rádió Dabas,
6: az otthon hangja.

0: Mi segítünk neked, amikor azt hiszed, örökre elveszett, és akkor is, ha valamit találtál, és egyszerűen csak visszaadnád annak, aki elveszette.
1: Az elveszett megtalálta rovat támogatója a Lazító Liget.
2: Már nézzük is, hogy mi az, ami keresi gazdáját, illetve mi az, amit keresnek. Eltűnt egy Ronnie névre hallgató fekete fajtiszta pulikutya a London étterem mögötti egyik tanyáról. Ha esetleg láttad vagy befogadtad, kérjük hívd a szerkesztőséget. Újhartyánról a Monori utcából tűnt el egy 5 éves Dobberman kankutya, nagyjából 45 kg-os. Ha esetleg láttad vagy befogadtad, hívd a szerkesztőségünket. Május 6-án Dabason a Szent István téren az egyik padon maradt Kovács László pénztárcája, benne minden iratával a becsületes megtalálót kérjük juttassa vissza az iratokat a rajtuk található címre. Örülünk, hogy segíthettünk, köszönjük, hogy segítesz nekünk.
1: Az elveszett megtalálta rovatot a Lazító Liget támogatta.
0: Reklám.
1: Lazító Liget. Esküvők, rendezvények szervezése, lebonyolítása. 0620 986 64 45.
0: Ez reklám volt.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Logisztikai központ települne Tatárszentgyörgyre. Napos, felhős időszakok váltogatják egymást.
8: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az első világháborút lezáró Magyarországra vonatkozó békeszerződés értelmében a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, a Délvidéket, Horvátországot más országokhoz csatolták. Az ország egyik napról a másikra elveszítette területének kétharmadát, lakosságának felét. A térség legtöbb településén ma megemlékezést tartanak. Monoron például már 11 órakor kezdődik az ünnepség a gerakerti Trianon emlékműnél. Dabason 16 órakor az országzászlónál, Inárcson 17 órakor a Dózsa-György téren, Kakucson 18 órakor a Rónai György könyvtár előtti kopjafánál, Ócsán pedig szintén 18 órakor a Hősök terén koszorúznak. Még tart a véleményezési eljárás Tatárszentgyörgyön egy betelepülni kívánó logisztikai parkkal kapcsolatban. A Bokor utca István Király útja Hunyadi tér által határolt területen egy modern logisztikai központ létrehozására nyílhat lehetőség. A beruházás egy rendezett logisztikai raktár, ahol termékeket csomagolnak és készítenek elő áruházak számára. A beruházás keretében egy 6-10 ezer négyzetméteres korszerű csarnok épülne a területen. A tervek szerint a létesítmény kizárólag nappali műszakban működne, a munkaidő reggel 7 és délután 4 óra közé esne, így éjszakai munkavégzésre nem kell számítani. A logisztikai raktár forgalma várhatóan heti 8-12 kamion érkezését jelenteni, szervezett és egyenletesen elosztott ütemezéssel. A fejlesztés részeként a területet befásítanák és zöld felületekkel gazdagítanák, emellett rendezett, tiszta környezetet alakítanának ki, valamint a Bokor utca beruházással érintett szakaszának rendezése is megtörténne. A beruházás várhatóan mintegy 25 új munkahelyet teremtene, amelyek közül 10-15 állás helyi lakosok számára is elérhető lehet. A munkakörök többsége betanított jellegű, így speciális szakképesítést sem igényel. Szehofner József polgármestert hallják.
2: Van most egy úriember, akinek több helyen van, több településen van beruházása Magyarországon, vállalkozása, és hát nagyon hosszú tárgyalások és jó kapcsolat kialakítása után azt mondta, hogy ő szeretné idejönni Tatár-Szentgyörgyre. Kereste a területet jó fél éven keresztül, meg is találtuk. Az egy elég elhagyott település, nem egy szép része a településnek. Nincs a közelében úgymond lakóház, és hát ez nyilván munkahelyet teremt, ami az elsődleges és legfontosabb, és ezen túl pedig iparűzési adó bevételünket tudja növelni, rendezi a környezetet, erdősába választja el a lakóvezettől a magát az üzemet. Itt vegyi anyag, meg tehát ilyen ilyesmi nincsen, tehát ez egy logisztikai központ, ide bejön 8-12 kamion egy héten, lepakolják a PVC-csöveket, talicskákat, kerti eszközöket nagyobb összeszerelésben, és akkor ezeket kisebb csomagba átszerelik, fölcímkézik, és megy az áruházon, mivel a beruházó vagy a vállalkozó szerződésben áll. Aszfaltutat rendezik, ott megerősítik a Bokor utcát, illetve a főutat. Ez, igazából ez egy óriási lehetőség a településnek, hiszen itt 30 éve nem volt olyan beruházó vagy olyan vállalkozó, aki 10 embernél többet foglalkoztatott volna. Itt most ez 10-15-20 főt is hajlandó foglalkoztatni ez a beruházás, vagy ez a központ, úgyhogy én ennek rendkívül örülök, de nyugtával dicsérjük a napot. Elindult a lakossággal való egyeztetés, elindult a hatósággal való egyeztetés, most nyilván kikerültek ezek a településrendezési tervek, véleményezni kell, és hát a számításaink szerint 27-ben ez az üzem el fog kezdeni tudni működni.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
9: Lelátó extra.
10: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Magyar Labdarúgó Szövetség budapesti székházába került megrendezésre az NB3-as feljutásért kért területi osztályozós párharcoknak a sorsolása. A 19 vármegye, valamint Budapest bajnoka által alkotott 20 csapatos mezőnyből végül két vármegyéből, Gyarmoson Sopronból és Tolnából nem kívánt senki sem élni a feljutási lehetőségével, így a 18 csapat figyelhette izgatottan a húzásokat. Ennek köszönhetően már a sorsolás előtt eldőlt, hogy két együttes játék nélkül kerül majd fel a harmadosztályba. Az MLS végül 8 párosítást sorsolt ki, tehát 16 együttesnek osztályozót kell játszania az osztályváltásért. A párosítások között vannak ígéretes mérkőzések is, gondolva itt mondjuk a Hajdúnánás Balaton-Almádi, valamint a Szolnok és a KTE 2 összecsapására, de érdekes lehet még a Nagyatád és a Mátészalka csörtéje is, ugyanis a két csapat nem kevesebb, mint 529 kilométerre található egymástól. A sorsolás végére az is biztossá vált, hogy a SZASZ Budapest, valamint a Heves vármegyei első osztályú bajnokság második helyezettje, a Gyöngyösi AK erőnyerőként játék nélkül jutott fel az NB3-ba. Az NB3-as feljutásért kiírt területi osztályozó párosításai Hajdonánási FK, Balaton-Almádi Ese, Mohács Király, Sárhisáp Zalaegerszeg, Sárbogárd Fém a Dunavarsány, Szarvas Sándor falva, Nagyatád Máté Szalka, Szolnoki Máv FC Kecskemét 2 és a Salgótarján M5 párosítás. Az oda-visszavágós párharcok hivatalos játéknapja június 7-e, illetve 14-e. Az idegenben lőtt gól szabálya nem érvényes az osztályozóra, amennyiben a második mérkőzés rendes játékidejének végén az összesített állás döntetlen, akkor a következik a 2x15 perces hosszabbítás, és amennyiben ott sem sikerült dönteni, akkor 11-es párbajjal dől el a feljutás sorsa. A párosítások győztesei automatikusan feljutnak a Nemzeti Bajnokság harmadosztályába. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
7: Ma a Dunától keletre gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és többfelé eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország középső harmadán a nyugati, északnyugati szelet élénk, néhol erős széllökések kísérheti. Délutánra 24 és 28 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!

Imágo Mundi és az Estelente itt az Otthon hangján. 4 perccel múlt el, 3:12, már is megyünk tovább, majd Sophie Alice Baxter dalával, a Get Over You-val, de előbb egy kis hír, megszületett Gundel Takács Gábor első unokája. A népszerű tévés alig néhány hónappal ezelőtt beszélt arról, hogy izgalmas időszak előtt áll, ugyanis a legkisebb gyermek

gyermeke, a 28 éves Bence édesapa lesz, ami azt jelenti, hogy hamarosan megérkezik első unokája, és az RTL reggeliben boldogan újságoltál, hogy megszületett a kislány, aki gyönyörű Szofi nevet kapta. Volt már a kezemben, de nehéz, mert ez ugye a focista gyerekem, a Bence, és ők alapvetően Zalaegerszegen élik az életüket, de azért már volt a kezemben, mondta, hogy nagypapa, ja nem, de jó, gondolta, mesélte humorosan a műsorvezető, aki azt is elárulta, hogy Szofi már 2 hónapos. Hát Isten éltesse sokáig Szofit, és az újdonsült nagypapát is, mi pedig jövünk tovább. Jön Sophie Alix Baxter és a Get Over You, és ne felejtsetek el, továbbra is várjuk a játékban a tippjeiteket, hogy hányan vizsgáznak ma az Érdi SC Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskolában, és aki a legközelebb tippel, vagy épp pontosan tippel, azé lesz a ma készülő torta.

Stateside, Pink Panthers és Zara Larson közöse. Itt az Otthon hangján ezzel zártuk ezt az órát, hiszen egy percünk van még délig, gyorsan kinézünk az utakra, országos híreink után pedig folytatódik a Daily Báb. Az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon Örkény térségében a terelést bontják, az 56-os és a 64-es kilométer között csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta a 6 kilométert. Az M0-as autóút északi szektorán, az M2-es autóút csomópontjánál, az M3-as felé egy műszaki hibás kamion foglalja el a külső sávot a 71-es kilométernél. Szintén az M0-as autóúton, de a keleti szektorban az M5-ös felé vezető oldalon aszfaltoznak, Csömör térségétől az M4-es autóút csomópontjáig a 62-es kilométer től a 42-es kilométerig mozgó terelés mellett dolgoznak. Az aktuális munkavégzésnél a külső sávot lezárják, így mögötte 1-2 kilométeres lassulás torlódás alakult ki. Távolabb az M3-as felé vezető oldalon gyár térségében a szalagkorlátot javítják, a 36-os kilométernél a belső sávot lezárták. Torlódik a forgalom, vezessetek óvatosan. 29-562-562 ezen a számon tudjátok jelezni. Az út észrevételeiteket, bármit láttok, tapasztaltok, hívjatok. További jó utat, balesetmentes közlekedést!

0: A korrupció ellenes fellépés közös érdek, jelentette ki a magyar kormányfő. Mosószer hamisítókat leplezett le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, jelentette ki Magyar Péter kormányfő a párizsi Élysée palotában szerdán. Magyar Péter Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélése előtt tett sajtónyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy Lengyelország, Ausztria és Németország után negyedik hivatalos útja Párizsba vezetett. Kiemelte, Franciaország Magyarország egyik legfontosabb partnere és szövetségese. A gazdaságban például 45 000 magyarnak adnak munkát francia cégek. Üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására, azt javasolva, hogy a megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, gazdasági, diplomáciai, uniós és kulturális területen is. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltását kezdeményezi a Tisza párt 3 képviselője. Törvényjavaslatuk értelmében a jövőben nem lehetne reklámhálón hirdetni és választási plakátot kihelyezni villanyoszlopokra vagy fákra. Az országgyűlés honlapjára kedden késő este felkerült előterjesztésben. Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010-es törvény kiegészítését javasolja. Indítványuk szerint tilos lenne olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlöletkeltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul. Több 100 millió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez népszerű, keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint 500 helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például 2 nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 000 hamis címkét. Vízbe fulladt egy fiatal a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Helyő keresztúrban, a 35-ös főút közelében található Debreceni tónál, közölte a Neptun Búvár Klub és mentőcsapat Facebook oldalán. Mint írták, kedden kora este érkezett bejelentés a mentőcsapat búvár egységeihez a balesetről. 3 fiatalkorú fiú indult a Helyő keresztúri tópartra fürdőzni, ahol használatba vettek egy ott kikötött vízi biciklit, amely a parttól mintegy 60-70 méterre süllyedni kezdett. Ketten kiúztak a partra, azonban a harmadik társuk elmerült a vízben. Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Rádió Davas, az otthon hangja, 4 perc elmúlt el dél, én Szlóka Brigi vagyok, ez pedig a Déli Bábi, itt a 93.4-en, és megyünk is tovább, jön már is Karamell és az Újra című dal, ezzel indítjuk ezt az órát, és majd jövök a horoszkóppal is, megnézzük, hogy a csillagok állása szerint hogyan alakul a mai napunk, ez az óra második felében vár ránk, addig pedig majd idézgetünk egy kicsit a névnapokról lesz szó, és elfeledett neveinkről is.
2: A 70-es,
1: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Marian és az Angyal című dal szólt itt az Otthon hangján, és 8 percünk van még fél egyig. Eva Max-szal megyünk mindjárt tovább, jön a Naked, itt lesz még mondani David Guetta és Sia és a Flames is, de most egy kicsit a névnapokról essen szó, illetve az elfeledett neveinkről. Ma Bulcsú névnap van, június 4-én. Nagyon boldog névnapot kívánok minden Bulcsú, esetleg Tormás, Fatima vagy Ferenc nevű hallgatónknak. A Bulcsú ismeretlen eredetű régi magyar személynév, a török eredetű magyar búcsú és a bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. És hát milyen elfeledett neveink vannak? Erről cikkezett a Femina.hu, hogy a 70-es, 80-as évekből idézett fel elfeledett neveket, nagyon népszerűek voltak, de ma már alig kapja őket valaki. A 70-es, 80-as évek névadási szokásait furcsa kettőség jellemezte, egyszerre volt jelen az újító szellem, amelynek során megjelentek olyan nevek, amelyeket korábban még senki nem hallott, és a hagyományőrzés, ugyanis abban az időben még sok évtizedek, vagy akár évszázadok óta népszerű név jól tartotta magát. Nézzük is az elfeledett lányneveket a 70-es, 80-as évekből. A KSH adatai alapján az 1975-1984 közötti időszakban a legnépszerűbb 10 lánynév sorrendben a következő volt. Andrea, Krisztina, Katalin, Mónika, Szilvia, Anita, Zsuzsanna, Éva, Judit és Ágnes. Alig néhány olyan lánynév létezik, amely akkor és most is a 100 leggyakoribb között szerepel. Ezek között van az akkor 18. jelenleg 60. helyen szereplő Eszter, vagy az akkor 21. jelenleg 62. helyet elfoglaló Viktória. Nagy karriert futott be azóta az Anna, amely az időszakban a 40. 2025-ben pedig a 6. leggyakrabban adott név volt, de voltak évek, amikor vezette a toplistát. A Dóra, Zsófia és a Réka pedig az elmúlt időszakban felfutott, majd lassan leáldozni látszik a csillaguk. A 40. hely környékéről az ezredfordulóra a top 10-be repültek, majd szép lassan vissza is ereszkedtek a népszerűségi lista közepetájára. Nézzük a fiú neveket. Az elfeledett fiú nevek a 70-es, 80-as évekből ugyanebben az időszakban tehát a következők voltak 1-től 10-ig a legnépszerűbbek, az Zoltán, Gábor, László, Attila, Péter, Tamás, István, Zsolt, József és a János. Amint látszik, ezek szinte mindegyike évszázadok óta megszokott, ismert név volt, egyedül talán az Attila és a Zsolt számított valamennyire újítónak, ráadásul ezek a nevek még 2025-ben sem mentek ki a divatból. A Zoltán, a Gábor, az Attila, az István a 40. hely környékén tanyáznak a népszerűségi listán, a László még mindig a 25. a Péter a 31. Ezzel olyan divatosnak tekintett neveket előznek meg, mint a Leo, a Csongor és a Kevin. Tamás közülük az egyetlen, amely némileg meglepő módon nem jutott be tavaly a top 100-ba. Erről cikkezett tehát a Femina.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
2: www.radiodavas.hu

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Fél évszázad legjobb dalaival.
5: Rádió Dabas.

0: A Blaha Louisiana után már megyünk is tovább, megnézzük, hogy mit üzennek nekünk mára a csillagok.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves Kós, délután a vízöntő holdnál felgyorsulsz te is, és képes leszel elérni szinte bármit, amiben nagy segítségre lehet valaki, akivel egy hullámhosszon vagy, és szinte fél szavakból megértitek egymást. Egy ilyen ember a környezetedben nagy kincs, becsüld is meg. Kedves Bika, csütörtökön napközben úgy érzed, hogy valakinek gondja van veled, talán a megjelenéseddel, vagy a viselkedéseddel, vagy az is lehet, hogy éppen egy kiugró eredményed bosszantja az illetőt. A kérdés mindössze az, hogy miért kellene neked ezzel foglalkoznod. Legyen mindez az ő baja. Váratlan konfliktusa lehet ma valakivel az ikreknek a közvetlen környezetében. A béke érdekében most nem vállalod fel a véleményedet, hidd el, teljesen fölöslegesen tűrtőzteted magad ennyire, ráadásul az illetőt abban a hitben hagyod, hogy a viselkedése rendben van. A ráknak a bakhold ma még mély érzéseket jelez, de sértődékenységet és gyanakvást is hozhat. Érdemes jó irányba csatornázni most az energiákat, mert különleges meglátások és erős intuíció is jellemezheti ezt a napot. Délután pedig a felszabadulást jelzik a vízöntő energiák. A hold átlép a vízöntőbe csütörtökön a nap közepén, kedves oroszlán, ami számodra meglepő fordulatokat jelez. A valódi gondolatok és vélemények kerülhetnek felszínre egy olyan ügyben, amelyre eddig talán nem is ez volt a jellemző. Kedves szűz! A délelőtti Neptunusz fényszöge miatt hallgass elsősorban az ösztönöidre, különösen akkor, ha egy magánélettel kapcsolatos lehetőségről döntesz. Talán elsőre nem a legracionálisabb utat diktálja a szíved, de nagy az esély arra, hogy ez lesz a jó döntés. Délelőtt a bakhold rendezetté tesz, kedves mérleg, és ez nagy segítség, mert a Jupiter jelzi, hogy jöhet is néhány kihívás, és délután már nehezebben koncentrálsz, cserébe viszont sokkal jobb a hangulatod is. Ha nem megy a munka, ne is erőltesd. Látható az égen egy Merkur-Neptunusz kvadrát, ami elbizonytalaníthatja a Skorpiót, tanácstalan lehetsz. Délután viszont már a vízöntő jegyében jár a hold, és te sokkal kiegyensúlyozottabb leszel, jó hírt kaphatsz, kedvező fejlemény jöhet. Kedves nyilas, délutánra elfújja a rossz kedvedet a vízöntő hold, úgyhogy nem kell hagynod, hogy a rossz hangulatban teljen az egész nap. Így áll egy finom kávét valakivel, akivel beszélgethetsz. Kedves bak, ha te oda teszed magad és sok energiát teszel bele valamibe, akkor joggal várod el, hogy körülötted más is így tegyen. Ma azonban könnyen előfordulhat, hogy valaki csalódást okoz és kihátrál a feladatból. Nem baj, legalább a teljes dicsőség a tiéd. Csütörtökön délután belép a hold a vízöntő jegyébe, ettől az érzelmi és a fizikai energiája a vízöntőnek megnő, és elegendő lehet arra, hogy olyasmiben is haladást érj el, amitől tartasz, vagy nehezen veszed rá magad, hogy belekezdj, addig üsd a vasat, amíg meleg, ma ez legyen a mottód. És végezetül, kedves halak, váratlan helyzettel, kényes és különleges empátiát igénylő feladattal kezdődik a mai nap. Ez nem kis mértékben szükséged lesz a pszichológiai tapasztalataidra, az emberismeretedre is. Nagyon is jól látod a dolgokat, csak arra vigyázz, hogy ne alkoss túl hamar véleményt. Ezeket üzenik mára nekünk a csillagok.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Will Serker. Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám.

0: Rosé és a Bruno Mars közös az Apacit az otthon hangján. Ezzel zárjuk ezt az órát. Két percünk van még egy óráig. Közlekedési hírekkel megyünk már is tovább. És már is mondom, egy friss információ érkezett ide a stúdiónkban, hogy aki Dabasról Újhartyánra vagy Újhartyánról Dabasra tart a 46-06-os úton, az készüljön fel rá, hogy a 46-06-os út és az Öregország út kereszteződésében koccanás történt, így vigyázzatok, nagyon kerülni kell, úgyhogy vezessetek arrafele óvatosan, körültekintően. Továbbá az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Örkény térségében a terelést bontják, az 56-os és a 64-es kilométer között csak egy sáv járható, a torlódás továbbra is nagy. Véget ért a munkavégzés az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as felé vezető oldalon Gyár térségében a 36-os kilométertől kialakult jelentős torlódás feloszlóban van. És az 52-es főút az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföld vár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Óriásit nőtt a hazai használt autóbehozatal. Pénteken lesz a magyar-finn válogatott labdarúgó mérkőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és titkos szolgálati szervek munkáját, közölte Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a korábbi kormányfő maga dönthetett a rajtaütésekről, vagy éppen eljárások elhúzódásáról. Vállalnia kell a felelősséget, fogalmazott. A Telex szerdai cikke szerint a kormányzat azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajta kell ütni az ukrán aranykonvojon, noha a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. A lap olyan háttérbeszélgetésekre hivatkozott, amelyeket az ügyre rálátó vagy az ügyben érintett forrásokkal folytatott az elmúlt hetekben, írja az MTI. Immár negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte egy nagy hazai online autópiaci oldal. Májusban több mint 12 ezer import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig pedig 61 ezer külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal többet a tavaly első 5 havi 51 ezernél. Április 1-e óta egyértelműen a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét. Idézték a közleményben Halász Bertalant, a weboldal vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. A Puskás Arénában rendezik pénteken 19 óra 45 perctől a Magyarország-Finnország válogatott labdarúgó mérkőzést. A sportesemény miatt már 17 órától várhatóan 23 óráig számos közlekedési változásra, lezárásra kell készülni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK azt kéri, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel közelítsék meg. Elsősorban a megszokottnál gyakrabban indulók kötött pályás közlekedési eszközök, a 2-es és 4-es metró, valamint az 1-es villamos igénybevételét javasolják. Vádat emelt a Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint késsel megölte volt barátnőjét és megsebesítette a nő nagybátyját tavaly novemberben a Somogyi vármegye székhelyen, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló férfi 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször megütötte a nőt, majd egy késsel többször megszúrta. A nyomozó ügyészek a férfi szervezetében és a lakásán kábítószert találtak. A vádlott katonai szolgálati jogviszonyát a Magyar Honvédség november 24-én méltatlanság miatt megszüntette, áll a közleményben. Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható, gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: És már megyünk is tovább itt az Otthon hangján a Déli Bábban, és jön a VTS, ők kezdik ezt az órát, de jön majd még Tolt, Andi és a Salt & Papa is, és még sokan mások. Jó, sok zenével, tudásmorzsával érkezem majd. Tartsatok velem!
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az Otthon hangja.
5: So we are in yes. I just wanna swim in you.
2: 93.4

sexy people.

Orbán Rudi után már is megyünk majd tovább a One Republic-kal, de előtte még megemlékezünk a mai nap eseményeiről, ugyanis ma van a Nemzeti Összetartozás napja. A magyar nemzet tudja, hogy Magyarország akkor lehet sikeres, ha erős, szövetséges és kiszámítható partner, mondta Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott beszédében a Kossuth téren. Az Országház előtt katonai tiszteletadás kíséretében felvonták a nemzeti lobogót. A Nemzeti Összetartozás napját minden évben június 4-én az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján tartják. Az emléknapot a II. Orbán kormány alatt 2010-ben foglalták a törvénybe a parlament. Erre emlékezünk ma, és minden évben. 1918. november 16-án az Eckart az új nyilatkozatot követően megtörtént az új állam, az első magyar népköztársaság ünnepélyes keretek között történt kialakítása, amely a régi rend végét és egy új világ kezdetét jelentette. Ez az új világrend azonban visszavonhatatlanná csak 1920. június 4-én az első világháborúban vesztes résztvevőre, a magyar királyságra kényszerített trianoni szerződés aláírásának napján vált a magyar társadalom számára. A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró párizsi környéki békeszerződések Magyarországra erőszakolt rendszerének részekeként a háborúban vesztes Magyar Királyság és a háborúban győztes Antant szövetség hatalmai között létrejött békeszerződés, amely többek között az osztrák-magyar monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a szerb-horvát-szlovén királyság új határait. Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az akkori Magyarország népessége 5, a mai állapot szerint 8 államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyének nagy részét is. 300 ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlovákiához, 5,3 millió Romániához, 4,1 millió Jugoszláviához, beleértve Horvát Szlavonország 2,6 millió lakosát. Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő maradt. Erre emlékezünk a mai napon. Mi pedig most megyünk tovább, jön a One Republic és a Better Day, itt lesz még velünk Dániel Figergő és a Five is, és az óra második felében pedig Tudás Morzsával érkezem, tartsatok velem addig is.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Még egy KEDD, Anna and the Barbies itt az Azon hangján, egy percen múlt el 1:30. Reklámmal fogunk tovább menni, aztán jön a Get Lucky, meg az, majd jön Blanka is, és tudásmozsákkal is jelentkezem, ahol pedig a gyermek első szava lesz a téma.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám!
2: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, története. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Szerepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Hey everyone, this is Fela Grand, and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: Blanka és a Karamélye szólt itt az Otthon hangján. 2 perc múlva lesz 3:42, tudásmorzsákkal megyünk tovább. A gyermek első szava lenne a téma. Nem tudom, hogy ti emlékeztek-e a tiétekre, mesélték-e nektek, én nem emlékszem. Hát a gyerekeknek meg talán a baba és a mama volt az első szavuk. Ha apát kérdezitek, akkor apa biztosan.
1: Városi legendák
2: vagy elképesztő tények.
1: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
0: És már mondom is, hogy mit jelenthet a gyerek első szava. Sok szülő hónapokon át várja, mikor hangzik el végre az első érthető anya vagy apa, és gyakran komoly jelentőséget tulajdonítunk ennek az apró mérföldkőnek. Az édesapák büszkén mesélik, ha a baba első szava az apa volt, az anyák pedig néha humorral, átszőtt sértettséggel kérik ki maguknak a dolgot. A szakértők szerint azonban az első szó mögött általában nem tudatos választás vagy mélyebb érzelmi döntés áll, hanem sokkal inkább a gyermek környezete és a nyelvi fejlődés természetes folyamata. A legtöbb baba olyan hangokat mond ki először, amelyeket könnyű kiejteni, gyakran hallanak és erős érzelmi élményekhez kötnek. Ezért világszerte hasonlók az első szavak, amik megjelennek, például a mama, papa, baba vagy adott esetben a testvér neve. A kutatások szerint a csecsemők már jóval az első szó kimondása előtt folyamatosan figyelik a beszéd ritmusát, hangsúlyát és dallamát. Már néhány hónapos korban felismerik a szüleik hangját, később pedig elkezdik összekapcsolni a szavakat bizonyos emberekkel vagy helyzetekkel. Sokan nem tudják, de az első szó önmagában még nem a beszéd kezdete, inkább egy hosszú tanulási folyamat látványos eredménye. A gyermek előtte hónapokon át gyakorolja a hangképzést gügyögéssel, hangutánzással és ismétlésekkel. Sok híres énekes hallhatjuk azt, előbb tanultam meg énekelni, mint beszélni mondatot, ami remekül hangzik, és természetesen hónapokon át gyakorolja a hangképzést gügyögéssel, hangutánzással és ismétlésekkel. Sok híres énekestől hallhatjuk azt, előbb tanultam meg énekelni, mint beszélni mondatot, ami remekül hangzik, és természetesen

Inkább az segíti, ha a szülők sokat kommunikálnak a gyermekkel. A közös mesélés, az éneklés, a szemkontaktus és a mindennapi tevékenységek kommentálása mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a baba egyre több szót értsen. Érdekesség, hogy a gyermekek sokkal több szót értenek, mint amennyit kezdetben ki tudnak mondani. Az első szó tehát nem a jövő személyiségének titkos üzenete, és nem is egy ralli a szülők között, sokkal inkább annak a jele, hogy a gyermek rájött, a hangok segítségével kapcsolatot teremthet a világgal, és ezzel egy teljesen új univerzum kapuja nyílik meg előtte. Még egy ilyen sztorit elmesélek ehhez kapcsolódóan, ugye, hogy nagyon sok baba, illetve kisgyermek mondja azokat a szavakat, ugye, amiket legtöbbet hall, akár egy-egy tájra vonatkozóan, de azt ugye tudja, hogy a mama az a mama, a papa az a papa, apa az apa, és hát én ugyanígy voltam ezzel, nagyon sokszor mondták nekem, hogy hoppá, mikor odadobták, vagy gurították hozzám a labdát, úgyhogy én például nagyon sokáig a labdát hoppának hívtam.

0: létezni. Rúzsa Magdi és az Egyszer itt az Otthon hangján, ezzel zártuk ezt az órát, hiszen 3 percünk van még 2 óráig. Még mindig jöhetnek a tippek, hogy hányan vizsgáznak a mai napon, a nyeremény pedig a torta, egy torta, amit most ott készítenek a mai napon, ott készül vizsgán, viszont nem csak a cukrászokat várjuk, mármint, hogy nem csak azt megtippelni, hogy hány cukrász vizsgázik, hanem úgy összességében hányan vizsgáznak mindenféle szakon most ebben az időszakban. Úgyhogy ehhez kérünk egy nagy számot. Van már, aki közel járt hozzá, van, aki majdnem, de még pontos tipp, és túl közeli szám még nem igazán érkezett, úgyhogy írjatok még, 4 órakor sorsolok, addig mindenképpen írhattok számokat. Most pedig közlekedési információkkal megyünk tovább. Először is egy hír innen Dabasról, a Bartók Béla úton a Laguna üzletnél koccanás történt, úgyhogy óvatosan arra felé lassan közlekedjetek. Az M5-ös autópályán pedig a Hartyáni lejárónál már a pálya is áll, akkor a torlódás, és ehhez kapcsolódóan Röszke felé vezető oldalon Örkény térségében a terelést bontják, az 56-os és a 64-es kilométer között csak egy sáv járható, és a torlódás az meghaladta a 6 kilométert, úgyhogy ha lehet, akkor kerüljétek ezt el. Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös felé Ecser térségében aszfaltoznak, a 48-as és a 45-ös kilométer között a külső sávot lezárták, ott is több kilométeres a dugó. Véget ért az munkavégzés az M0-as autóút M3-as felé vezető oldalán Gyál térségében, a 36-os kilométertől kialakult jelentős torlódás pedig feloszlóban van. Vezessetek óvatosan, 0-29-562-562, ez a telefonszámunk, ahol várom a ti közlekedési infóitokat. További jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Újabb 6 zalaegerszegi területen találtak aszbeszt szennyezést, meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A jövő gyermekvédelmének nyílt beszédre, kommunikációra, bizalomra és szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter szerdán Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelemben jelenleg is sok jó szakember, jó nevelőszülő, tisztességes intézményi dolgozó és felelős vezető dolgozik, akiket a kormány szeretne meghallgatni és velük együtt megérteni, hol kell változtatni. A miniszter bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyermekekért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszületne. A korábbi érintett 2 közterület után a friss laboreredmények alapján újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy aszbesztel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását, közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere. Balait Zoltán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években Zalaegerszegre is szállítottak aszbeszt tartalmú zúzott követ, ezért a Kisfaludi és a Mártírok útja keresztező lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású, egyedi méretű fúliával leterítették, és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolat cseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatástól, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az aszbesztes kőzúzalékot. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte szerdán a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Mint írták, a férfi szerda hajnalban halt meg. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy fánságos állapotban van a sérült. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. Markánsan csökkent az idén az orosz fegyveres erők által újonnan elfoglalt ukrajnai területek kiterjedése, és Oroszország ezekért a minimális területi nyereségekért is rendkívüli árat fizet emberéletben, mondta szerdai helyzet értékelésében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója. Az ezredes az EBSZ szerdai ülésén felidézte az elektronikus kommunikáció és kibertevékenységi hírszerzés célú figyelésére és elemzésére szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat legfrissebb adatait, amelyek szerint megközelítette az 500 ezret azoknak az orosz katonáknak a száma, akik a háború kezdete óta életüket vesztették az ukrán hadszíntéren. A brit hírszerző szolgálatok részéről ez az első nyilvánosan elhangzott becslés arról, hogy az ukrajnai háborúban eddig hány orosz katona halt meg. Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 2:03, a mikrofonnál Szluka Brigit, halljátok, folytatódik a Déli Báb itt az otthon hangján, és már is megyünk tovább Ray Dalton Blood Running című dalával, viszont továbbra is ugye várjuk a számokat, hogy szerintetek hányan vizsgáznak, és most közérdekű információkkal jelentkezem, majd hamarosan az óra felénél Moldován Ági jön a térség legfrissebb híreivel, az óra második felében pedig Budapest egy titokzatos, illetve a legtitokzatosabb helyszínéről lesz szó, ami megnyílik egy estére a nagy közönség előtt júniusban, hogy mi is ez és milyen programra várnak ott, arról is szó esik majd.
3: A 70-es,
5: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
5: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: És már is megyünk tovább közérdekű információkkal, hiszen 16 perccel múlt el 2 óra, azaz 2:45 van már is.
1: Értéket közvetítünk.
2: Közérdekű információk.
0: És egy pillanat, és már mondom is a közérdekű információkat. Addig is továbbra is figyeljetek itt a Bartók Béla úton, hiszen történt egy kis koccanás, és vezessetek arra fel óvatosan a lámpás kereszteződés fele, és hogyha ott bekanyarodtok, akkor is ott az út elején lehet baj. És egy pillanat, de valamiért nem szeretné nekem megnyitni a közérdekű információkat a gép. Úgyhogy egy pillanat múlva visszatérünk, addig jön a Black Eyed Peas.

0: muffin, something. Helyreállt a rendszer, úgyhogy már is mondom a közérdekünket.
1: Értéket közvetítünk.
2: Közérdekű információk.
0: Dabasváros üzemeltetés tájékoztat, hogy a Semmelweis utca és Melder utca sarkán lévő gáz fogadóállomásnál műszaki hiba történt. A hiba elhárítása érdekében a Parag utcát, a Tornacsarnok és a Manódombi bölcsöde között fel kell bontani. A kivitelezés idejére a teljes útszélesség lezárásra szükséges. Kérik a tisztelt lakosságot, hogy a megváltozott forgalmi rendet mindenki tartsa be. A kivitelezés kezdete június 1. hétfő. Pest vármegyei kormányhivatal földhivatali osztálya 2026-ban határszemlét tart több település külterületi termőföldjein. Június 9-én Inárcson, június 11-én Kakucson, június 16-án Tatár-Szentgyörgyön. Az ellenőrzés során vizsgálják többek között a termőföldek művelését, a hasznosítási kötelezettség teljesítését, az ingatlan nyilvántartási adatok egyezőségét, valamint a gyommentes állapot fenntartását. Kérjük az érintett tulajdonosokat, földhasználókat és haszonélvezőket, hogy a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő állapot biztosításával segítsék az ellenőrzés zavartalan lebonyolítását. A Monor városi úszodában június 6-án 9 és 17 óra között speciális olimpiai válogató kerül megrendezésre. A megadott időpontban egyéni és csoportos látogatókat az úszodában nem tudnak fogadni.
1: A Rádió Dabas
2: közérdekű információit hallottad.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Egyre kevésbé érvényesülnek a kisgazdaságok a piacon. Megnyílt a vecsési tanuszoda, hideg front érkezik némi esővel.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Egyre kevésbé tudnak érvényesülni a piacon azok a kisgazdaságok, amelyek Bugyi, Ócsa és Alsó-Némedi környékén termeltek. Évtizedekkel ezelőtt Budapest éléskamrájának nevezték ezeket a településeket, ugyanis főként a burgonya és a káposzta jelentős részben innen került fel a fővárosba. A multinacionális cégek, a vegyes élelmiszer vállalatok betelepülésével azonban visszaesett ezen gazdaságok száma, közülük kevesen tudnak megfelelni a nemzetközi cégek beszállítói elvárásainak. Dr. Tüske Zoltán, Alsó-Némedi polgármestere azt mondta, akik megfelelnek, azok esetében biztosak lehetünk a jó minőségű és biztonságos élelmiszerekben.
9: Bugyi, Ócsa, Alsó-Némedi a korábbi évtizedek során úgy is neveztetett, hogy Budapest éléskamrája, legalábbis a zöldség-krumpli szekció tekintetében. Ez már a jelentős módon átalakult. Ezeknek a kis gazdaságoknak, amelyek itt nagy számban előfordultak korábban, egyre jobban eltűnt a piaci megélhetés és a piaci megjelenési forma. Tudjuk azt is, hogy ezek a nagy multinacionális cégek, amelyek ide beköltöztek, vegyes élelmiszer áruház láncok, ezek ugye átalakították a piacot. Egyre kevesebb helyen látni olyat, hogy kismaszek zöldséges árulja a friss portékáját. Sokkal inkább ezen áruház láncok azok, amelyek a mezőgazdasággal foglalkozó gazdák esetében piacként megjelennek, és bizony azt a teljesítményt, amit ezek megkövetelnek, azt nagyon sokan nem tudják teljesíteni. Gondolok itt az állandóságra, az állandó minőségre, a hasonló vagy az azonos megjelenésre. És ennek az is lett a következménye, legalábbis Alsó-Némedi esetében én ezt tapasztalom, hogy ezek a kisgazdaságok, amelyek régebben akár 5 hektáron, 6 hektáron, vagy éppen 3 hektáron működtek, ezek mára megszűntek létezni, gyakorlatilag a döntő többsége ezeknek eltűnt. Azok a gazdaságok maradtak meg, amelyek tudtak megfelelő módon gépesíteni, és tudtak megfelelő nagyságú földterületeket akár bérlet, akár pedig tulajdonjog útján megszerezni, és azokat együttesen művelni. Ezek száma nyilvánvalóan sokkal kevesebb, mint korábban volt, de ettől függetlenül azt azért Alsó-Némediről még el lehet mondani, hogy még mindig a település jelentős hányada él mezőgazdaságból, sok család él gazdálkodásból. Remélem, hogy ez így marad, hiszen a mezőgazdasági termelés nagyon fontos, ráadásul, ha helyben termelik, akkor az azt gondolom mindannyiunk számára garancia, hogy olyan fajta terményt fog a gazda eladni nekünk, amelyeket nyugodtan tehetünk az asztalunkra.
6: Megnyílt a vecsési tanúszoda. Jelenleg csak hétköznap van nyitva, azonban hamarosan a hét mindennapján várja majd az úszni vágyókat a város utóbbi éveinek legnagyobb beruházása. A hivatalos átadót még az április 12-i választások előtt megtartották, azonban a szalagátvágáson kívül e hét elejéig semmi sem történt, zárva maradt az úszoda. Most azonban hétköznaponként ki lehet próbálni a medencét. A tanúszodát Alanyi utca Tó utca kereszteződésében, Alanyi területén építették fel, és a létesítmény az úszásoktatás mellett a lakossági igényeket is kiszolgálja. 2021-ben jelent meg a kormányrendelet, miszerint az épület 1,4 milliárd forintba kerül az államnak.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
10: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A 125 éve fennálló Monoriese jubilemi évében Valkai Őrs a 20 szakosztály tagja az előző idényben mutatott teljesítményével, eredményeivel kiérdemelte a Monori Sport Egyesület kiváló versenyzője díjat. Az elnökség döntés alapján egy sportvezetőt, egy edzőt és két versenyzőt ért a megtiszteltetés. Az ő teljesítményük és küzdeni tudásuk méltó példa mindannyiuk előtt. Az idei díjazott a Kerdei Szabina karate, illetve az említett Valkai Őrs úszás kategóriában. Ők a Monori Sport Egyesület kiváló versenyzője díját vehették át. Gáncs Botond a tenisz szakosztályból a Monori Sport Egyesület kiváló edzője díját kapta. Még labdarúgásban elért eredményében Baranyi György a Monori Sport Egyesületért jubileumi díjat vehette át. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet és több felé kialakulhatnak záporok. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul. Hajnalban a minimumok 9 és 16 fok között alakulnak, napközben 20-25 fokot mutathatnak a hőmérők. Köszönöm a figyelmet!
7: Rádió Dabas. Hídd a dalok birodalmában.

Samir és a The Rain itt az otthon hangján. Most per pillanat nem esik az eső, de hát azért erre számíthatunk még akár ma is, hogy jön egy kis záporzivatar, ami a földeknek és a növényeinknek nagyon jót tesz most szerintem. Mindjárt megyünk tovább Lolával, Ekivel és a Van Éjemmel, de először akkor, ahogy ígértem, beszélünk arról a titokzatos vagy legtitokzatosabb budapesti helyszínről, ami megnyílik egy estére, ami nem más, mint a kőbányai Lechner pincék föld alatti katakomba rendszere. Ebben a katakomba rendszerben rendezik meg a limitált létszámú Van Beer Festet. A látogatók boltíves járatok között kóstolhatják végig a hazai craft sörfőzdék különleges tételeit. A szervezők szerint a történelmi pince hálózat atmoszférája legalább akkora élményt jelent majd, mint maguk a sörök. A kézműves sör ma már régen nem csak arról szól, hogy valaki megiszik egy ipát egy péntek esti buliban. Egyre inkább egy kreatív, urbánus életérzés lett belőle, ahol ugyanannyira számít az ital mögötti történet, a dizájn és a közösség, mint maga az íz. Ezt a világot költözteti most szó szerint a föld alá a második Van Beer Fesztivál, amelyet idén is a kőbányai Lechner pincék katakomba rendszerébe rendeznek meg. 2026. június 19-én pénteken 6 és 0 óra között, tehát 6-tól éjfélig zajló esemény, elsőre inkább hangzik egy posztapokaliptikus film díszletének, mint klasszikus sörfesztiválnak. A szervezők azonban pontosan ezt az élményt keresik, a föld alatti labirintusban a sörfőzdék standjai a nyírkos boltíves járatokban kapnak helyet, miközben zene, street food és korlátlan

0: sörkóstolás várja a látogatókat. Az a hazai craft beer kultúra az elmúlt években teljesen új irányt vett. A kisüzemi főzdék már nem csak hagyományos öröket készítenek, hanem limitált kreatív alkotásokat, amelyekben az ízvilág és a vizuális megjelenés ugyanúgy fontos. További részleteket pedig az AC News oldalán olvashattok erről. Nagyon izgalmas, illetve hát a One Beer Fesztiválra is keresetek rá. Van saját oldaluk, onebeer.hu, és akkor ott megtaláljátok a fesztivál részleteit is.
1: Itt egy dal, a legszebb emlékeiddel.
2: Idézd fel a percet, az arcot újra.
1: 93.4. Rádió Dabas.

0: Wonderful Life 25 Hertz és a Purple Disco Machine közösen itt az Otthon hangján. Ezzel zártuk az órát, 2 percünk van még 3 óráig. Még tart a játékunk is, és jelentem, megérkezett a nyeremény torta. Nem tudom, hogy milyen továbbra sem, hiszen be van csomagolva, és én nem nyitom ki. Legyen meglepetés mindenkinek, a nyertesnek is, majd aki megnyeri, az pedig majd megírja nekünk, hogy milyen volt, és hogy ízlette nekik. De minden esetre játszatok velünk továbbra is Facebook játékunkon. Most egy kis reklámos szünetre megyünk, utána közlekedési hírekkel folytatjuk, 3 óra után pedig a Déli Báb véget ért most, és már kezdünk is a hangárt.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám!
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
6: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
2: Volkswagen. Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: És már mondom is a friss közlekedési információkat. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Örkény térségében a terelés bontják, és az 56-os és 64-es kilométer között egy sáv járható. A torlódás továbbra is több kilométeres, vezessetek arrafele óvatosan, ha lehet, akkor kerüljetek. Az M0-es autóút keleti szektorán az M5-ös felé Ecser térségében aszfaltoznak. A 48-as és a 45-ös kilométer között a külső sávot lezárták, több kilométeres ott is a dugó. Az M1-es autópályán a főváros felé a komáromi csomópont után egy személyautó és egy kamion karambolozott, a 77-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, a kialakult torlódás már 5 kilométeres. Szintén az M1-es autópályán Budapest felé vezető oldalon Tatától Óbarokig a rendkívül erős forgalom miatt torlódnak a járművek mindkét sávban, sok helyen arra szólnak, sőt megáll a kocsisor, emiatt jelentős menetidő növekedéssel számoljatok majd. Ha bármi híretek van az utakról, hívjatok a 0629-562-562-es telefonszámon. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, írta a honvédelmi miniszter. Nyilvánosságra hozza a mérési eredményeket a Gödi akugyár. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
7: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán szerdán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökét. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy szerdán Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Hozzátette, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza, emelte ki. Felmentette a belügyminisztérium a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot. A budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét közölte a belügyminisztérium szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőrezredest a budapesti rendőrfőkapitányság vezetésével. A Samsung a Good Ért Egyesület által szervezett lakossági fórumon bejelentette, hogy rendszeresen nyilvánosságra hozza független szakértőkkel végzett környezeti mérési eredményeit, és folytatja a Gödi közösséggel a párbeszédet. Az első mérési adatok már elérhetőek a vállalat Facebook oldalán. Az üzemből származó zaj a mérési pontokon határérték alatt maradt, közölte a vállalat. A közlemény szerint a cég péntektől rendszeresen megosztja a független szakértők által végzett mérési eredményeket a vállalat Facebook oldalán, majd hamarosan induló új honlapján is. A II. Világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán. Közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság. Azt írták, a hadisírgondozók saját adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján több mint 20 a II. Világháborúban elesett magyar katonát temethettek el a tiszadorogmai református temetőben. A szakember három sír helyett, valamint egy nagy területű sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként. A márciusi feltárás első napján 3 egyéni, 3 dupla, valamint egy 19 katona maradványai tartalmazó tömegsír feltárását kezdték meg. A szakemberek a munkaterületen további nyomokat találtak eltemetett katonákról, ezért a terepmunkát meghosszabbították egy nappal, és egy további elesett magyar katonát exhumáltak, valamint befejeződött a tömegsír teljes feltárása. Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
10: 93.4 Rádió Dabas.
9: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: És ez már bizony a Hangár, 3 óra múlt 5 perccel, a mikrofonnál pedig Szlóka Brigit, halljátok, és továbbra is játszunk, jönnek azért még a számok. Facebook oldalunkra a torta megérkezett, várja új gazdáját, amit természetesen ki is fogok sorsolni, méghozzá a következő óra elején, úgyhogy ebben az órában még írjatok nekem, de a következő óra elejét a sorsolással fogom kérdezni, illetve hát sorsolni sem kell, hanem aki a legközelebbi számot mondja, vagy pontosan azt a számot mondja, amit mi keresünk, hogy hányan is vizsgáznak, nem csak a cukrászok, hanem úgy mindenki. Hányan vizsgáznak most az Érdies Cékosú Zsuzsanna iskolájában, akkor ő fog nyerni. Úgyhogy sorsolni nem kell, hanem helyes számot kell beküldeni. Tartsatok velünk, Sabrina Carpenter és a Tészt kezdi ezt az órát.
9: Az ország szívében.
11: Együtt a legjobbakkal.
9: Rádió Dabas.
11: Az otthon hangja. Hogy a nap vége ne kényszer leszállás legyen.
12: Végig kísérsz az úton.
11: Utaz
9: első osztályon.
11: Leszálló ágban a munkanap. Hangár.
9: A 93.4-en.
13: Oh, I leave quite an impression.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül.

Queen és a megunhatatlan klasszikus a Bohemian Rhapsody itt az otthon hangján, és nem sokára megyünk tovább Diaz Mentával, és majd még itt lesz velünk Lady Gaga is, de most, ha már itt a nyár, bár most egy kis esőzéssel a hátunk mögött, ami valljuk be azért jól jött, és jól is esett nekünk is és a kertnek is, de itt a nyár jön a nyaralás szezonja, a nyaralás alatt pedig előfordulhat, hogy elutazunk valahova, ahol autót bérelünk, és erről írt egy nagyon részletes cikket a bm.hu, érdemes elolvasnotok, egy részletet szemezgettem ki belőle, hogy kényelmes megoldás ugyan az autóbérlés, de figyeljünk oda, hogy a dokumentációnál milyen kulcsfontosságú dolgokat jegyzünk fel, mert elkerülhetők így a későbbi viták és egyéb dolgok. Ha azt írják, hogy a legtöbb utazó a következő hibát követi el. Az autóbérlésnél sokan sietnek, hosszú sorok a pultnál, várakozó ügyfelek, gyors papírmunka. Ilyenkor gyakran kimarad az egyik legfontosabb lépés a szakértők szerint, méghozzá a részletes ellenőrzés és rögzítés. A szakértők szerint ez az apró mulasztás később komoly problémákhoz vezethet, mert előfordulhat, hogy később olyan sérülést is felelősségre akarnak vonni, ami már az autó átvételekor is megvolt, csak nem lett megfelelően dokumentálva. Emiatt aztán később mindenféle problémába futhatunk bele. Miért fontos a videó és a fotó? Dr. James Roswold ügyvéd hangsúlyozza, hogy a képi dokumentáció az egyik legerősebb bizonyíték. Egy esetleges vitában a fotók és a videók nem csak egy sérülést mutatnak meg, hanem időbélyeggel együtt rögzítik az autó teljes állapotát. Ez azért lényeges, mert így egyértelműen bizonyítható, hogy az adott karcolás, horpadás vagy sérülés már az induláskor is jelen volt, vagy éppen nem döntő lehet egy vitában, úgyhogy érdemes erre valóban odafigyelni. És hogy hogyan is dokumentáljuk helyesen. Érdemes az autó teljes külső részét körbejárva videóra venni, minden szögből fotót készíteni, az utasteret is rögzíteni, nem csak a karosszériát, a sérülékeny részekre külön odafigyelni, lökhárító tükrök felnik. A szakértő azt is kiemeli, hogy a videóból később akár képernyőfotók is készíthetők, ha egy részletre pontos bizonyíték kell. További részleteket a témában a bm.hu-n olvashattok, hogyha úgy utaztok külföldre, hogy ott szeretnétek autót bérelni, és még sosem tettetek ilyet, akkor fontos lehet a cikk üzenete számotokra. Diaz és Menta jön!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja. A zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

És már itt is vagyunk, mindjárt jön Offenbach és Justin Jesso közös az Over You, de előbb emlékezünk valamire. Igazából idén ünnepli az Albert Irsai gyógyvizes fürdő a 40. évfordulóját, megnyitásának 40. évfordulóját, tulajdonképpen a születésnapját, és ennek kapcsán a termaloonline.hu az Arcanum archívumából szépen összeszedett egy jó kis cikket arról, hogy hogyan is indult az Albert Irsai fürdő. Egyébként ezen a hétvégén június 5-e és 7-e között háromnapos rendezvénnyel ünneplik a 40 éves fennállást, úgyhogy érdemes ránézni a fürdő programjára. Szóval 1986-ban mit írhatott a korabeli sajtó az Albert Irsai fürdőről? Itt az a meglepetés érte a Termál Online szerzőit, hogy abban az évben már múlt időben írtak a Termál fürdő megnyitásáról. Valóban az 1986-os volt az első teljes szezonja a létesítménynek, de igazából már 1985-ben megnyitották méghozzá kétszer is. Főként a Pest megyei hírlap foglalkozott annak idején a fürdővel, a cikkeikből az is kiderül, hogy eredetileg ivóvizet kerestek Albert Irsán, és véletlenül bukkantak a 44 Celsius fokos termálvízre. Egyes források szerint a 60-as évek végén, mások szerint a 70-es évek elején. Már akkor felmerült egy termálfürdő létesítésének a gondolata, de erre végül jó 10 évet kellett várni. A Michelin TS 1982-ben épített a saját dolgozóinak egy fából ácsolt fóliával kibélelt medencét. Az üzemi fürdőben egy idő után a külső látogatókat is beengedték, és hamar híre ment annak, hogy az Albert Irsai termálvíz gyógyhatás. A két helyi termelő szövetkezett, a Michelin és a Szabadság 1983-ban összefogott, hogy egy igazi fürdőt létesítsenek, ez lett a mai

Strand elődje. 83 őszén 3 hónap alatt 1,5 millió forintot gyűjtöttek össze, de rengetegen társadalmi munkát is vállaltak. A munka nagyját már 84-ben elvégezték, 85-ben ugyanis. Ezt írta a Megyeri Napilap. A múlt évben elkészült a 25x12 méteres gyógymedence, és tető alá került a központi épület a férfinői öltözővel és zuhanyzóval, az orvosi ügyelet, a pénztár és a kiszolgáló helyiségek. Akadt még munka 85-re, június elején naponta 150-200 társadalmi munkás dolgozott az utolsó simításokon. A már alakuló parkot a Monori Vladár Miklós és feleségemet csinálja, szintén társadalmi munkában vállalták föl, mert ettől a víztől gyógyultak meg, írta a Pest megyei hírlap. Mindezek révén 85 júniusának utolsó 2 napjára megnyitották a fürdőt, amit ingyen használhattak a vendégek. A hivatalos átadást eredetileg augusztus 20-án tervezték, de végül erre a 2 nappal korábban került sor. 85. augusztus 18-ai átadás sztárvendége pedig Dévai Nagy Kamilla volt. 86-ban a nyár elején már az újabb fejlesztési tervekről számolt be a megyei sajtó. Arról írtak, hogy az egyetlen medence már nem elégíti ki az igényeket, ezért egy gyermekmedence is épül, amelynek az átadását augusztusra ígérték, illetve már ekkor tervezték azt is, hogy a fürdő vize hivatalosan megkapja a gyógyvíz címet. Ezt a minősítést végül 1990-ben szerezték meg. A Termánó online-on olvashatjátok a teljes cikket képekkel, a régmúlt időkből, illetve újságcikkek fotóival.

0: Jani Csekveca és az új generáció, ezzel zárjuk az órát, és akkor én meddig lezárom a játékot a Facebook oldalunkon. Eddig lehetett megtippelni, hogy hányan vizsgáznak ebben az időszakban itt az Érdi SC Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskolájában. A torta itt van már nálunk, egészen este 6 óráig lehet érte jönni a nyertesnek, akit pedig a hírek után fogok majd kisorsolni. Az M1-es autópályán a főváros felé az Óbarok pihenő után az átterelt sávban korábban baleset történt, a 42-es kilométernél az időközben kialakult jelentős torlódás csak lassan oszlik fel. Szintén az M1-es autópályán Budapest felé vezető oldalon Tatától Óbarokig a rendkívül erős forgalom miatt torlódnak a járművek, mindkét sávban sok helyen araszolnak, sőt megáll a kocsisor, emiatt jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Ez esetek óvatosan, úgy látom, hogy az M5-ös autópályán talán már megszűnt a torlódás, de hogyha más híretek van erről, akkor hívjatok a 0629-552-552-es telefonszámon. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: A korrupció ellenes fellépés közös érdek, jelentette ki a magyar kormányfő. Mosószer hamisítókat leplezett le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, jelentette ki Magyar Péter kormányfő a párizsi Élysée palotában szerdán. Magyar Péter Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélése előtt tett sajtónyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy Lengyelország, Ausztria és Németország után negyedik hivatalos útja Párizsba vezetett. Kiemelte, Franciaország Magyarország egyik legfontosabb partnere és szövetségese. A gazdaságban például 45 000 magyarnak adnak munkát francia cégek. Üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására, azt javasolva, hogy a megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, gazdasági, diplomáciai, uniós és kulturális területen is. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltását kezdeményezi a Tisza párt 3 képviselője. Törvényjavaslatuk értelmében a jövőben nem lehetne reklámhálón hirdetni és választási plakátot kihelyezni villanyoszlopokra vagy fákra. Az országgyűlés honlapjára kedden késő este felkerült előterjesztésben Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010-es törvény kiegészítését javasolja. Indítványok szerint tilos lenne olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlöletkeltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul. Több 100 millió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez népszerű, keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint 500 helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például 2 nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 000 hamis címkét. Vízbe fulladt egy fiatal a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Helyő keresztúrban, a 35-ös főút közelében található Debreceni tónál, közölte a Neptun Búvár Klub és mentőcsapat Facebook oldalán. Mint írták, kedden kora este érkezett bejelentés a mentőcsapat búvár egységeihez a balesetről. 3 fiatalkorú fiú indult a Helyő keresztúri tópartra fürdőzni, ahol használatba vettek egy ott kikötött vízi biciklit, amely a parttól mintegy 60-70 méterre süllyedni kezdett. Ketten kiúztak a partra, azonban a harmadik társuk elmerült a vízben. Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: És már nagyon-nagyon közel vagyunk a nyeremény tortához. Még egy kis időt kérek, hogy átböngészhessem még egyszer a válaszokat, és megmondjam, hogy ki. Pontos számot nem találtam, viszont hozzá közelesőket azért igen. Enli kezdi ezt az órát, és a Two Times itt az otthon hangján, utána pedig jövök az eredménnyel, és várom a nyertest itt a stúdióban, a Szent István téren a tortáért.
3: A 70-es,
5: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
5: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Jonas.
1: Esio Style.
0: Leszálló ág van a munkanap. Hangár.
1: A 93.4-en.
2: És már itt is vagyok, és nagyon-nagyon figyeljen az, aki ma játszott velünk. Ugye azt kellett megtippelnetek ma, hogy hányan vizsgáznak ebben az időszakban az Érdi-SC Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskolában, és nyerhettek egy csodaszép tortát, amelyet a cukrász vizsgán készítettek a diákok. Ez a főnyereményünk, de nem csak a cukrászok számára voltunk kíváncsiak, hanem hogy úgy összességében hányan tesznek vizsgát ebben az időszakban. Ami egy elég nagy szám, 269-en tippeltetek eddig, és most már ugye nem is lehet tovább tippelni. A szám pedig 408, tehát 408 diák az, aki vizsgázik az elkövetkezendő időszakban. Ehhez a legközelebb álló válasz 410, úgyhogy ezúton is gratulálok Podobáni Ordasi Erikának, aki a 410-es tippet beküldte nekünk. Gratulálok sok szeretettel, a torta itt vár téged a stúdióban, a Szent István téren. Amennyiben ma 6 óráig nem érsz ide, elrakjuk a hűtőbe, és akkor holnapi napon 7 órától érkezhetsz a tortáért. Egészen este 6 óráig várunk itt sok szeretettel. Köszönjük, hogy játszottatok velünk, tehát Podobáni Ordasi Erika 410-es tippje lett a nyerő ma. Mr. Belt és Vezol közöse az It's Not Right, But It's Okay című dal következik itt az Otthon hangján.

0: és Ádám és a Trambulin szólt itt az Otthon hangján, és már is reklámmal fogjuk folytatni, hiszen 2 perccel el is múlt már 4:30, és hát továbbra is Podobáni Ordasi Erikát várjuk majd ide a szerkesztőségbe, ő lett a tortánk nyertese. Köszönöm, hogy ennyien játszottatok. Reklám után jön a Solvay és Diaz közöse, és még egy recepttel is érkezem majd ebben az órában.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
6: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
7: Volkswagen.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Where's the Revolution? Depes mód felvétele szólt itt az otthon hangján. Egy perccel el is múlt már 3:45. Nézzük, hogy mit főzhetünk ma vacsorára a konyhánkban.
1: A rádiódabas a vacsorát is megfőzi helyetted?
2: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
1: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsoratippek.
2: Éterízesítő.
1: Jó ízű, gasztronómiai percek.
0: Ha unjátok a bolonyait és az arabiátát, nem tudom ki unja, én mindkettőt imádom, ez a recept nektek szól, írja a recept szerzője Pasta con salsiccia. Ez a neve, remélem olaszul tudó hallgatóink most jót nevettek olasz kiejtésemen. Ha igen, akkor küldjétek el nekem, hogy kell kiejteni. Szóval a hozzávalók ehhez szól, írja a recept szerzője Pasta con salsiccia. Ez a neve, remélem olaszul tudó hallgatóink most jót nevettek olasz kiejtésemen. Ha igen, akkor küldjétek.

0: egy fél csukor petrezselyem és egy fél csukor bazsalikom. Egy nagy lábasban sós vizet forralunk, majd al dentére főzzük benne a csiferi rigatti tésztát, vagy amilyet éppen otthon kapunk. Közben egy nagy serpenyőben kevés olívaolajon lepirítjuk a felkockázott kolbászt, hogy szép kérget kapjon és kiengedje ízletes zsírját. Hozzáadjuk az apróra vágott vöröshagymát, üvegesre dinszteljük, majd belekeverjük a zúzott fokhagymát is, és a rövid pirítás után felöntjük száraz fehérborral, amit pár perc alatt elforralunk. Ezután hozzáadjuk a darabolt paradicsomot és ízlés szerint egy csipet csilipelyhet. Mehet bele a fűszerpaprika, sózzuk, borsozzuk, majd közepes lángon főzzük, hogy az ízek jól összeérjenek és a szósz kissé besűrűsödjön. A kifőtt tésztából egy keveset főzővízzel együtt a szószhoz adunk, majd beleforgatjuk a leszűrt tésztát és a keményítős főzővízzel krémesre emulgáljuk az egészet. Végül belekeverjük a reszelt parmezánt, amitől sejmes állagot kap. Frissen aprított petrezselyemmel és bazsalikommal, valamint extra parmezánnal a tetején forrón tálaljuk. A kolbászos és fehérboros csavar miatt ez a tészta garantáltan a család új kedvence lesz, ráadásul 20 perc alatt összedobható az egész. Szuper választás akár baráti borozós estekhez is, úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzám. Mindjárt a Facebook oldalunkon is kint lesz ennek a jó kis tésztának a receptje.
1: Éterízesítő, fűszerezett pillanatok.
2: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: még rossz.
1: Hol vagy?
2: Otthon?
1: Úton?
2: Munkában?
1: Mindenütt veled van!
2: 93.4 Rádió Dabas. This one is for the boy.

0: Varga Viktor és Tóth Andi közöse az utcán című dal szólt itt az Otthon hangján, és mi pedig közlekedési információkkal megyünk már is tovább, hiszen egy percünk van még 5 óráig.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M0-as autóút déli szektorán a Nagy-Dunahídnál az M5-ös felé 2 személy autó koccant, a 16-os kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek, a torlódás már 3-4 kilométeres. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatától Biatorbágyig a rendkívül erős forgalom miatt szakaszos torlódást tapasztalható, sok helyen arra szól a kocsisor, emiatt a menetidőnövekedéssel kell számolni. És fontos változás, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, a kijelölt terelőút a következő, a 22-es kilométernél fekvő Sasfészek tó pihenőhely. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó híd építés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Óriásit nőtt a hazai használt autóbehozatal. Pénteken lesz a magyar-finn válogatott labdarúgó mérkőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnöldöző és titkosszolgálati szervek munkáját, közölte Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a korábbi kormányfő maga dönthetett a rajtaütésekről, vagy éppen eljárások elhúzódásáról. Vállalnia kell a felelősséget, fogalmazott. A Telex szerdai cikke szerint a kormányzat azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajta kell ütni az ukrán aranykonvojon, noha a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. A lap olyan háttérbeszélgetésekre hivatkozott, amelyeket az ügyre rálátó vagy az ügyben érintett forrásokkal folytatott az elmúlt hetekben, írja az MTI. Immár negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte egy nagy hazai online autópiaci oldal. Májusban több mint 12 ezer import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig pedig 61 ezer külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal többet a tavaly első 5 havi 51 ezernél. Április 1-e óta egyértelműen a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét. Idézték a közleményben Halász Bertalant, a weboldal vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. A Puskás Arénában rendezik pénteken 19 óra 45 perctől a Magyarország-Finnország válogatott labdarúgó mérkőzést. A sportesemény miatt már 17 órától várhatóan 23 óráig számos közlekedési változásra, lezárásra kell készülni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK azt kéri, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel közelítsék meg. Elsősorban a megszokottnál gyakrabban indulók, kötött pályás közlekedési eszközök, a 2-es és 4-es metró, valamint az 1-es villamos igénybevételét javasolják. Vádat emelt a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint késsel megölte volt barátnőjét és megsebesítette a nő nagybátyját tavaly novemberben a Somogyi Vármegye székhelyen, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Azt írták, a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló férfi 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször megütötte a nőt, majd egy késsel többször megszúrta. A nyomozó ügyészek a férfi szervezetében és a lakásán kábítószert találtak. A vádlott katonai szolgálati jogviszonyát a Magyar Honvédség november 24-én méltatlanság miatt megszüntette, áll a közleményben. Pénteken nyugodt felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 5 óra múlt 4 perccel a mikrofonnál Szlóka Brigit, halljátok, és folytatódik a Hangár az otthon hangján. Szigala és Tide kezdi ezt az órát. Kulturkálunk majd, hozok programokat térségünkből, távolabbról. Tartsatok velem, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy hol tölthetitek többek között a hétvégét, milyen programok várnak benneteket.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: El is kezdjük a kulturkálást itt az Otthon hangján 10 perccel 5 óra után. Ezen a hétvégén rendezik meg a Borvidékek hétvégéjét Monoron. Június 5-én, azaz a holnapi napon a Panoráma színpadnál várnak benneteket a Monori Pincezene Fesztiválon. A Monori Pincezene Fesztiválon amatőr feltörekvő zenészeknek adnak bemutatkozási lehetőséget. 18 órától az Anytime Baby, 19 óra 15 perctől a Man Crew, 20 óra 30 perctől pedig a Radio 5 fog fellépni tehát, és június 6-án szombaton, illetve 7-én vasárnap részletes programokat, a borászatoknál zajló programokat, hiszen mindenhol lesz zene, lesznek egyéb programok, finomságok, gasztró érdekességek, és persze, hát finom borok. Szóval keresétek fel a borvidékekhétvégéje.hu oldalt, és akkor meglátjátok, hogy mi vár benneteket holnaptól kezdve Monoron az Ezer Pince városában.

0: 1984-ből szólt a Ghostbusters Ray Parker Jr. dala itt az otthon hangján, és már is folytatjuk a kultúrkálót, 2 perccel múlt el 4:06.
1: Kultúrkáló, válogatott helyi és hazai programok.
0: Holnap péntek, és ha péntek, akkor hangos péntek Ócsán, méghozzá a bisztróban. A belépés ingyenes, és minden pénteken más zenei stílus csendül fel, funk, house, techno, retro, vagy éppen kívánságműsor, ami épp passzol az estéhez, a holnapi este zenei stílusa pedig az Afro House és a New Disco lesz, és várnak benneteket, ha csak egy kicsit beszélgetni szeretnétek, inni valami jót, és közben szóljon a zene is, akkor ez a hangos péntek méghozzá Ócsán, az Abisztróban. Mi pedig a szép nyári estével és a fiesztával megyünk tovább, de itt lesz még Alok is a Don't Say Goodbye című dalával, és az óra felénél érkezik majd Moldován Ági is a térség legfrissebb híreivel.

0: Ez még csak a kezdet. Tolvaj René és Rácz Gergő közöse szólt itt az Otthon hangján. Egy percünk van még 17:30, így hogy reklámmal fogunk tovább menni. A reklám után pedig jön majd Moldován Ági a térség legfrissebb híreivel, aztán itt lesz majd a Felhello, Dua Lipa, kulturkálunk tovább, társasjátékról is lesz szó, meg nézhető műsorokról is, úgyhogy tartsatok velem.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este 17:30, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
2: Reklám voltam, viszont hallásra. Egyre kevésbé érvényesülnek a kisgazdaságok a piacon, megnyílt a vecsési tanuszoda, hidegfront érkezik némi esővel.
3: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
3: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
3: Első kézből.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Egyre kevésbé tudnak érvényesülni a piacon azok a kisgazdaságok, amelyek Bugyi, Ócsa és Alsó-Némedi környékén termeltek. Évtizedekkel ezelőtt Budapest éléskamrájának nevezték ezeket a településeket, ugyanis főként a burgonya és a káposzta jelentős részben innen került fel a fővárosba. A multinacionális cégek, a vegyes élelmiszer vállalatok betelepülésével azonban visszaesett ezen gazdaságok száma, közülük kevesen tudnak megfelelni a nemzetközi cégek beszállítói elvárásainak. Dr. Tüske Zoltán, Alsó-Némedi polgármestere azt mondta, akik megfelelnek, azok esetében biztosak lehetünk a jó minőségű és biztonságos élelmiszerekben.
6: Bugyi, Ócsa, Alsó-Némedi a korábbi évtizedek során úgy is neveztetett, hogy Budapest éléskamrája, legalábbis a zöldség-krumpli szekció tekintetében. Ez már a jelentős módon átalakult. Ezeknek a kis gazdaságoknak, amelyek itt nagy számban előfordultak korábban, egyre jobban eltűnt a piaci megélhetés és a piaci megjelenési forma. Tudjuk azt is, hogy ezek a nagy multinacionális cégek, amelyek ide beköltöztek, vegyes élelmiszer, áruház, láncok, ezek ugye átalakították a piacot. Egyre kevesebb helyen látni olyat, hogy Kismaszeg zöldséges árulja a friss portékáját. Sokkal inkább ezen áruház, láncok azok, amelyek a mezőgazdasággal foglalkozó gazdák esetében piacként megjelennek, és bizony azt a teljesítményt, amit ezek megkövetelnek, azt nagyon sokan nem tudják teljesíteni. Gondolok itt az állandóságra, az állandó minőségre, a hasonló vagy az azonos megjelenésre. És ennek az is lett a következménye, legalábbis Alsó-Némedi esetében én ezt tapasztalom, hogy ezek a kisgazdaságok, amelyek régebben akár 5 hektáron, 6 hektáron, vagy éppen 3 hektáron működtek, ezek mára megszűntek létezni, gyakorlatilag a döntő többsége ezeknek eltűnt. Azok a gazdaságok maradtak meg, amelyek tudtak megfelelő módon gépesíteni, és tudtak megfelelő nagyságú földterületeket akár bérlet, akár pedig tulajdonjog útján megszerezni, és azokat együttesen művelni. Ezek száma nyilvánvalóan sokkal kevesebb, mint korábban volt, de ettől függetlenül azt azért Alsó-Némediről még el lehet mondani, hogy még mindig a település jelentős hányada él mezőgazdaságból, sok család él gazdálkodásból. Remélem, hogy ez így marad, hiszen a mezőgazdasági termelés nagyon fontos, ráadásul, ha helyben termelik, akkor az azt gondolom mindannyiunk számára garancia, hogy olyan fajta terményt fog a gazda eladni nekünk, amelyeket nyugodtan tehetünk az asztalunkra.
2: Megnyílt a vecsési tanúszoda. Jelenleg csak hétköznap van nyitva, azonban hamarosan a hét mindennapján várja majd az úszni vágyókat a város utóbbi éveinek legnagyobb beruházása. A hivatalos átadót még az április 12-i választások előtt megtartották, azonban a szalagátvágáson kívül e hét elejéig semmi sem történt, zárva maradt az úszoda. Most azonban hétköznaponként ki lehet próbálni a medencét. A tanúszodát Alanyi utca Tó utca kereszteződésében, Alanyi területén építették fel, és a létesítmény az úszásoktatás mellett a lakossági igényeket is kiszolgálja. 2021-ben jelent meg a kormányrendelet, miszerint az épület 1,4 milliárd forintba kerül az államnak.
3: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
5: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
3: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
7: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A 125 éve fennálló Monoriese jubilemi évében Valkai Őrs a 20 szakosztály tagja az előző idényben mutatott teljesítményével, eredményeivel kiérdemelte a Monori Sport Egyesület kiváló versenyzője díjat. Az elnökség döntés alapján egy sportvezetőt, egy edzőt és két versenyzőt ért a megtiszteltetés. Az ő teljesítményük és küzdeni tudásuk méltó példa mindannyiuk előtt. Az idei díjazott a Kerdei Szabina karate, illetve az említett Valkai Őrs úszás kategóriában. Ők a Monori Sport Egyesület kiváló versenyzője díját vehették át. Gáncs Botond a tenisz szakosztályból a Monori Sport Egyesület kiváló edzője díját kapta. Még labdarúgásban elért eredményében Baranyi György a Monori Sport Egyesületért jubileumi díjat vehette át. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabas.
2: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és több felé kialakulhatnak záporok. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul. Hajnalban a minimumok 9 és 16 fok között alakulnak, napközben 20-25 fokot mutathatnak a hőmérők. Köszönöm a figyelmet!

0: Dua Lipa és a This Walls itt az Otthon hangján. Ezután a dal után már folytatjuk is a Kulturkálót. 3 perc múlva lesz 3:46.
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: Megrendezésre kerül az 5. társasjátékok éjszakája 2026. június 6-án Ináccson az Rumecki Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban. Hogy mi is várható, csatlakozz a társasjátékok éjszakájához Ináccson. Budapesttől 34 kilométerre az Ináccsi Zrumecki Dezső Művelődési Házban. Június 6-án 18 órától extra klubalkalmat tartunk, melyen ingyenesen lehet részt venni. Viszünk magunkkal 2 tucat játékot, de ha van, amit szeretsz, magaddal is hozhatod. Az előző évek tapasztalatai alapján 4 asztalnál reggel 7-ig fogunk játszani. Tehát egy extra hosszú éjszakát tölthetek társasjátékok között Ináccson az Zrumecki Dezső Művelődési Házban. Az eseményt megtaláljátok a Facebook oldalon, az Rumecki Facebook oldalán is, és ha szerettek társasjátékozni, akkor ez egy nagyon izgalmas este, éjszaka lehet. Tehát 5. társasjátékok éjszakája Ináccson.

0: Teddy Swims és a The Door itt az otthon hangján, és elérkeztünk az utolsó kultúrkálónkhoz, és hát ha már csütörtök, akkor mi más, mint mozi premierek.
1: Kultúrkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: Több filmnek is ma van a premierje, szám szerint ötnek, méghozzá az Univerzum védelmezői című angol fantasztikus filmnek, a horrorra akadva amerikai horror paródiának. Ez már nem is tudom, hanyadik része, a Marsupilami című filmnek, és a Miket nem beszélek című filmnek, és a Szerelmem a Marokkónak. Én most a Marsupilami című francia-belga családi kalandfilmet ismertetném meg veletek először. Ez egy 98 perces, tényleg családi kis kalandfilm. Hogy megőrizze állását az állatkertben, David elvállal egy kockázatos küldetést. El kell hoznia egy rejtélyes csomagot Dél-Amerikából. Már is egy óceánnyáron találja magát ex-feleségével, Tesszel, fiúkkal Leóval, valamint ügyetlen és ostoba kollégájával, Stefannal, akit David arra használ, hogy ő cipelje a csomagot. Óriási felfordulás keredekedik, amikor Stefan véletlenül kinyitja a dobozt, és szabadjára enged egy aranyos kis marsupilami bébit. Ez a ritka és értékes lény hamarosan teljesen káosszá változtatja az utazást. A bolondos kalandok közepette David és családja újra felfedezik a családi kötelékek erejét. Ez mától látható a moziban, ha valami családi filmet kerestek. A másik, amit egy kicsit bemutatnék nektek, a Miket nem beszélek című angol játék dráma. John Davidson már kamaszként szembesül azzal, hogy más, mint a többiek, 15 éves korában Tourette-szindrómát diagnosztizálnak nála. Az akkoriban alig ismert és sokak által félreértett betegség miatt az iskolában kiközösítik és bántják őt, miközben maga sem érti még teljesen, mi történik vele. A nehézségek ellenére John nem adja fel, felnőttként elhatározza, hogy saját tapasztalatait felhasználva harcol a Tourette-szindrómával élők elfogadásáért és megértéséért. Személyes küzdelme fokozatosan egy nagyobb küldetésé alakul, hangot ad azoknak, akiket a társadalom sokáig nem akart meghallani. Ezt is mától láthatjátok a mozikban, izgalmas angol vígjáték és dráma egyben, Miket nem beszélek.

0: Végtelen kékség a magas egy underground felvétele szólt itt az óra végén az otthon hangján. A kultúrkáló ezzel véget ért, és én is elköszönök tőletek. Köszönöm, hogy az elmúlt délutánt velem töltöttétek. A mikrofon mögött Luka Brigit hallottátok. Szép estét, megnézzük, mi a helyzet az utakon. 6 óra után pedig meghallgathatjátok, hogy hogyan is indult a mai reggel a sztereóban Orvasi Brigivel.
1: Legközelebb is kultúrkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
0: Már mondom is, mi a helyzet az utakon. Megszűnt a baleseti sávzárás az M0-as autóút déli szektorán, a Nagy-Dunahídnál, az M5-ös felé vezető oldalon, a 16-os kilométertől a torlódás feloszlóban van. Viszont az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Óbarok és Biatorbágy között a rendkívül erős forgalom miatt szakaszos torlódás tapasztalható, sok helyen araszul a kocsisor, emiatt menetidő növekedéssel kell számolni. Vezessetek óvatosan, és a holnap is várjuk a ti közlekedési infóitokat a 0629-562-562-es telefonszámon. Addig is további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánt a Rádió Dabas.
2: Újabb 6 zalaegerszegi területen találtak azbeszt szennyezést, meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A jövő gyermekvédelmének nyílt beszédre, kommunikációra, bizalomra és szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter szerdán Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kátai Német Vilmos kiemelte, a gyermekvédelemben jelenleg is sok jó szakember, jó nevelőszülő, tisztességes intézményi dolgozó és felelős vezető dolgozik, akiket a kormány szeretne meghallgatni és velük együtt megérteni, hol kell változtatni. A miniszter bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyermekekért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszületne. A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy azbesztel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását, közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere. Balaidz Zoltán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években zalaegerszegre is szállítottak azbeszt tartalmú zúzott követ, ezért a Kisfaludi és a Mártírok útja kereszteződés lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású, egyedi méretű fúliával leterítették, és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolat cseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatástól, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az azbesztes kőzúzalékot. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte szerdán a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Mint írták, a férfi szerda hajnalban halt meg. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy fánságos állapotban van a sérült. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. Markánsan csökkent az idén az orosz fegyveres erők által újonnan elfoglalt ukrajnai területek kiterjedése, és Oroszország ezekért a minimális területi nyereségekért is rendkívüli árat fizet emberéletben, mondta szerdai helyzetértékelésében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója. Az ezredes az EBSZ szerdai ülésén felidézte az elektronikus kommunikáció és kibertevékenységi hírszerzés célú figyelésére és elemzésére szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat legfrissebb adatait, amelyek szerint megközelítette az 500 ezret azoknak az orosz katonáknak a száma, akik a háború kezdete óta életüket vesztették az ukrán hadszíntéren. A brit hírszerző szolgálatok részéről ez az első nyilvánosan elhangzott becslés arról, hogy az ukrajnai háborúban eddig hány orosz katona halt meg. Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
7: de témázunk veled,
6: és rólad is beszélgetünk.
7: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
6: rejtélyek és megoldások.
7: Sztereó.
8: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt. És

0: Ilyen volt a reggel.
1: Már is kezdődik a Stereo, itt a 93.4-en az Otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Zsírosné dr. Pallaga Mária, Hernád polgármester asszonya. Szia, jó reggelt, köszöntelek a stúdióban.
2: Jó reggelt, mindenkinek szép napot kívánok.
1: Természetesen a Facebookon élőben is lehet bennünket követni, és ha már Facebook, akkor ott csodáltam meg a szép új óvodátokat. Nemrégiben került átadásra a Pittypang óvoda, hogyha jól mondom. Mit kell róla tudni erről a beruházásról, és mik a következő lépések, a fejlesztések illetően?
2: Bár lehet, hogy régen, mert 2 hónapja adtuk át az óvodát, azóta használják az óvodások. Ez egy ősrégi terve volt már a hernádi önkormányzatnak, és szükségszerűség is, hogy megbővítsük az óvodát részben azért, mert szerettük volna az emeleten működő csoportokat a földszintre költöztetni, hiszen sokkal egyszerűbb így a kapcsolattartás az óvodai csoportok között, illetve néhány olyan helyiség hiányzott az óvodában, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a 21. században megfelelően ellássa a feladatát, például a tornaszoba, és ezért is volt nagy szükség arra, hogy bővítsük az óvodát, ez meg is történt, és április 10-e óta használjuk ezt a szép, megbővített, mondhatom, hogy új létesítményünket, hiszen a régi részeket is felújítottuk egy kicsit, úgyhogy az egész óvoda csillog-villog.
1: Vannak még azért hiányosságok, említetted adás előtt, hogy azért a teljes beruházás végére olyan szeptember magasságába tudunk véglegpontot tenni.
2: Igen, ahogy említettem is neked, az építkezés nagy volumenű volt, és ezért az udvarnak egy jelentős részét is igénybe vette, ami azzal járt, hogy ott fel kellett szednünk a játékokat, amik ott voltak, illetve hát a fű az totálisan elpusztult, ezért az előttünk álló feladat az óvodaudvar helyreállítása, a legnagyobb feladat az óvodaudvar helyreállítása, ami egy öntözőrendszer telepítéssel és egy jelentős füvesítéssel jár. A játékokat már visszaraktuk a mindegyiket a helyére, de természetesen használni majd csak akkor lehet, hogyha a homoksivatagot eltüntettük erről a részről. Én úgy gondolom, és ez biztosnak is tekinthető, hogy a szeptemberi óvoda kezdésre fog minden teljesen a helyére kerülni.
1: A gyerekek már belakták az óvodát, mik a visszajelzések tőlük, vagy akár a szülők részéről?
2: Mindenkinek nagyon tetszett, ez nagy boldogság a számunkra. Végre mindenki rendesen jól elfér. 173 óvodásunk van, tehát ez egy jelentős létszám ebben az intézményben. 7 csoportban nyertek elhelyezést a gyerekek, és belakták, igen, nagyon örültek az új bútoroknak, a szép, nagy, tágas tereknek, a minden csoportszobánál jelenlévő vizes blokkoknak, ami nagyon fontos volt, a kis vécéknek, kis kézmosóknak boldogok voltak. Kezdetben még eltévedtek, még lehet, hogy van most is olyan óvodás, aki eltévedt, hogy merre kell mennie, de én azt hiszem, hogy most már mindenki a magáénak tekinti az óvodát és a saját csoportszobáját.
1: Mi a prognózis egyébként? Elég lesz az óvoda egy darabig? Ugye több mint 100 gyermeket említettél, lezajlottak a bölcsődei óvodai beiratkozások, tehát hozzávetőleges számokat mondjuk a közeljövőre tapasztalhatóan tudsz mondani, vagy legalábbis megvannak az infók. Elég lesz ez a hely?
2: A hely elég, legalábbis most csak egy nevelési évről tudok beszélni, tehát a jövő évről, hiszen megtörténtek a bölcsődei és az óvodai beiratkozások. Az a tendencia, hogy egyre több anyuka szeretne visszamenni a munkavilágába, és választja a gyermekének a bölcsődei elhelyezését, és ezt mi úgy tudjuk megoldani. Jelentős túljelentkezés volt, azt elárulhatom, hogy jelentős túljelentkezés volt a bölcsődébe, ezt úgy oldottuk meg, hogy azokat a gyerekeket, akik legalább 2,5 évesek, és alkalmasak arra, hogy óvodában töltsék a napjaikat, azokat az óvoda igazgatója és a bölcsőde vezetője egy megbeszélés kapcsán átcsoportosította az óvodába, tehát minden szülőnek meg tudtuk oldani a gyermeke elhelyezését a következő nevelési évre is, hiszen nekünk 2 csoportos bölcsödénk van, ez fullon van kezdettől fogva, tehát teljesen betöltjük a szükséges helyeket. Most azt mondom, hogy a következő nevelési évben mindenki elhelyezést nyert.
1: Vannak egyébként bejárók, átjárók, mert tendencia, hogy egyes településekről átvisz viszik a gyerkőcöket A-ból B-be munka miatt, vagy egyéb megfontolás
2: nincs.
1: Miatt?
2: Nincs. Mi csak hernádi gyerekeket tudunk fölvenni, hiszen a hernádi gyerekekkel fel tudjuk tölteni a létszámot, és az az elv nálunk, hogy hernádi gyerek nem maradhat ellátatlanul bejáró gyermek miatt, tehát nálunk hernádi gyerekek vannak.
1: Ez egy nagy mértékű beruházás volt, terveztek hasonlót a közeljövőbe, ugye arról is beszélgettünk itt adás előtt, hogy azért a pályázatok még folyamatban vannak, vannak függőben lévő ügyek. Mit tudsz nekünk erről elmondani?
2: Ilyen volumenű mostanában biztosan nem lesz, mert minden intézményünket felújítottuk az elmúlt évek alatt, és minden rendben van, tehát nincs szükség nagyobb mértékű felújításra, bővítésre, tehát ekkora volumenű beruházást nem tervezünk, de természetesen, hogyha igény mutatkozik bármire, akkor meg fogjuk találni hozzá a megfelelő lehetőséget. Várunk arra, hogy milyen források nyílnak majd meg, hiszen most egy olyan időszakot élünk, amikor még nem lehet tudni, hogy mire írnak majd ki pályázatot. Természetesen vannak olyan leginkább a közüzemeket érintő feladatok, amelyeket meg kell oldani, és amelyek megoldására lépéseket is teszünk, például a szennyvízhelyzet, ami mindenhol egy elég neuralgikus pont minden település életében. Különböző előkészítő munkák folynak arra vonatkozóan, hogy majd egyszer lehetőség nyíljon például egy pályázatra, mondjuk a szennyvíztisztító telep bővítésére, stb. De hát ezek egy hosszú átfutású dolgok. Mi igyekszünk egy kicsit előre dolgozni mindig, de ez is nyilván a források függvénye, hogy mire lesz lehetőség, és mire nem.
1: Ha már a szennyvíztémát említetted, akkor több település bevezette a rákötési korlátozást, vagy építési korlátozást, hiszen a gyermekszám növekedése is azt jelzi, hogy kedvező, kedvelt település Hernád a fiatalok körében, és szívesen építkeznek, szívesen költöznek a településre.
2: Nálunk azért nem robbanásszerűen nő a népesség, hanem mindig lassan-lassan növekszik a Hernádon élők száma, de nálunk is probléma lesz az előbb-utóbb. Még nem volt szükség arra, hogy bekötési moratóriumot hirdessenek, de gyakorlatilag ez bármikor bekövetkezhet.
1: Innen fogjuk folytatni vendégünk továbbra is Zsírosné dr. Pallaga Mária Hernád polgármestere.
0: Don't have to leave this town to see the world.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Folytatjuk a sztereót itt a 93.4-en az otthon hangján. Vendégünk továbbra is Zsírosné dr. Pallaga Mária Hernád polgármester asszonya. Beruházásokkal, pályázatokkal, utakkal folytatjuk, hiszen több ízben olvastam a Facebook oldalatokon a Lugas dűlőbeni forgalmi rend változásról. Mi a helyzet ezzel a területtel? Mit tudsz nekünk erről elmondani?
2: Igen, az óvoda, a Lugas dűlő egy érdekes része a településnek. Nagyon jól meg lehet ebből az irányból közelíteni például az óvodát és az iskolát, ezért előszeretettel használják, azonban a szélessége nem annyira ideális, és amikor az óvoda készült, akkor a képviselőtestület eldöntötte, hogy forgalmi rendváltozást fog majd bevezetni ezen a szakaszon, tehát a Köztársaság út és az Óvoda utca közötti szakaszára a Lugasdűlőnek, és ez meg is történt, ez a forgalmi rendváltozás, ami elég nagy port vert föl nálunk, hiszen kétségtelen, hogy vannak olyan lakosok, nem túl sokan, de vannak olyanok, akiknek ez problémát jelentett, vagy az otthonról elmenvén, vagy pedig hazatérvén, hogy ugye körbe kellett menni, meg kellett kerülni egy bizonyos település részt, hogy meg tudják az otthonaikat közelíteni, és azért egy egyeztetés kapcsán, illetve az ott lakók megkérdezése kapcsán változtatott az önkormányzat ezen a forgalom változtatáson. Most még a régi van érvényben, tehát most még egyirányú a Köztársaság út felől a Lugasdűlő, de amennyiben elkészülnek a forgalomlassító küszöbök, hát ez fekvőrendőr csak az ízlésesebb fajta, ami nem csak egy pukli, hanem egy épített fekvőrendőrről van szó, kettő kerül oda beépítésre, és kitérőket is építettünk be erre a szakaszra, ami segít abban, hogy a keskeny úton szemben közlekedő járművek majd ki tudják egymást kerülni, és akkor meg fogjuk változtatni ezt, tehát megszüntetjük majd az egyirányosítást. Annyi a jó hír, hogy a beszerzési eljáráson túl vagyunk, tehát megvan, hogy ki lesz a kivitelezője a Lugasdűlői útépítési munkáknak, és utána mihelyt lebonyolódik az útépítés, akkor utána, illetve hát ez a fekvőrendőr, illetve a kitérők megépítése, akkor utána megszüntetjük az egyirányosítást. Tehát én úgy gondolom, hogy az ott élőknek és az arra közlekedni akaróknak már nem sokat kell várni arra, hogy visszaálljon a régi rend ezen az útszakaszon. Viszont nagyon fontos, bocsánat, ez egész azért volt, hogy a gyerekek biztonságát növeljük, hiszen nagyon sok iskolás gyerek is járára kerékpárral, illetve az óvodába közlekedők biztonságát szerettük volna növelni ezzel az intézkedéssel. Na most a forgalomlassítás, illetve a kitérők beépítése ebben nagy segítségre lesz, és akkor megszüntethető lesz az egyirányosítás.
1: Vannak még ilyen kritikus pontok, ahol terveztek hasonló változtatásokat?
2: Sok helyen kellene, mert sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem annyira jellemző a sebesség határok betartása, de lássuk be, hogy nem lehet mindenhol hova fekvőrendőrt telepíteni, hiszen az oly mértékben nehezítené meg az életünket, amit elmondani is nehéz. Tehát és ráadásul sok pénzbe kerül, azt azért ne felejtsük el. Más ilyen neuralgikus pontot nem nagyon tudok mondani, hogyha vannak közlekedési problémák, tehát valahol el kell helyezni egy tükröt vagy egyebet, azt az önkormányzat azért nagyobb felhajtás nélkül megszokta tenni, de jó lenne, hogyha nem kellene fekvőrendőröket drága pénz ezért beépíteni azokra a helyekre, ahol semmi más nem kellene tennünk, csak betartani a megfelelő sebességet.
1: Az elmúlt időszakban több városvezető, településvezető számolt be arról, hogy gyalog átkelő helyeket festettek fel több pontra, és ezzel próbálják meg a közlekedés biztonságot egy kicsit javítani, előidézni.
2: Igen, ez így van, hogy a jelzett és felfestett gyalog átkelő helyek is lassításra késztetik a gépjárművezetőket. Van nálunk olyan hely, ahol szükség lenne erre a módszerre, azonban nagyon sok helyen nem találjuk a megfelelő megoldást, mert például nálunk a fő utca is egy szűk utca, sajnos így alakult ki történelmileg, és olyan szabályok vonatkoznak a gyalog átkelő létesítésére, amit például az iskolánál nem tudunk megtenni. Ez egy nagyon nagy probléma, hiszen ez egy alapvető kérdés, hogy a gyalog átkelő helynek például járdáról járdára kell érkezni. érkeznie. És ezt a főutcának ezen a szakaszán semmiképpen nem tudjuk biztosítani, hiszen csak az egyik oldalon van járda. Tehát ez mindenhol az elképzeléseink a legtöbb esetben nem a mi akaratunk hiányán feneklenek meg, hanem azoknak a szabályoknak, jogszabályoknak a mentén akadnak meg, amik ezeknek a forgalmat lassító, irányító, terelő építményeknek a létrehozásában van. Tehát igyekszünk eleget tenni a biztonsági követelményeknek, vagy jönne javítani a biztonságot, csak a jogszabályok nem teszik ezt lehetővé. Ez egy nagyon, nagyon kellemetlen helyzet, hogy az ember szeretne valamit megtenni, aztán amikor elhatározza, hogy megteszi, akkor kiderül, hogy igen, meg lehetne tenni, csak ahhoz olyan feltételeket kell biztosítani, amit nem tudunk jelen pillanatban biztosítani. De például, ami nagyon fontos, hogy sokan kérdezik azt például, hogy ugyan lesz sebességmérő kamera a versenyképes járások program keretében, amit a kistérségi társulás bonyolít le, és mi a Váradi úton helyeztünk el egy sebességmérő kamerát, illetve fogunk elhelyezni, hiszen az ott is egy nagy probléma, hogy egyébként 40 km/h korlátozott sebességet bizony sokan túllépik, és ezért a Váradi úton helyezzük el a kamerát, azonban sokan hiányolták ezt a főutcáról, pontosan az óvoda, művelődési ház, általános iskola vonalát kellene jobban védeni kamerával, és megvizsgáltuk természetesen ezt a kérdést, hiszen mi is először ide szerettük volna kihelyezni a kamerát, de jelen pillanatban olyan információkat kaptunk a rendőrségtől, hogy 30 kilométeresre csökkentett sebességhez nem támogatják a sebességmérő kamera elhelyezését, úgyhogy megpróbálunk majd tenni valamit annak érdekében, hogy ez megváltozzon, de félek attól, hogy ez meg itt fog megfenekleni, pedig nagy-nagy szükség lenne rá, de azt mondják, hogy itt már olyan nehéz bemérni, tehát ez egy olyan sebesség, amit nehéz betartani, és nagyon nehéz a kamerát úgy beállítani, hogy mondjuk ne büntessen meg mindenkit, aki arra jár. Tehát hogy 30-as kilométeres táblához nem támogatják a kihelyezését a sebességmérő kamerának. Bízom benne, hogy ez változni fog, tehát vagy a sebességet sikerül fölemelni mondjuk 40-re, hogy elhelyezhető legyen ott is egy kamera, vagy pedig mégiscsak hozzájárulnak majd ehhez a fejlesztéshez, mert meggyőződésünk, tehát a Hernádi Önkormányzatnak is az a meggyőződése, hogy leginkább ezen a szakaszon van szükség arra, hogy arra kényszerítsük a járművezetőket, hogy lassítsanak.
1: De akkor ezek szerint az utak helyzete, állapota jónak mondható Hernádon, hogyha ingyen jól autózhatóak, és tulajdonképpen arra kell figyelni, hogy csökkentsük a sebességet.
2: Igen, ezzel nincs gond, csak mindenhol lehet nálunk közlekedni, csak a belátás kellene, hogy egy kicsit nagyobb legyen, mert nagyon gyakran nem csak kismértékű sebesség túllépésről beszélünk, amit azért még az ember tolerál, hanem nagy sebesség túllépésről, és ez különösen vonatkozik például azokra az esetekre, amikor baleset van az autópályán, és az autópálya egyik pályájának a teljes forgalma Hernádon keresztül bonyolódik a szűk főutcán, és sokan azt sem veszik figyelembe, hogy már nem az autópályán közlekednek, hanem bent a településen. Hát ez egyébként a főutca teljes szakaszára érvényes, de leginkább a közintézmények környezetében okoz nagy-nagy gondot.
1: A belterületi utakról most térjünk rá a külterületi utakra, hiszen ha jól tudom, akkor itt is van egy függőben lévő pályázat.
2: Külterületi földutas pályázatot nyújtottunk be az elmúlt évben, mert biztos beszéltem már róla, hogy a Hernádi Önkormányzat nagyon jutányos áron megvásárolta az úgynevezett vadászházat, amit most Svaldinak nevezünk, és azért vettük meg, és azért kezdtünk el a felújítását, mert ott közösségeknek, óvodai, iskolai, civil közösségeknek szerettünk volna szabadidő eltöltési helyet létrehozni, és jelentem, ez sikerült, hiszen táborokat szoktak ott rendezni, különböző programokat szoktak ott rendezni az intézmények és a civil szervezetek, tehát maga a hely betölti a szerepét, viszont őrült nehéz oda eljutni, főleg eső idején, mert ezek, ami elvezet odáig, az egy mezőgazdasági földút, és nyilván nem lehet megtiltani rajta a mezőgazdasági gépek közlekedését, hiszen ők teljesítik a feladatukat, és ők ugye, meg hát nagyon sokan járnak arra például Pusztavacsnak a Rákóczi telep nevű részére, és ez meglátszik a földút állapotán, főleg esők után. Na most ez a külterületi földutas pályázat, ez a Hernádi autópálya a felüljárótól a Rákóczi telep pík tartó útépítést jelent, de természetesen nem aszfaltos utat kell itt elképzelni. Ez egy útalap elkészítését jelenti, tehát ahol megfelelő szilárd útalapot készít a kivitelező, és ezt mart aszfalttal borítja be, mert ez jutányos áron megfelelő közlekedési felületet biztosít az arra járóknak, tehát ez semmiképpen nem szabad arra számítani, hogy ezen az úton egy aszfaltos út fog épülni, mert lássuk be, egy mezőgazdasági földúton az pénzkidobás lenne, és ráadásul ez mintegy 4 kilométer hosszú, tehát nem is rövid útszakaszról van szó.
1: Egy fontos jövőbemutató beruházással folytatjuk, ugyanis elektromos töltőállomás kialakítására került sor az óvodánál. Miért tartottátok ezt fontosnak? Lesznek-e még hasonlóak? Ugye itt a környéken nagyon-nagyon nehéz elektromos töltőállomást találni.
2: Most csúnyát mondok, nem mi tartottuk fontosnak. Sokan kérdeztek, hogy megőrültetek, hát minek elektromos töltő az óvodához? Én azt hiszem, hogy nem is használta még senki. Üzembe van helyezve, tehát a használat lehetősége az adott, de azt tudni kell, hogy a vonatkozó szabályok szerint az ilyen épületeknél, újonnan létrehozott épületeknél, már pedig ugyanálunk a bővítés miatt ez annak számít, előírás, hogy épüljön elektromos töltőállomás, és nekünk is előírták. Tehát a használatba vételi engedély megadásának az egyik kritériuma az volt, hogy ott működnie kell az elektromos töltőállomásnak, úgyhogy el kellett, hogy készítsük, megtörtént. Én bízom benne, hogy idővel majd fogják használni az emberek, bár nagyon sokaknak olyan autójuk van, amit otthon is be tudnak dugni a konnektorba, és kérdés, hogy mennyire életszerű az, hogyha még beviszem a gyereket, gyorsan rádugom töltőre az autót, nem tudom. Egy a lényeg, hogy a használatba vételi engedély megadásának feltétele volt az elektromos töltőállomás elkészítése, de bízunk abban, hogy a jövőben ezt azért használni fogják.
1: Innen fogjuk folytatni vendégünk továbbra is Zsírosné dr. Pallaga Mária Hernád polgármester asszonya, maradjatok velünk!
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám!
5: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Mielőtt munkához látsz, Peluker! Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: ilyen volt a reggel.
1: Folytatjuk a sztereót itt a 93.4-en az otthon hangján. Vendégünk továbbra is Zsirosné dr. Pallaga Mária Hernád polgármester asszonya. Korábban már beszélgettünk Hernád eredet történetéről, és arról, hogy készültök egy mesével, egy történettel, amely hát valószínűleg be fog kerülni a könyvbe. Ezt reméltük, hogy be fog kerülni a könyvbe, de most úgy tűnik, hogy ez az álom valóra vált, és Hernád eredet történetét mindenki olvashatja.
2: Bizony, vasárnap volt a díjátadó, illetve vasárnap látták vendégül azokat a településeket, akik bekerültek ebbe a mesekönyvbe. A Fehér Lilium népfőiskola kezdeményezése volt ez a Közösségi Mese című kezdeményezés, és ez már a második etap, tehát már egy könyv megjelent, tehát volt már egy ilyen pályázat, viszont az elmúlt évben mi is beneveztünk ebbe a pályázatba, és a tél folyamán egy lelkes csapat megalkotta Hernád eredetmondáját, amely legnagyobb örömünkre és nagy megtiszteltetésünkre bekerült a Közösségi Mesék kötetének második kötetébe, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy érdekes vállalkozás volt, mert mesét mindannyian olvastunk már, írni még soha nem írtunk. Ennek ellenére mindenki nagy örömmel vetette bele magát ebbe a munkába, és én azt hiszem, hogy egy színvonalas alkotás született. Ez egy olyan mese, és úgy elnéztem, a többi település is úgy alkotta meg a saját meséjét, hogy gazdálkodtak a helyben fellelhető hagyományokból, mondákból, hiedelmekből, tehát egy nagyon érdekes dolog, mi is így tettünk. A mi eredetmondánk tartalmaz valóságot, és tartalmaz olyan dolgokat, aminek semmi köze a valósághoz, ezek benne a mesei elemek. Valóság például a középkori utalás benne, hiszen Hernádot 1388-ban említi először írásos dokumentum. Utalni szerettünk volna arról, hogy szerintünk vajon hogy nyerte el a nevét a település, és egy csomó olyan dolog, amit olyan növények találhatók benne, például tudjuk, hogy ezen a tájon éltek például a kocsányos tölgyes, vagy a lisztes bogyó például, ezeket mi megörökítettük. Aztán vannak olyan elemek, amik ugye nincsenek, szerencsére ilyenek a sárkányok. És valóság az is, hogy három út vezet be a településre. Hernád egyáltalán nem zsákfalú, tehát felénk három irányból is meg lehet érkezni, és ennek a három útnak is emléket állítottunk ebben az eredet mondában. Úgyhogy szerintem jól sikerült, nagyon örültünk, hogy bekerültünk a mesekönyvbe. Ebből a mesekönyvből fognak majd kapni olyan gyerekek, akik most díjazottak lesznek a tanév végén a jó tanulmányi eredményükért, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt a mesét minél többen meg fogják ismerni, nem csak Hernádon, hanem máshol is.
1: Lesz folytatása a dolognak, ugye igazi közösségi munka volt, amit mindenki élvezett, aki benne volt, és részese lehetett a három út megszületésének, de...
2: Kis csoportos munka volt, tehát igazából így is problémát jelentett, olyan hatfős lehetett a csapat, és még így is rengeteget vitatkoztunk, mire eljutottunk oda, hogy mi legyen benne, mi maradjon ki, egyáltalán miről szóljon, tehát igaz, hogy közösségi, mert ugye a közösségnek hoztuk létre, a közösség történetét eleveníti meg, és gyakorlatilag egy kis közösség formálta magát a mesét, de nagyobb körben, hát egyelőre még nem terveztük ezt az első próbálkozást kiterjeszteni, mert mondom, nagyon nehezen jutottunk dűlőre, hogy pontosan mi legyen benne, de szerencsére azért sikerült tisztázni a vonalakat, és megszületett ez a történet.
1: Keressük tehát a Három út című történetet, eredetmondát, amely Hernád eredetmondája. Maradunk a közösségeknél, és azoknál a közösségi programoknál, amelyek előttünk állnak, az egyik ezek közül a Bogrács Parti, amelyel kapcsolatban egy fejlesztési metódust is meg tudsz velünk osztani.
2: Igen, a Bogrács Parti, ami közösségi nagy szabadtéri rendezvényünk, és jövő héten szombaton az 13-a lesz majd a búcsútérem, és rendhagyó módon kerül megszervezésre, hiszen a délelőtti részt a már hagyományi nagy szabadtéri rendezvényünk, és jövő héten szombaton az 13-a lesz majd a búcsútérem, és rendhagyó módon kerül megszervezésre.

0: Itt van a szabadtéri színpadunk. Most már azt gondolom, hogy elég sok fa is van ezen a területen, tehát kezd átalakulni. A képviselőtestület néhány éve eldöntötte, hogy ezt a területet mindenképpen megőrzi közösségi felhasználásra, tehát további fejlesztéseket is szeretne majd rajta végrehajtani. Ez pénzfüggő, tehát ez nyilván nem egyszerre fog megtörténni, de folyamatosan szeretnénk úgy alakítani, hogy ott minél többen el tudják tölteni a szabad idejüket. Van egy olyan pénzösszeg, amelyet az államtól kaptunk vissza a befizetett szolidaritási hozzájárulás pluszban, tehát túlfizetését kaptuk vissza tulajdonképpen. Ezt viszont valamiféle projektre kellett elkölteni, tehát meg kellett mondanunk, hogy mire szeretnénk felhasználni, és mi úgy döntöttünk, hogy ezt is a búcsútér fejlesztésére fordítjuk. Ebből most a nyár folyamán, sajnos még a Bográcspartira ez nem valósul meg, de például egy nyilvános mellékhelyiséget hozunk majd létre, ami nagyon jó lesz azoknak is, akik a játszóteret használják, vagy akik a gördeszka pályát, tehát úgy általában ezt a területet használják, és mindenképpen szeretnénk egy napelemes világítást átvezetni a tér közepén, azért, hogy az esti órákban sem boruljon teljesen sötétbe ez a terület, hanem akkor is használható legyen, vagy esetleg úgy járható legyen, hogy biztonsággal. A későbbiek során tervezzük a területnek a bekerítését, hiszen ha a park jellegét szeretnénk megőrizni, és a gépjármű forgalmat pedig távol szeretnénk ettől a területtől tartani, akkor célszerű bekeríteni, mert ebben a pillanatban már a családok biztonsággal kivihetik a gyermekeiket, illetve a gyerekeket szabadon lehet engedni ott a téren, hogy nyugodtan játszanak, hiszen autó és nagy motor, vagy egyáltalán motor nem vághat majd keresztül ezen a területen. Csak a gyalogos és a kerékpáros forgalom lesz megengedett.
1: Erről a fejlesztőséről beszélünk majd annak idején, most azonban mindenki készüljön a Bográcspartira és a Mozdulj meg Hernád elnevezésű programra. Elég aktív életet éltek mostanában a településen.
0: Mi mindig egyébként, mindig szerencsére mindig beszámolhatok valamiféle programról, de ezt már mondtam, hogy nálunk meg kell küzdeni az időpontokért, ezért mi minden évben, januárban egy nagy programegyeztetést tartunk, ahol intézmények, civil szervezetek, meg egyáltalán aki valamiféle rendezvényt tervez, azok összeülnek, és megküzdenek a különböző időpontokért, hiszen az nagyon fontos, hogy ne legyen két olyan rendezvény egy napon, ami esetleg megosztaná a nézőközönséget. Így aztán bizony azt kell, hogy mondjam, hogy az év 52 hétvégéjéből nagyon kevés marad üresen. Tehát sok rendezvényünk van, én ennek nagyon örülök. A Bográcspartinak különösen is, hiszen ez a legtöbb embernek biztosíthat egy feledhetetlen délután, illetve a futóverseny pedig már hagyományosan sok embert késztet arra, hogy rövidebb és hosszabb távot lefusson azon a délelőttön.
1: Fussunk tehát jövő hétvégén Hernádon, aztán pedig bográcsozzunk egyet. Köszönjük szépen Zsírosné dr. Pallaga Máriának, hogy ellátogatott hozzánk. Szép napot, jó munkát kívánunk neked.
0: Köszönöm szépen mindenkinek, szép napot.
2: Ezek voltak a reggel témái.

0: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, írta a honvédelmi miniszter. Nyilvánosságra hozza a mérési eredményeket a Gödi akugyár. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán szerdán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökét. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy szerdán Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Hozzátette, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza, emelte ki. Felmentette a belügyminisztérium a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot. A budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét közölte a belügyminisztérium szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőrezredest a budapesti rendőrfőkapitányság vezetésével. A Samsung a Gödért Egyesület által szervezett lakossági fórumon bejelentette, hogy rendszeresen nyilvánosságra hozza független szakértőkkel végzett környezeti mérési eredményeit, és folytatja a Gödi közösséggel a párbeszédet. Az első mérési adatok már elérhetőek a vállalat Facebook oldalán. Az üzemből származó zaj a mérési pontokon határérték alatt maradt, közölte a vállalat. A közlemény szerint a cég péntektől rendszeresen megosztja a független szakértők által végzett mérési eredményeket a vállalat Facebook oldalán, majd hamarosan induló új honlapján is. A II. Világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán. Közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság. Azt írták, a hadisírgondozók saját adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján több mint 20 a II. Világháborúban elesett magyar katonát temethettek el a tiszadorogmai református temetőben. A szakember három sír helyett, valamint egy nagy területű sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként. A márciusi feltárás első napján 3 egyéni, 3 dupla, valamint egy 19 katona maradványai tartalmazó tömegsír feltárását kezdték meg. A szakemberek a munkaterületen további nyomokat találtak eltemetett katonákról, ezért a terepmunkát meghosszabbították egy nappal, és egy további elesett magyar katonát exhumáltak, valamint befejeződött a tömegsír teljes feltárása. Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
4: Köszöntelek az otthon hangján, én Kis György Krisztián vagyok, ez pedig a családi piknik válogatás adása. Az elmúlt hétvégén hallott riportokból válogatunk a következő 60 percben. Jó rádiózást!
3: Családi piknik!
5: This is the police control. Please get out of the car. Out of the car. And make room for Touché.

0: is.
1: Egy dal mindig mást mond.
2: Akárhányszor is hallod.
1: Örökké változatosan.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Szilágyi Izabella riportjával megyünk tovább, és a témánk itt a családi piknikben a nyári diákmunka.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a 93.4-en, az otthon hangján. Beköszöntött a nyári diákmunka szezon, és ilyenkor több tízezer fiatal indul meg munkát keresni országszerte. Indul a fesztivál, a strand szezon, mindenkinek jó jön egy kis megspórolt pénz a forró napokra, de van, aki akár már tudatosan építi a jövőjét a diákmunkák által. A vendéglátástól kezdve egészen az irodai munkáig, a mezőgazdaságig rengeteg területen számítanak a diákokra nyáron is, miközben a bérek, az elvárások és a fiatalok igénye is folyamatosan változnak. Hogy mire számíthatnak idén a diákok és a munkáltatók, arról beszélgetünk most vendégünkkel, Majzik Nándorral, a Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének, vagyis a Diákésznek a főtitkárával. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszöntjük itt az adásban.
3: Szép napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
2: Kezdjük is akkor talán a legfontosabbal. Ilyenkor nyáron gyakorlatilag berobban a diákmunka szezon. Hányan vágnak neki a nyárnak? Mik a tapasztalatok, mik a számok? Mekkora rohamra számítanak idén, kifejezetten a nyári szünetben, június-augusztus között?
3: Azt látjuk, hogy körülbelül a nyári szezonok úgy szoktak alakulni, ez most már több éve gyakorlatilag mondható trendként, hogy körülbelül 100 000 diák van, aki a nyári időszakban az iskolaszövetkezeten keresztül diákmunkát vállal. Ugye azt kell tudni meglátni, hogy a diákoknak a túlnyomó többsége az egyébként iskolaszövetkezeten keresztül dolgozik, illetve iskolaszövetkezeten keresztül találja meg a számításait. Nyilván nem véletlen, hiszen ez egy rugalmas forma mind a diákok, mind pedig a munkahadók számára, illetve hát ugye egyfajta védőhálót is azért biztosít számokra ilyen szempontból. Úgyhogy ez abszolút az idejében is így lett. A 100 000 diák pedig úgy osztik meg. Azt kell látni, hogy a felsőoktatásban tanul, ők egyébként egész évben nagyjából dolgoznak, csak ilyenkor nagyobb óraszámban tudnak részt venni a munkában, viszont a középiskolások azok javarészt a nyári időszakban jelennek meg, tehát ugye nekik nyilván kötöttebbek a tanulmányok, ennek megfelelők inkább azok, akik ezt a nyári plusz számokat a javarészt okozzák.
2: Mi a jellemző? Évről évre növekedhet azoknak a száma, akik esetleg a középiskola mellett a középiskolai nyári szünetben vállalnak munkát?
3: Én azt tudom erre mondani, hogy ez nagyon sokáig növekedett, most már azért nem tud növekedni annyira, mert egy kicsit azt érzem, hogy talán elértük az elméleti maximumot, amikor még ezt lehet növelni. Túlnyomó többség a diákoknak az jelenleg most már mondható, hogy dolgozik valamit valamilyen volumenben a nyári időszakban, tehát nem maga a létszám tud nőni, hanem amit igazából látunk, hogy az adott dolgozó, aki elmegy dolgozni, vagy esetleg ő dolgozik, akkor magasabb óraszámban, vagy több munkanapot egy cégnél, de egész egyszerűen az a helyzet, hogy a diákoknak a túlnyomó többsége az már vagy bekerült ilyen szempontból a rendszerbe, vagy hogyha nem, akkor meg valószínűleg sose fog, mert nyilván ugye mindig van egy olyan réteg, akik nem feltétlenül dolgoznak semennyit a tanulmányaik mellett. Nyilván ez részben érthető, részben meg azért mindig el szoktuk mondani, hogy azért nem csak a pénzkeresésről szól a diákmunka, hanem azért az elhelyezkedés, a karrier szempontjából a különböző készségeket el tudnak sajátítani, ezért elég nagyban hozzájárul. Tehát azért egy ilyen olvasata is van ennek, úgyhogy mindenkit bátorítunk rá természetesen, de hát nyilván a 100% az sose egy olyan szám, ami elérhető.
2: Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy már sok fiatal akár tudatosan építi a diákmunka által is a karrierjét. A felmérések szerint a diákmunka már nem feltétlen csak a zseppénzről szól. Mennyire tudatosak egyébként a mai fiatalok a nyári munkákat tekintően?
3: Én azt tudom mondani, hogy aki csak nyáron dolgozik, itt ugye főleg a középiskolásokról van szó, ott azért ez még 10 éves korban nem annyira jelenik meg, ott inkább a pénzügyi célok vannak, vagy esetleg mondjuk a csoportnyomás. Tehát, hogy mondjuk neki az osztálytársa is megy, akkor menjenek együtt, akkor idézőjelben tök jó buli lesz, tehát egyszerre pénzt keresnek, meg közben azért nyilván akkor ott is együtt tudják tölteni az időt. Tehát azért középiskolásként inkább még ezek a motivációk, ott a tudatosság inkább úgy jelenik meg, hogy mondjuk van neki egy konkrét célja, hogy mire szeretné elkölteni azt a pénzt, hogy azt a jövedelmet, amit megkeres. Van, aki arra, hogy tudja, hogy felvették valahova, másik városba kell költöznie, ott kollégium vagy albérlet fog szóba kerülni. Lehet, hogy otthonról nem úgy tudják támogatni, és még erre akar előzetesen már pénzt összeszedni a nyári időszakban. van, aki konkrétan szeretne egy új telefont, vagy el szeretné menni egy fesztiválra, van, akinek mondjuk még ez a pénz hiányzik ahhoz, hogy élete első autóját megvegye, azért ilyen is van. Tehát vannak, akik ilyen konkrét célokkal érkeznek, és akkor inkább a felsőoktatásban látjuk azt, hogy évközben is a tanulmányokhoz igazodva rugalmasan tudnak munkát vállalni. Ott látjuk azt, hogy ez már megjelenik konkrétabban is, tehát hogy akkor ő ténylegesen szeretne valahol elhelyezkedni, és akkor ahhoz neki az ugye hasznos lesz, hogyha már a tanulmányai alatt valamilyen fajta kötődés oda megszerezés. Itt meg egyébként azért szoktuk őket nagyon bátorítani, mert azt mutatják a statisztikák, hogy azok a diákok, akik az utolsó éveikben tanulmányoknak megfelelő helyen helyezkednek el, illetve ott dolgoznak, ott még ugye rugalmasan a tanulmányok mellett, ott a 70%-a egyébként az ilyen típusú munkát végző diákoknak, utána át is kerül főállásba, illetve első munkahelyére, ahhoz a céghez, ahol ő mondjuk az előtt egy-két évben a tanulmányi mellett már dolgozott, ami azért egy elég kényelmes dolog. Tehát, hogy akkor ugye nem az van, hogy akkor, amint lediplomázik, akkor jön az, hogy akkor állásinterjúra járjon meg, hogy akkor munkát kerítse, hanem gyakorlatilag már át is ül igazából ugyanabból a székből, ugyanabba a székbe, hogy így fogalmazzak, és már ezt a tanulmányi alatt meg tudja találni.
2: Az első kérdés ez mindig arra vonatkozhat, hogy de hát mennyit lehet keresni. A fizetések látványosan emelkedtek az elmúlt években, de nagyon nem mindegy, milyen munkáról és melyik régióról beszélünk. A friss piaci adatok alapján az átlagos órabér bruttó 2300 és 2500 forint körül alakul idén. Mennyire nyílt szét az olló a nyári főszezonban, a balatoni munkálatokban, a mezőgazdasági munkákban és a budapesti vagy esetleg irodai pozíciókban? Mi lehet a bér egy nyári munkát végző diáknak?
3: Azt tudom mondani, hogy egyrészt a 2300 forintos sáv az teljesen valid, tehát valóban ez az átlagos diákmunkában elérhető órabér, viszont nagy a szórás, tehát még mondjuk régebben pár évvel ezelőtt tudtam mondani, hogy nincs azért ekkora szórás, most már van. Tehát, hogy ugye 1856 forint jelenleg a minimálbér, ugye ennél a kevesebbet senki sem keresett. Itt ilyen fontos, hogy iskola szövetkertben jellemzően egyébként, bár ez hiába bruttó órabér, a nettó is ugyanennyi, hiszen az ő esetükben az iskola szövetkerten keresztül egyébként csak az SZIA-t kellene levonni a diákoktól, de egyébként ugye a 25 év aluliak SZIA mentessége miatt így az iskola szövetkertben ez sem, tehát az a nagyon kellemes helyzet van az ő esetükben, hogy a bruttó bérük az gyakorlatilag egyenlő a nettó bérrel a legtöbb esetben. Tehát az 1856 forintos órabérnél nem tud kevesebbet kapni. Ez különböző nyári munkákon előfordul, tehát mondjuk strandokon, vagy csúszdafelügyelőként, vagy hasonló munkakörökben vannak ilyen bérek, akár a budapesti régióban is, tehát itt még csak nem is kell Kelet-Magyarországra menni. Viszont az is előfordul, hogy 2800-3000 forintos órabért keresnek meg bizonyos munkákon a diákok, és ez még csak nem is kell feltétlenül az, hogy kínai nyelven tudó IT-fejlesztő legyen, hanem sok esetben alkalmi jellegű munkák, amit csak egy-két napra szólnak, valamilyen rendezvényre, vagy akár kifizeti mondjuk a pótlékot adott esetben, a partner számukra az adott vasárnapi napra, ott elérhetőek ilyen órabérek, és így azért most egy 8-10 órás bűszak alatt már akár 1000 forint különbséggel, ugye 8-10 ezer forintos kereseti különbség is egy adott napon belül is kialakulhat, pedig ugyanúgy mind a két esetben diákmunkáról beszélünk. Tehát van szórás, területi szórás is van, alapvetően azért a budapesti régió a legmagasabb, illetve az észak-nyugat-magyarországi régió, ezek nagyságrendileg hasonló bérekkel mozognak. Délnyugat-magyarországi régió az egy picit alacsonyabban van ennél 100-150 forinttal, és azért területileg a legalacsonyabb órabér az a kelet-magyarországi, illetve észak-kelet-magyarországi régióban van. Ott azt tudjuk mondani, hogy ott nem a 2300, hanem inkább ez a 2000 forintos órabér az, ami átlagosnak tekinthető, és ahhoz képest, vagy ahhoz mérten kell a szórást értelmezni.
4: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüvegkínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Szilágyi Izabella riportjával megyünk tovább, és a témánk itt a családi piknikben a nyári diákmunka.
2: Mik azok a klasszikus nyári munkák, amit a diákok szívesen vállalnak, és végül is anyagilag is jól tudják zárni?
3: Az a szerencsés helyzet, hogy általában egyébként, amit a diákok szeretnek, az arra szokták egyébként a munkaadók is a legnagyobb mértékben kérni, vagy igénybe venni a diákmunkásokat. Itt azért ide kell sorolni akár a különböző kereskedelmi munkaköröket, tehát ugye nagyon sokszor plázákban, csomó munkakörökben dolgoznak a diákok. Itt kell áruszeltőtési pénztár, ruhabolti eladó, tehát sok típusú munkakörre lehet gondolni. De ide tartoznak egyébként, amit én úgy szoktam fogalmazni, hogy úgymond a nyárhoz köthető munkalehetőségek, tehát ugye az a turizmus, vendéglátás, balatoni munkák, akár szállással, nyilván az egy nagyon keresett munkakör. Ide tartoznak a különböző csúszás, vagy a különböző ilyen strandokon, gyógyfürdőkbe végzett munkák. Tehát ezek abszolút népszerűek, meg ami talán kevésbé mondaná az ember elsőre, de másodjára viszont abszolút logikussá válik, hogy azért, amikor mondjuk itt nagyon nagy melegek vannak nyáron, 40 fok és társai, akkor azért egészen jól tud jönni, tehát akár a plázába, akár pedig más egyéb különböző irodákban végzett munkák, klimatizált irodai modern környezetben, tehát azért ezek is abszolút népszerűek, és kifejezetten keresik is a diákokat, akár helyettesítés, akár hosszabb távú segítés céljában.
2: Igaz lehet az a kijelentés, hogy a fiatalok elutasítják a nehéz fizikai munkát, tehát hogy mi a helyzetet említette itt az irodai munkát, a plázában való dolgozást, hiszen ott azért klimatizált jó idő van, de hogy mi a helyzet például a mezőgazdasággal, vagy egy raktári munkával, egy gyári munkával? Ezeket is azért képesek betölteni?
3: Az a tapasztalatunk, hogy azért ebben van igazság, hogy egyre kevésbé lehet az ilyen típusú munkákra diákot találni. Ugye valóban a mezőgazdasági munkák, illetve a nehéz fizikai munkák, vagy a gyártósor melletti munkák, azok olyanok, amik azért messze nem tartoznak a diákok kedvencei közé, és sok esetben már azt is látjuk, hogy az esetben, hogyha erre magasabb órabért kínálnak egyes munkáltatók, még az sem feltétlenül kompenzálja ezt. Tehát ezekre nem könnyű egyébként diákot találni, pontosabban magyar állampolgár diákot nem könnyű rá találni, mert azt látjuk, hogy azok a diákok, akik viszont itt tanulnak magyarországi egyetemeken, külföldről vannak itt ösztöndíjjal, őnek ugye nyilván ugyanúgy szükségük van pénzre, és az ő esetükben azt látjuk, hogy viszont nagyon nyitottak és rugalmasak erre. Nyilván annak is köszönhető, hogy ők ugye egyrészt úgymond otthonról nem tudnak támogatást kapni, hiszen még egy magyar diák akár vidékre hétvégente hazamegy, akkor ők tudják segíteni sok esetben, addig, és ugye sok munka közül is választhat, addig azért egy külföldi diák esetében hát se haza nem tud menni, másrészt meg ők azért sokkal kevesebb munkalehetőség közül tudnak választani, pontosan azért, mert az ő esetükben ugye a magyar nyelvtudásnak a hiánya az egy korlátozó tényező.
2: Elszívhatják egyébként ők a hazai fiataloktól a munkalehetőséget, vagy azért így megoszlik éppen ezért, amit mondott, hogy a magyar nyelv kapcsán azért nekik nehezebb a beilleszkedés vagy a munkavállalás?
3: Azt egyáltalán nem látjuk egyébként, hogy ők elszívnák a magyar diákok elől a munkalehetőségeket, mert itt azért azt kell látni, hogy alapvetően a legtöbb cég esetében is az a tapasztalás, hogy egyébként azért elsősorban ők akár azért, mert a főnökük, vagy az adott helyen a műszakvezető nem feltétlenül beszél angolul, akár társadalmi, kulturális különbségek okán, de hogy nagyon sok esetben azért még mindig a magyar diákokhoz ragaszkodnak értelmszerűen az egyes cégek, és ezért a külföldiekre inkább multinacionális cégeknél, vagy hasonló munkakörökbe tekintenek, vagy hasonló cégeknél tekintenek úgy, hogy nagyon szívesen alkalmazzák őket alapból is. A többi cégnél azért emiatt a nyelvi, illetve kulturális különbségek miatt az szokott lenni a tapasztalás, hogy az elején nehéz áttörni egy ilyen gátat, de utána miután látják, hogy ilyen más munkaerőt igazából nem találnak, ezért nyitnak a külföldiek felé, akikben utána egyébként jellemzően nem csalódnak, nyilván ők is emberek, tehát köztük is ügyünk vannak, kevésbé szorgalmasak vagy kevésbé ügyesek, de hogy alapvetően azért most motivált lelkes diákokról beszélünk, hát ők is ugyanúgy ott vannak az egyetemeken, ugyanúgy részt vesznek az órákon, csak ugye magyarul nem beszélnek, de olyat ezen okokból kifolyólag mi nem tapasztalunk. Rendszer szinten biztosan nem, egyedi eset az előfordul, de rendszer szinten biztosan nem, hogy ez a magyar diákon karolására benne.
2: Tehát azért mindenki meg tudja találni a számára megfelelőt.
3: Abszolút, igen, pontosan azért, mert igazából ugye a külföldi diákok, azok inkább azokra a munkakörökre tudnak menni, ahova egyébként sincsen gyakorlatilag magyar jelentő.
2: Említette itt, hogy itt a 16-7 éves fiatalok is először így kipróbálgatják magukat a munkavilágába, de hogy azért a 18 év alatti középiskolás korosztályra teljesen más szabályok vonatkoznak, például az éjszakai munka tilalma. Mennyire nehéz nekik pozíciót találni?
3: Hát a 18 év alattiakban valóban az ő esetükben van ebben nehézség, hiszen jogszabályi korlátozások miatt, amit ugye eredendően nyilván azért hozott létre a jogalkotó, hogy védje a fiatal korosztály, ez azonban bizonyos esetekben kontraproduktív a számukra, hiszen pont azért, mert ők óraszámban, éjszakai munkában, terhelhetőségben be vannak korlátozva, ezért egész egyszerűen nem veszik fel őket olyan munkahelyekre, ahol egyébként mondjuk akár alkalmasak is lennének, és ők szívesen csinálnák, csak ugye igazából jogszabályellenes lenne az a típusú foglalkoztatásuk, amiben a munkáltató őket szeretné látni. Tehát ilyen szempontból sajnos nekik ezzel valóban szembesülniük kell, viszont azért a nyári időszakban ugye annyival megnőnek a munkalehetőségek a szezonalitás, illetve a különböző főállásúak nyári helyettesítése miatt, hogy azért megtalálják a lehetőségeiket, viszont nekik ezen okokból kifolyólag valóban nehezebb ez, mint mondjuk a 18 évet betöltötteknek.
2: Ilyenkor így nyár elején rengeteg alkalmi hirdetés jelenik meg az interneten, akár a közösségi médiában is. A nyári szezonban a vendéglátás, a vízpartokon sok olyan cég hirdet, amely nem feltétlenül iskola szövetkezet. Milyen típusú nyári átverésekkel találkozhatnak a diákok, és miért jelent teljesen anyagi és jogi biztonságot, hogyha a szövetkezeti formát követik?
3: Alapvetően, amik elő szoktak fordulni, szerencsére egyébként évről évre egyre kevesebb számba találkozunk ezzel, valószínűleg azért is, mert a diákok nagy része már is közszerkelten keresztül dolgozik, de amivel szoktunk találkozni, az ugye az, hogy fizikus esetek, hogy mondjuk megbeszélnek egy bizonyos típusú munkát, ami azért nem teljesen csak az a típusú munka, hanem mondjuk vagy másabb, vagy pedig azért más egyebekkel is kiegészül. Itt ilyen nyilván azzal tudnak visszaélni az adott esetben az ilyen munkaadók, hogy mondjuk egy diák 16-17 éves korában azért sokuk még nem feltétlen tud annyira önmagáért kiállni, és ezért ezt elfogadják természetesnek, vagy ha nem tetszik nekik, vagy érzik is, hogy esetleg nem nincsen rendben, akkor sem mernek úgymond visszaszólni. Nyilván itt is az iskola szövetkezet előny, hiszen ott ugye van neki egy korban viszonylag hozzá közelálló kapcsolattartó, akinek ezt azonnal tudja jelezni, és akkor nem neki kell ez ellen fellépni, hanem ugye ezt az iskola szövetkezet megteszi helyette. Ez egyik dolog. A másik dolog ugye nyilván a bérezés tekintetében. Akár annak az összege, akár annak az elszámolása, akár annak a fizetésének az időpontja. Tehát ezek is mind olyan dolgok, amivel azért vissza tudnak élni, és iskola szövetkezeten keresztül ez szintén nincsen, hiszen őt a szövetkezet fizeti ki, és a szövetkezetet fizeti ki a maga a cég. Tehát akkor a kifizetés kockázatát, illetve az elszámolás pontosságának a felelősségét azt az iskola szövetkezet viseli, ezáltal szintén egy védőhálót képez a diák számára ebben. És mi, mint érdekképviselet, ráadásul nem csak erre figyelünk, hanem arra is, hogyha valaki iskolaszövetkezeten dolgozik, de keresztül dolgozik, de ennek ellenére mégis tapasztalt valamilyen problémát, vagy mondjuk ugye a nagy számok törvény alapján előfordulhat itt is ilyen eset, hogy valamiért a saját iskolaszövetkezetével nem jut valamilyen témában dűlőre, akkor ugye meg tudja keresni a diákésznek a jogsegély szolgálatát. Ez jelenleg egy e-mail címet jelent, ez jogsegély@diakész.hu, aki ide ír, azt mindig soron kívül kezeljük, viszont hamarosan debütál az honlap, illetve az új alkalmazás a diákésznek, amiben egyébként ez már egy teljesen integrált formában fog szerepelni, tehát hogyha valakinek valóban problémája van, akkor már nem csak e-mail keretében, hanem ennél sokkal interaktívabb és modernebb módon is le tudja ezt adni. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, azért nagy felelősségünk van, tehát a diákonnak a munkaszocializációja az tipikusan a tizenéves korban történik, és azért fontos, hogy milyen tapasztalatokat szerez, jó tapasztalatokat szerezzen, mert hogyha az elején ugye őt átverik, vagy azt érzi, hogy kiszolgáltatják, akkor ez a későbbiekben is rányomhatja a bélyegét az ő munkatapasztalásaira. Én azt gondolom, hogy ezt el kell kerülni, és ebben ez is egy jó eszköz, hogy mint érdekképviselő, akár abban az esetben is segítséget tudunk nyújtani, ha valakinek iskolaszövetkezeten keresztül történő munkavégzés során adott problémája.
4: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Szilágyi Izabella riportjával megyünk tovább, és a témánk itt a családi piknikben a nyári diákmunka.
2: Említette az elején, hogy azért sokan már akár gyakornoki munkaként jelentkeznek egy adott munkahelyre. Ez effektív a vállalatoknak is egy profitáló tényező lehet, hogyha több diák utána ott marad a cégnél.
3: Abszolút, igen, igen. Ez mindig azt szoktuk mondani egyébként, hogy tulajdonképpen ez a legolcsóbb, legegyszerűbb és legrugalmasabb módja annak, hogy az új munkatársaikat a cégek megszerezzék, hiszen egy teljesen rugalmas formában tudják megkeresni az új kollégákat, még pontosabban ugye az iskolaszövetkezetet a legtöbb esetben megkeresi nekik, és akkor aki beválik, onnantól kezdve neki csak annyi a dolga, hogy őt utána a főállásba, amikor a tanulmányaival végez a diák, akkor átvegye. Ez a kipróbált, tapasztalt, kölcsönszimpátiával rendelkező diákok kerülnek majd a megfelelő pozíciókba. Ezáltal ugye nem csak a diák, hanem a cég is elkerülje azt a problémát, hogy bizonyos szempontból az egyébként betanítás, illetve toborzási költségeket őnek viselnie kelljen főállású alkalmazottak keresése esetén.
2: Nekem még egy olyan kérdésem lenne, ami szerintem sok diákot érinthet. Ugye most a szezonális munkák, mint a vendéglátás, csúszdamester, vagy hasonlók például a Balaton környékén, akik például a fővárosból, vagy más régióból utaznak a Balatonra, az elszállásolásuk ilyenkor a fiataloknak hogyan néz ki?
3: Ez tipikusan úgy szokott lenni, hogy nem minden munkáltató biztosít ilyen lehetőséget, de azért van jó pár, aki igen. Ebben az esetben ugye a cég, vagy akár a
2: fővárosból, vagy más régióból utaznak a Balatonra. Az elszállásolásuk ilyenkor a fiataloknak hogyan néz ki?
3: Ez tipikusan úgy szokott lenni, hogy nem minden munkáltató biztosít ilyen lehetőséget.

0: a házasság helyezési jelleggel, ott ugye meg tudnak a diákok szállni, nyilván van zuhanyzási, tusolási, minden egyéb lehetőségük, és akkor ott közel el tudnak lenni. Nyilván itt az a lényeg, én azt gondolom ezekben az esetekben, hogy ez mindig transzparens módon történjen, tehát előzetesen tudja a diák, hogy akkor ő hova fog menni, ott mire számíthat, és akkor abból később utána akkor nem tud probléma lenni. A problémák akkor szoktak keletkezni, hogyha itt ugye a kommunikációban van probléma, tehát mondjuk azt mondja egy szállás, vagy azt mondja egy cég, hogy igen, biztosítunk szállást, de azt mondjuk már nem teszi hozzá, hogy ez azt jelenti, hogy a saját sátradat hozhatod, és akkor abba tudsz aludni. Mert egyébként abszolút előfordulnak azok az esetek, amikor erre azt mondja a diák, hogy ez neki nagyon szuper, és szívesen megy, ekkor nincs is probléma. Probléma akkor van, ha nem arra számít. Tehát mi ezért szoktuk azt mindig hangsúlyozni, meg javasolni, hogy transzparensnek kell lenni, mert úgymond nagyon sokféle ajánlatot lehet adni, de a probléma az akkor van, ha ugye a kettő nem találkozik egymással. Ha találkozik, akkor az is egy teljesen jó megoldás tud lenni, nem csak az, hogyha valakinek kifejezetten nem tudom milyen prémium szállást biztosítanak.
1: És végül akkor segítsünk egy kicsit azok, akik most kezdenek el gondolkodni a diák munkán. Mit tanácsol azoknak a diákoknak, akik most így a vizsgai időszak vége fele, középiskolás tanév záráskor eszmélnek föl? Van még esélyük arra, hogy nyári munkahelyet keressenek maguknak?
0: Abszolút van még, de még nem ment el azért az utolsó hajó. Április második felétől szokott megindulni egyébként a nyári munkáknak a felfutása. Mindig elmondjuk, hogy június közepén indul a szezon, ugye addigra már meg kell történni a toborzásnak, kiválasztásnak, képzéseknek a legtöbb esetben, tehát hogy azért nyilván emiatt a májusi időszak az elég intenzív, viszont azért a nagyon-nagyon sok éves tapasztalások szerint azt tudjuk mondani, hogy azért a júniusi időszakban még azért tudnak maguknak találni. Hát július, aki már júliusban akar ebbe gondolkodni, ott már azért nagyon a vége van, tehát hogy ott már az egy-egy esetleges megüresedő hely, hogy hasonlókra tud magának pozíciót találni. Tehát még nincs elkésve, de most már mindenképpen intézzen azt javasolni. Aki nyári munkában gondolkodik, akkor is esetleg nem most rögtön tud kezdeni, csak 2-3 hét múlva, de hogyha nincs benne a rendszer, de ha nem számolnak vele az adott munkánál, cégvel az iskola szövetkezet, akkor később már nehéz dolga lesz. Tehát aki eddig nem tette meg, az viszont most már akkor mindenképpen valami iskola szövetkezet honlapját, vagy akár többet nézzen meg, ott transzparensen fenn vannak a hirdetések, és akkor ott jelentkezzen az arra munkára, amit szimpatikus neki tért, és akkor vegye fel a kapcsolatot az iskola szövetkezettel. Lehet, hogy a válaszadás az ilyenkor egy picit lassabb, hiszen ugye ilyenkor nagyon nagy a jelentkező szám, illetve a feladattömeg, de mindenki választ kell, hogy kapjon, illetve azért a végére az a tapasztalás, hogy azért majdnem mindenki megtalálja a valamilyen formában a számítását a nyári időszakra.
1: Mojzik Nándornak, a Diákhéz főtitkárának köszönjük szépen, hogy itt volt velünk az adásban.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: A családi piknik válogatás műsorát hallottad, új műsorral vasárnap válunk, akkor új témák is érkeznek 11 és 16 óra között. Ha teheted, tarts velünk akkor is. Én köszönöm a figyelmedet, Kis György Krisztiánt hallottad.
1: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
2: A korrupció ellenes fellépés közös érdek, jelentette ki a magyar kormányfő. Mosószer hamisítókat leplezett le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, jelentette ki Magyar Péter kormányfő a párizsi Élysée palotában szerdán. Magyar Péter Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélése előtt tett sajtónyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy Lengyelország, Ausztria és Németország után negyedik hivatalos útja Párizsba vezetett. Kiemelte, Franciaország Magyarország egyik legfontosabb partnere és szövetségese. A gazdaságban például 45 000 magyarnak adnak munkát francia cégek. Üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására, azt javasolva, hogy a megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, gazdasági, diplomáciai, uniós és kulturális területen is. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltását kezdeményezi a Tisza párt három képviselője. Törvényjavaslatuk értelmében a jövőben nem lehetne reklámhálón hirdetni és választási plakátot kihelyezni villanyoszlopokra vagy fákra. Az országgyűlés honlapjára kedden késő este felkerült előterjesztésben Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010-es törvény kiegészítését javasolja. Indítványuk szerint tilos lenne olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlöletkeltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul. Több százmillió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez népszerű, keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint 500 helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 000 hamis címkét. Vízbe fulladt egy fiatal a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Helyő keresztúrban, a 35-ös főút közelében található Debreceni tónál, közölte a Neptun Búvár Klub és mentőcsapat Facebook oldalán. Mint írták, kedden kora este érkezett bejelentés a mentőcsapat búvár egységeihez a balesetről. Három fiatalkorú fiú indult a Helyő keresztúri tópartra fürdőzni, ahol használatba vettek egy ott kikötött vízi biciklit, amely a parttól mintegy 60-70 méterre süllyedni kezdett. Ketten kiúztak a partra, azonban a harmadik társuk elmerült a vízben. Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
1: Lelátó extra!
0: A Rádió Dabassai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Nem lesz változás a Meton FC Dabas kispadján. A klub hivatalosan is bejelentette, hogy a 2026-2027-es idényben is Székely Tibor vezetésével készül az MB3-as együttes. A felek sikeresen lezárták az egyeztetéseket, így a vezetőedző és a stáb folytathatja a megkezdett munkát. A davasi vezetőség elégedett a szakmai munka eredményeivel, amit a csapat játékának fejlődése és a bajnoki tabellán elért előrelépés is igazol. Ennek megfelelően a klub és a szakember egyaránt a közös folytatás mellett tette le a voksát. A szakmai stáb összetételesen változik. Székely Tibor vezetőedző mellett továbbra is Fritz Attila asszisztensedző, Vasvári Zoltán kapusedző és Takács Kornél technikai vezető dolgozik majd a csapat sikeréért. A háttérben már javában zajlik a következő szezon előkészítése. A klubvezetés nem csak a jelenlegi játékoskeret tagjaival folytatott egyeztetéseket, hanem a kiszemelt erősítésekkel kapcsolatban is megtörténtek az első tárgyalások. A játékosok és a stáb jelenleg még a nyári pihenőjüket töltik, de hamarosan kezdetét veszi a felkészülés. Június 10-én indul az egyéni program, míg az első körös edzésre június 15-én kerül sor. A szakmai stáb már összeállította a nyári menetrendet is, amelyben a bajnoki rajtig 6 felkészülési mérkőzés szerepel, az ellenfelek és a pontos időpontok bejelentése a következő hetekben várható. A Dabasnál tehát a stabilitás mellett tették le a voksot, miközben már javában épül a következő idény kerete. A cél egyértelmű, a csapat tovább fejlődjön és az elmúlt szezon eredményére alapozva még sikeresebben szerepeljen az NB3-ban. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Emlékszem, mint ahogy lennék, egy kocka tök meleg koktél, a prémig nem jön az éjfél, táncoltunk, nem voltunk észre.
4: Rádió Davas, az otthon hang.

Az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Well, what you reckon?
2: Is Will Young available?
3: Mi nos mi sa sin dia, ma se doyo va te ver.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Óriásit nőtt a hazai használt autóbehozatal. Pénteken lesz a magyar-finn válogatott labdarúgó mérkőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnöldöző és titkosszolgálati szervek munkáját, közölte Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a korábbi kormányfő maga dönthetett a rajtaütésekről, vagy éppen eljárások elhúzódásáról. Vállalnia kell a felelősséget, fogalmazott. A Telex szerdai cikke szerint a kormányzat azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajta kell ütni az ukrán aranykonvojon, noha a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. A lap olyan háttérbeszélgetésekre hivatkozott, amelyeket az ügyre rálátó vagy az ügyben érintett forrásokkal folytatott az elmúlt hetekben, írja az MTI. Immár negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte egy nagy hazai online autópiaci oldal. Májusban több mint 12 ezer import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig pedig 61 ezer külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal többet a tavaly első 5 havi 51 ezernél. Április 1-e óta egyértelműen a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét. Idézték a közleményben Halász Bertalant, a weboldal vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. A Puskás Arénában rendezik pénteken 19 óra 45 perctől a Magyarország-Finnország válogatott labdarúgó mérkőzést. A sportesemény miatt már 17 órától várhatóan 23 óráig számos közlekedési változásra, lezárásra kell készülni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK azt kéri, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel közelítsék meg. Elsősorban a megszokottnál gyakrabban indulók, kötött pályás közlekedési eszközök, a 2-es és 4-es metró, valamint az 1-es villamos igénybevételét javasolják. Vádat emelt a Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint késsel megölte volt barátnőjét és megsebesítette a nő nagybátyját tavaly novemberben a Somogyi Vármegye székhelyen, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Azt írták, a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló férfi 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször megütötte a nőt, majd egy késsel többször megszúrta. A nyomozóügyészek a férfi szervezetében és a lakásán kábítószert találtak. A vádlott katonai szolgálati jogviszonyát a Magyar Honvédség november 24-én méltatlanság miatt megszüntette, áll a közleményben. Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
5: This is Alice Cooper, the grand ghoul of rock and roll. Lose your hand.
6: I got a call from Pink Floyd.
4: Rockerék nem csak rockereknek.

0: Görög ránk, rockerék! A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Szevaszok gyerekek, Nagy Feró vagyok. Pörögjön a rockerék!
5: Ha csütörtök, akkor a rockerék a 93.4-en az otthon hangján.

0: Tárolsz?
1: Dolgozol?
0: Pihensz?
1: Veled megyünk mindenhová.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja. We'll never ever put it back together. I should've known.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Újabb 6 zalaegerszegi területen találtak aszbeszt szennyezést, meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: A jövő gyermekvédelmének nyílt beszédre, kommunikációra, bizalomra és szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter szerdán Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kátai Német Vilmos kiemelte, a gyermekvédelemben jelenleg is sok jó szakember, jó nevelőszülő, tisztességes intézményi dolgozó és felelős vezető dolgozik, akiket a kormány szeretne meghallgatni és velük együtt megérteni, hol kell változtatni. A miniszter bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyermekekért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszületne. A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy aszbeszttel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását, közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere. Balait Zoltán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években zalaegerszegre is szállítottak aszbeszt tartalmú zúzott követ, ezért a Kisfaludi és a Mártírok útja kereszteződés lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású, egyedi méretű fúliával leterítették, és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolat cseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatástól, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az aszbesztes kőzúzalékot. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte szerdán a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Mint írták, a férfi szerda hajnalban halt meg. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy fánságos állapotban van a sérült. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. Markánsan csökkent az idén az orosz fegyveres erők által újonnan elfoglalt ukrajnai területek kiterjedése, és Oroszország ezekért a minimális területi nyereségekért is rendkívüli árat fizet emberéletben, mondta szerdai helyzetértékelésében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója. Az ezredes az EBSZ szerdai ülésén felidézte az elektronikus kommunikáció és kibertevékenységi hírszerzés célú figyelésére és elemzésére szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat legfrissebb adatait, amelyek szerint megközelítette az 500 ezret azoknak az orosz katonáknak a száma, akik a háború kezdete óta életüket vesztették az ukrán hadszíntéren. A brit hírszerző szolgálatok részéről ez az első nyilvánosan elhangzott becslés arról, hogy az ukrajnai háborúban eddig hány orosz katona halt meg. Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
5: This is Alice Cooper, the Grand Ghoul of Rock and Roll. Lose your hand.
6: I got a call from Pink Floyd.
4: Rockerék nem csak rockereknek.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Örök ránk, rockerék!
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
2: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Hallom már a Vindiát tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
7: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
8: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Szevasztok gyerekek, Nagy Feró vagyok, pörögjön a rockeré!
11: Ha csütörtök, akkor a rockerék a 93.4-en az otthon hangján.

0: zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, írta a honvédelmi miniszter. Nyilvánosságra hozza a mérési eredményeket a Gödi akugyár. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán szerdán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökét. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy szerdán Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Hozzátette, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza, emelte ki. Felmentette a belügyminisztérium a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot. A budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét közölte a belügyminisztérium szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőrezredest a budapesti rendőrfőkapitányság vezetésével. A Samsung a Gödért Egyesület által szervezett lakossági fórumon bejelentette, hogy rendszeresen nyilvánosságra hozza független szakértőkkel végzett környezeti mérési eredményeit, és folytatja a Gödi közösséggel a párbeszédet. Az első mérési adatok már elérhetőek a vállalat Facebook oldalán. Az üzemből származó zaj a mérési pontokon határérték alatt maradt, közölte a vállalat. A közlemény szerint a cég péntektől rendszeresen megosztja a független szakértők által végzett mérési eredményeket a vállalat Facebook oldalán, majd hamarosan induló új honlapján is. A második világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán. Közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság. Azt írták, a hadisírgondozók saját adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján több mint 20 a második világháborúban elesett magyar katonát temethettek el a tiszadorogmai református temetőben. A szakember három sír helyett, valamint egy nagy területű sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként. A márciusi feltárás első napján 3 egyéni, 3 dupla, valamint egy 19 katona maradványai tartalmazó tömegsír feltárását kezdték meg. A szakemberek a munkaterületen további nyomokat találtak eltemetett katonákról, ezért a terepmunkát meghosszabbították egy nappal, és egy további elesett magyar katonát exhumáltak, valamint befejeződött a tömegsír teljes feltárása. Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
3: Lelátó extra!
4: A Rádiódobas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Magyar Labdarúgó Szövetség budapesti székházába került megrendezésre az NB3-as feljutásért kírt területi osztályozós párharcoknak a sorsolása. A 19 vármegye, valamint Budapest bajnoka által alkotott 20 csapatos mezőnyből végül két vármegyéből, gyanúsan Sopronból és Tolnából nem kívánt senki sem élni a feljutási lehetőségével, így a 18 csapat figyelhette izgatottan a húzásokat. Ennek köszönhetően már a sorsolás előtt eldőlt, hogy két együttes játék nélkül kerül majd fel a harmadosztályba. Az MLS végül 8 párosítást sorsolt ki, tehát 16 együttesnek osztályozót kell játszania az osztályváltásért. A párosítások között vannak ígéretes mérkőzések is, gondolva itt mondjuk a Hajdúnánál és Balaton-Almádi, valamint a Szolnok és a KTE 2 összecsapására, de érdekes lehet még a Nagyatád és a Mátészalka csörtéje is, ugyanis a két csapat nem kevesebb, mint 529 kilométerre található egymástól. A sorsolás végére az is biztossá vált, hogy a CASZ Budapest, valamint a Heves vármegyei első osztályú bajnokság második helyezettje, a Gyöngyösi AK erőnyerőként játék nélkül jutott fel az NB3-ba. Az NB3-as feljutásért kiírt területi osztályozó párosításai, Hajdonánási FK, Balaton-Almádi Ese, Mohács Király, Sárhisáp Zalaegerszeg, Sárbogárd Fémal Dunavarsány, Szarvas Sándor falva, Nagyatád Máté Szalka, Szolnoki Máv FC Kecskemét 2 és a Salgótarján Emőt párosítás. Az oda-visszavágós párharcok hivatalos játéknapja június 7-e, illetve 14-e. Az idegenben lőtt gól szabálya nem érvényes az osztályozóra, amennyiben a második mérkőzés rendes játékidejének végén az összesített állás döntetlen, akkor a következik a 2x15 perces hosszabbítás, és amennyiben ott sem sikerült dönteni, akkor 11-es párbajjal dől el a feljutás sorsa. A párosítások győztesei automatikusan feljutnak a Nemzeti Bajnokság harmadosztályába. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútoráruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk Önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
3: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
6: Volkswagen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, írta a honvédelmi miniszter. Nyilvánosságra hozza a mérési eredményeket a Gödi akugyár. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán szerdán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökét. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy szerdán Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Hozzátette, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza, emelte ki. Felmentette a belügyminisztérium a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot. A budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét közölte a belügyminisztérium szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőrezredest a budapesti rendőrfőkapitányság vezetésével. A Samsung a Gödért Egyesület által szervezett lakossági fórumon bejelentette, hogy rendszeresen nyilvánosságra hozza független szakértőkkel végzett környezeti mérési eredményeit, és folytatja a gödi közösséggel a párbeszédet. Az első mérési adatok már elérhetőek a vállalat Facebook oldalán. Az üzemből származó zaj a mérési pontokon határérték alatt maradt, közölte a vállalat. A közlemény szerint a cég péntektől rendszeresen megosztja a független szakértők által végzett mérési eredményeket a vállalat Facebook oldalán, majd hamarosan induló új honlapján is. A II. Világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán. Közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság. Azt írták, a hadisírgondozók saját adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján több mint 20 a II. Világháborúban elesett magyar katonát temethettek el a tiszadorogmai református temetőben. A szakemberek három sír helyett, valamint egy nagy területű sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként. A márciusi feltárás első napján 3 egyéni, 3 dupla, valamint egy 19 katona maradványait tartalmazó tömegsír feltárását kezdték meg. A szakemberek a munkaterületen további nyomokat találtak eltemetett katonákról, ezért a terepmunkát meghosszabbították egy nappal, és egy további elesett magyar katonát exhumáltak, valamint befejeződött a tömegsír teljes feltárása. Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Tagad vezeti. Egyszer véget ér, de ma nem fog még. Kérdezem, hogy...
1: Éjjel egy óra van.
2: Éjjel egy óra van.
3: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
3: Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárca vezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt. Ma a változó vastagságú feltyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcs hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.

0: was great.
1: Let's do it again.
2: Vásárolsz?
3: Dolgozol?
2: Pihensz?
3: Veled megyünk mindenhová.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk. Éjjel 2 óra van.
0: Éjjel 2 óra van.
2: Politikusokat tartóztattak le korrupció miatt, a Tisza párt rekordot döntött a támogatottságban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Az ügyész indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikust gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak. A lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, még a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a két farkú kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérce szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos aszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtőrendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint nem csak vízhiányt, hanem egyre nagyobb vízminőségi kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A válsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szent Miklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően sérüléssel a Lipót-Szent Miklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken. Ma a változó vastagságú feltyol felhőzet mellett átmenet.